0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift és az Opelite például a The Life of a Showgirl című albumról, ami ugye tavalyi megjelenés, készült hozzá egy zseniális videoklip is, amit a 80-as évek amerikai vígjátékai inspiráltak. Picit soft rock, picit synthie pop, érezhető rajta az Europop hatás is, sokan hasonlítják ezt a dalt a Fleetwood Mac-hez és az Abba-hoz. És hát tényleg mind a kettőre hasonlít, hát egy svéd producer Max Martin is dolgozott rajta, úgyhogy talán nem véletlen. Jön Taylor Swift!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rá.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagy-Britanniából hozom Rayt, a fantasztikusan tehetséges énekesnőt, dalszerzőt, producert, nem tudom hány titulusa van még. Nem tudom, hogy az aktuálisan készülő új dalait hol tárolja jelenleg, de biztos, hogy tanult a tavalyi esetből, amikor is ellopták a dalszövegeit tartalmazó füzeteket, az új lemezhez készült jegyzeteket, hát meg az autóját is. Szerencsére pár hónap múlva minden sértetlenül előkerült. Ray, Where's My Husband? Ezt a dalt hozom most.

igazi mai sláger, mert hamarosan például az az énekesnő, Taylor Swift, aki nem sokára, július elején összeházasodik Travis Kelce amerikai focisztárral, és nagyon komoly biztonsági előírásokról cikkeznek már most. A hírek szerint az esküvő helyszínét, legyen az New York vagy Rhode Island, egyfajta magas biztonsági zónává alakítják át, több rétegű védelem lesz, a helyszín körül több gyűrűben sorakoznak majd a biztonságiak, és légtérzár bevezetéséről is cikkeznek, vagyis nem engedik, hogy drónok repüljenek majd az esküvő fölé. Hát mégiscsak a világ egyik leghíresebb sztárpárosáról van szó. The Fate of Ophelia, ezt szól nem sokára.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Új agyterületet fedeztek fel magyar kutatók. Az agy jutalmazó rendszerében játszik szerepet. Az agytörzsi területet a Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatói fedezték fel. A világ egyik legrangosabb tudományos folyóiratában, a Science-ben is cikkeztek róla. A felfedezés új utakat nyithat a szorongás és a depresszió kezelésében, vagy akár a szenvedélybetegségekében. Nyíri Gábor és kutatócsoportja egyébként több mint 10 éve foglalkoznak már annak felderítésével, hogy milyen funkciói vannak az agytörzsnek. A Science folyóiratban már nem ez az első publikációjuk. Már 2019-ben azonosították az egyik olyan agytörzsi serkentő idegsejt populációt, amely alapvető fontosságúnak bizonyult a rossz élmények átélésében. Ezek a sejtek negatív élményeket váltottak ki. A mostani kutató munkájuk egy másik, eddig ismeretlen agyterület felfedezéséről szól, az viszont a korábbival ellentétben kellemes élményekért felel, és segíti a pozitív döntések meghozatalát. A most felfedezett sejt szerepét számos idegrendszeri folyamatban vizsgálhatják tovább. Most vírusokkal és genetikailag módosított egerekkel tudtak olyan vizsgálatokat végezni, amikkel egy bizonyos agyterületen egy adott időpontban bizonyos típusú sejtek működését tudták szabályozni. A hasonló kísérletek fontos szerepet játszanak abban, hogy az élőlények kiegyensúlyozott döntéseket hozhassanak, a sejtek azonosítása fontos szerepet játszhat a célzott gyógyszerfejlesztésben is. A sejtek azonosíthatók és emberben is sikerült meghatározni az új agyterületet, így a szorongások, a fóbiák, a depresszió és a poszttraumás stressz zavar kezelésében is nagy szerepet játszhat a felfedezés. Az ezek kezelésére használt gyógyszerek egyelőre nem tudják eléggé pontosan megcélozni a hangulatot érintő agyterületet, ezért például mellékhatásokat is okozhatnak.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Ha éppen most csörgött a vekker, nagyon korán, tudom, hogy nagy a kísértés, hogy a szundi gombra rányomjunk még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer, de állítólag nagyon rosszat teszünk ezzel az alvási ciklusunknak. Ezt most olvastam, hogy gondoltam, hogy megosztom a Rádió 1-esekkel. Nem leszünk kipihentebbek a plusz perceknek köszönhetően. És állítólag tetre készebbek leszünk, hogyha egész egyszerűen felkelünk, amint ébresztett az ébresztő óra, többet át, mint használ a szundi visszanyomkodása. Ne nyúljunk rögtön a mobiltelefonunkért, a kék fény plusz a felesleges hírek fogyasztása már eleve stresszes állapotban visszavisz minket, és ne kezdjük rögtön kávéval a napot. Hát, bevalom, ezt a hármast így lazán lehozom minden reggel, sajnos nem az ellenkezőjét, de ha ezekre figyelünk, energikusabbak, kipihentebbek és tetrekészebbek lehetünk. Ezt a kis életvezetési tanácsot hoztam így a korai órákra. Igazi mai slágerek, és köztük nagy klasszikusok a folytatásban a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől egészen estig.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

legyen csak igazi mai sláger, megy hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát, Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Kis

közt, kamrád, Feel Alive, Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ez tényleg egy olyan zene, amitől úgy érezzük, hogy élünk végre, kitört a nyár, én legalábbis úgy vagyok vele, hogy megvolt a Rádió születésnapi fesztivál, lassan rákanyarodunk a júniusra, Bambolén, jön Alex Kent.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexha például, aki ott volt hétfőn az American Music Awards gálán, nem volt jelölve, hanem fellépőként és vendégként jelent meg egy nagyon-nagyon merész szerkóban. Hát ez egy ilyen fekete bőrruha, nagyon nehéz leírni, hogy pontosan hogy néz ki. Számtalan egymásra halmozott öv futott végig rajta, ami a közösségi médiában, például a Redditen azonnal elindított egy játékot, ahol a rajongók azt találgatták, hogy pontosan hány öv volt a sztáron. Szóval idén nem volt jelölt, korábban már két alkalommal is jelölték. Bibi Rexha és a New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva. Ezt hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Reggel 5 előtt járunk egy kicsivel, hát még nem annyira frissek ilyenkor az ember fejében a gondolatok, bár attól függ, hogy mikor ébredt, de ha már a dalfelismerő technikánk, reflexünk jól működik, arra nagyon nagy szükségünk lesz 6 óra után, mert hogy Balázsék nem folytatódik a hétfőn indult játék, úgyis az elfűrészelt dalok. Minden reggel kifűrészelnek egy sláger részletet, a Rádió 1-esek feladata pedig az, hogy felismerjék, hogy mi a dal, és hát ugye ki az előadó. Ezt lehet még gyakorolni, 6 óra után érkeznek Balázsék, 3:45 előtt egy kicsivel pedig Best On.

0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
1: Júniustól változik a kecskeméti buszmenetrend. Egyre nagyobb a kínai érdeklődés a Neumann János Egyetem iránt. Zajlik az Agrárium 2026. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új menetrendet vezet be június 1-től a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. A társaság tájékoztatása szerint a nyári időszakhoz igazodva módosul a helyi autóbuszjáratok közlekedése Kecskeméten. A változások a város közigazgatási területén közlekedő menetrend szerinti járatokat érintik. A Közlekedési Központ arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az új indulási időpontokról és esetleges járatmódosításokról. A részletes változásokat a szolgáltató hivatalos felületein teszik közzé. Újabb jelentős kínai szakmai delegáció érkezett Kecskemétre, ahol a Neumann János Egyetemmel és a térség autóipari lehetőségeivel ismerkedtek. A vállalatvezetők energetikai, automatizálási, logisztikai és autóipari területeket képviseltek, magyarországi útjuk során pedig a Neumann Egyetem volt az egyetlen felső oktatási intézmény, amelyet felkerestek, írja a Vármegyei Lap. A kínai partnerek elsősorban az egyetem mérnök képzése, innovációs kapcsolatai és a térség ipari háttere iránt érdeklődtek. Az intézmény az elmúlt években tudatosan építette nemzetközi kapcsolatait, jelenleg már 5 kínai egyetemmel működik együtt. A következő nagy lépés ősszel jöhet, amikor egy kínai partner intézménnyel közösen új gépészmérnöki képzés indulhat. Zajlik az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok, ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
2: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszülő termesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
1: Folytatódik a kánikula, délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Estére többfelé csökken a felhőzet és szűnik a csapadék tevékenység, viszont sokfelé megélénkül megerősödik az északnyugati északi szél. A hőmérséklet napközben a térségben 29 és 34 fok között alakul. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható, csapadék nélkül pár fokkal mérséklődik majd a meleg.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Új agyterületet fedeztek fel magyar kutatók. Az agy jutalmazó rendszerében játszik szerepet. Az agytörzsi területet a Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatói fedezték fel. A világ egyik legrangosabb tudományos folyóiratában, a Science-ben is cikkeztek róla. A felfedezés új utakat nyithat a szorongás és a depresszió kezelésében, vagy akár a szenvedélybetegségekében. Nyíri Gábor és kutatócsoportja egyébként több mint 10 éve foglalkoznak már annak felderítésével, hogy milyen funkciói vannak az agytörzsnek. A Science folyóiratban már nem ez az első publikációjuk. Már 2019-ben azonosították az egyik olyan agytörzsi serkentő idegsejt populációt, amely alapvető fontosságúnak bizonyult a rossz élmények átélésében. Ezek a sejtek negatív élményeket váltottak ki. A mostani kutató munkájuk egy másik, eddig ismeretlen agyterület felfedezéséről szól, az viszont a korábbival ellentétben kellemes élményekért felel, és segíti a pozitív döntések meghozatalát. A most felfedezett sejt szerepét számos idegrendszeri folyamatban vizsgálhatják tovább. Most vírusokkal és genetikailag módosított egerekkel tudtak olyan vizsgálatokat végezni, amikkel egy bizonyos agyterületen egy adott időpontban bizonyos típusú sejtek működését tudták szabályozni. A hasonló kísérletek fontos szerepet játszanak abban, hogy az élőlények kiegyensúlyozott döntéseket hozhassanak, a sejtek azonosítása fontos szerepet játszhat a célzott gyógyszerfejlesztésben is. A sejtek azonosíthatók és emberben is sikerült meghatározni az új agyterületet, így a szorongások, a fóbiák, a depresszió és a poszttraumás stressz zavar kezelésében is nagy szerepet játszhat a felfedezés. Az ezek kezelésére használt gyógyszerek egyelőre nem tudják eléggé pontosan megcélozni a hangulatot érintő agyterületet, ezért például mellékhatásokat is okozhatnak.
3: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak itt.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kis ujjában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon például a Coachella, a Tomorrowland-en is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A Párizsi Klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a Párizsi Klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. We'll be right back.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Láttunk egy videót hétvégén, és ezen azért így meglepődtünk, teljesen szürreális. Celámzé megvan nektek? Celámzé. Na?
2: Igen.
1: Egy ausztriai hegyeket képzeljétek magatok elé. Ahogy egy siklóernyős vidáman siklóernyőzik. Ez eddig megvan, ugye? Ő nem ejtőernyős és siklóernyős, lefut egy dombról, fölszáll, és a termékeket meglovagoltatva halad egyre följebb, majd ha véget ér a meleg levegő, valahol leszáll.
3: Az a toxikus gondolatom, hogy ez nekem menne.
1: Ez nagyon sok fajta dologról mondtad már itt az elmúlt egy-két
3: évben. Azt érzem, hogy nem akarok kiugrani semmiről, de azt látom magamat, hogy egy dombról lesétlek, és egyszer csak a levegő belém kap, és
1: igen. Ez egy bonyolult dolog, ugye ernyőkezelés, vészhelyzetek, szóval ez nem egy életbiztosítás, oda is vágják magukat néhányan, de egy olyan jelenet zajlódott most, amire ritkán van példa, mert a siklóernyős az egy ilyen, szerintem 360, de tök mindegy, nem is az egy ilyen GoPro-val vette saját magát. Uh-huh. És a következőt látod, teker vissza az elejére, Zsül? Vagy ez itt az eleje már, ahogy indulunk? Hangja is lesz a videónak? Szóval, nem, ez már nem az eleje, Zsül, tehát indíj vissza az elejére, léci. Jó?
3: Igen. Zsül, te kicsit megkaparták a Zsül, démonok.
1: Itt repül a siklóernyős, figyeld.
3: Énekel közel.
1: Ott, majd hallasz egy hangot, figyelj. Ez a szél.
2: És egyszer csak ott jön.
1: Azt a mindenit. Most én megállítom, mindjárt megnézzük a videót, mert ez innentől kezdve csak suhagás, nem is ez a lényeg. Egy kis repülő, az neki repül úgy a siklóernyősnek, én nem is értem a balesetet magát, hogy elmetszi, vagy nem elmetszi, hanem összekuszálja a vitorláját. Tehát a csávó, a pilóta nem látta, hogy ott van előtte egy siklóernyős, és telibe veri úgy, hogy a nőnek körülbelül fél perc vagy 40 másodperce van leoldani a régi ernyőt, kibogózni, mentőernyőt, hasernyőt, nem tudom mit nyitni, miközben hallod, hogy szitkozódik, hallod, hogy beszél, hallod, hogy káromkodik,
2: és addig zuhansz?
1: És addig hol gyorsabban, hol lassabban zuhansz, ami ki nem nyílik a másik ernyőn. Hogy megy neki egy kis repülő? Egyáltalán mit keres ott, ahol siklóernyősök vannak?
3: Hát mondjuk... a másik, hogy miért kapták el azóta? Börtön. De figyelj, ha ezt nem direkt csinálta, akkor meg... De...
1: Ugye a videó nem látszik, hogy ki nyilván visszakereshető különböző naplózási adatok alatt, vagy előtt, vagy után, hogy ki repült arra. Ő nem vágja el az ernyőjét a pilótának, csak összegabaitja.
3: Csak 150 km per órára belemegy.
1: Csak 150 km szétroncsolja az ernyőt, a csaj az küzd, majd valahogy kiítja a fékezőn, vagy a hasernyőt, a póternyőt, és azzal valahogy leszáll. Ez mekkora születésnap?
2: Úristen.
1: Egyébként ezt is posztolta, nézd, hogy már boldog második születésnapot nekem, ez a kiírása a nőnek. Szápti, így találjátok meg egyébként Instagramon, ordít.
2: Ugye a gép alatt van az ejtőernyős csajsz, de nem annyival, hiszen eltrafálta, tehát ha egyenesen kinézel a gépből, látnod kellett, hogy ott van az ernyő. És ráadásul ugye ez nem annyira gyors, hogy egyik pillanatról a másikra a kis gép elé került. Nem. Mert előtte vitorlázott a csaj.
1: Igen. A rózsaszín az még a régi ernyője, ami összegabolyodva, félig elszakadva, leszakítva ott van, és egy fehér ernyő van fölötte, nézd meg, az a másik kupola, az a mentőernyő, vagy fékezőernyő, vagy nem tudom mi az, és még bevágódik a
2: susnyásba.
1: Bevágódik a susnyásba. Most érkezik meg. És a videó még mindig forog. Egészen megdöbbentő.
2: Mennyi időd van ilyenkor kioldani a másodikat?
1: Vagy? Szerintem ez magasságfüggő is. Ez attól függ, hogy mekkora a baj, mennyi kötelet kell ott neked kibogózni, nyithatod-e a másik ernyőt, van-e annak helye nyílni, milyen? Tehát ez gondolom egy vészhelyzet, amit te sokszor gyakorolsz, itt még beszél németül egy kicsit, majd megünnepli a második születésnapját. De mindjárt felhívjuk egy másik szakit, bele beszéltünk egyébként a bázisugrónkat, Mátét, mert ő siklóernyőzik is. Hát ha nagyon alacsonyan vagy, akkor már nincs sok idő cselekedni. Itt szerintem a magasság az előny, mert az zuhanás közben van időd nyitni. Nem? Tehát, hogy nagyjából az. Nagyon durva videó.
2: Hogy le kell levágni a régi ernyőt, vagy az ott lobog közben? Mi van, ha kidobod az új ernyőt, és az összekabajodik a régivel, amit ketté vágott a pilóta csávó?
3: De
2: csak kérdéseim vannak.
3: Megint
2: Endre, halló?
1: Nem jelzett a Roswell UFO-t az Európával. Igen, itt van velünk Máté. Hello Máté, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
1: Hello Máté, ciao. Beszéltünk nem olyan régen, ugye a bázisugrás kapcsán.
4: Igen.
1: Na, hello, örülünk, hogy újra itt vagy. Láttad ezt a videót?
4: Láttam persze, nagyon sok barátja látok elküldte, igen, úgyhogy már több ízben követem az eseményeket. Még érdekes is nagyon szakmai szempontból is.
1: Igen, ugye itt azt látjuk, hogy a kis gép az hát tulajdonképpen nem is átszakítja, hanem neki megy az ernyőnek, össze-vissza gabajodik, és a nő elkezd zuhanni. Ez milyen magasan lehetett körülbelül?
4: Én úgy olvastam, hogy 1700 és 1900 méter között voltak valahol. Gyakorlatilag a légcsavar átment az ernyőn,

0: éppen emelkedik a gép, akkor szinte esélytelen, hogy lássa. És hátulról érkezett, tehát még a siklóernyős se láthatta, tehát ez egy nagyon érdekes baleset, igazából nem hibázott senki, mégis megtörtént a baleset, nem repült tiltott légtérbe a siklóernyős.
1: Hát valószínűleg ez egy véletlen volt maga a baleset. Aha.
2: Mi a protokoll ilyenkor? Tehát, hogy te látod, fölnézel, látod, hogy vége, az ernyőd off, onnantól kezdve nyilván magasság függő, de körülbelül mennyi időd van cselekedni, hogy ne legyen baj?
0: Ez azért volt egy viszonylag szerencsés baleset, mert ugye nem sérült meg komolyabban a pilóta, tehát tatánál volt. Ugye, hogyha picit más, hogy kapja el, vagy jobban megrántja, vagy más szögbe, akkor ugye nincs olyan berendezés a siklóernyőnél, mint az ejtőernyősöknél, hogy akár automatikusan kinyílna egy mentőernyő. Tehát tudatánál volt a pilóta, ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, és nagyon ügyesen viszonylag hamar, tehát az ütközés után egy 6-7 másodperccel már kint is volt egy ilyen hasi mentőernyőt ki tudott dobni, és onnantól kezdve látjuk, hogy szépen végül is földet ér, nagyon közel egy úthoz, ami megint csak szerencsés, hogy nem egy fára akadt fel, vagy a terepen landolt. Abból a szempontból, hogy volt magasság, volt ideje cselekedni, tehát lett volna még akár ezzel a merüléssel akár fél egy perce is arra, hogy ezt megoldja, de mondom, egy 7 másodperc alatt megoldotta.
2: De ilyenkor a régi ernyőt nem kell leoldani, hanem nyitod a hasernyőt, és valahogy közben a köteleket megpróbálod szétszedni, hogy az újonnan nyíló ernyő ne akadjon bele a régi összegabajododba?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, igen. Tehát vannak olyan karabinerek, ahol le lehet oldani a magát a siklóernyőt, és ugye a mentőernyőnek, ugye, vagy az már általában ki is tudja húzni a mentőernyőt. Ez viszont nem annyira elterjedt, hogy leginkább ugye az akrobata repülésnél az akropilóták használják ezeket a ilyen gyors leoldó karabinereket, vagy van olyan háromkarikás leoldó, mint az ejtőernyőnél is, most már az is kezd beúszni, de hozzá olyan speciális beülőkkel, de az emberek nagy többsége ezt nem használja, a siklóernyősök nagy többsége ezt nem használja. Itt is azt látjuk, hogy ez nem egy leoldható karabiner volt, hanem ilyenkor ki kell dobni a mentőernyőt, ami egy nagyon rizikós dolog, ezt amúgy gyakoroljuk is minden éven legalább egyszer ezt a nyitást, hogy hogyan kell kidobni ezt a mentőernyőt. Ő is kidobta, de előfordulhat az is, igen, hogy beledobod a éppen ott vergődő főernyőbe, ami most ugye már szét is volt vágva, és akkor azok is összegabajodnak, vagy csak részlegesen nyílik ki, tehát az egy sokkal rosszabb forgatókönyv lett volna. A akrobata repülést végző akropilótáknak ezért van amúgy kettő mentőernyőjük, hogyha az egyik belegabajodik, legalább van még egy, és akkor minél több anyag van a fejed fölött, ugye annál lassabban zuhansz. Valószínűleg nála csak egy mentőernyő volt, de sikeresen kidobta, nagyon ügyes volt, és így tényleg egy olyan balesetről beszélhetünk, ahol
2: aztán leesett a fára, vagy lesz volna még valami fára, ott a fa fogta meg, aztán leesett a földre.
0: Az is... Hát, felakadt, igen. Már
1: de itt az is lehetett volna, hogy mondjuk a pilóta egy méterrel lejjebb jön, akkor mondjuk ő maga is belegabajodik az ernyőbe, nem? A repülőgépnek is lehetett volna baja.
0: Igen, tehát teljesen átrepült rajta, és amikor leszállt a repülő, utána olvastam, mert volnak már ilyen előzetes jelentések, hogy akkor még mindig rajta voltak a siklóernyő darabok.
1: Most képzeld,
2: rajta volt a repülőn a siklóernyőnek a darabjai.
0: Igen, és maga a siklóernyő, ahogy bedarálta a légcsavar, az meg is rongálta a légcsavart egy kicsit, azt olvastam. Tehát, hogy igen, ez nagyon, tehát sokkal rosszabb is lehetett volna. Úgy ismeri egymást a két pilóta valamennyire, nincs harag, tehát nem haragszanak, igazából nem egymásra, megmondom, nem is hibáztak. Attól függetlenül, hogy ugye a motoros gépnek kellett volna kitérni a siklóernyő elől, mert egy siklóernyő 40-nel megy, egy Cessna megy akár 200-250-nel is, tehát amikor elmész egy siklóernyő mellett, az úgy tűnik, mintha állna. Tehát ugye nem tudsz egy siklóernyővel egy ilyen lassú...
2: Nem tudsz manőverezni, persze, hát ilyen gyors gépet nem lehet kikerülni, persze. Ez nagyon szerencsés baleset nagyon egyébként, a kameraképek meg a videófelvétel az egészen durva, hogy mennyire realisztikus, hogy mennyire látod, igen, tényleg, hogy mi történt, hogy hallod a hangját, hátra néz a nő, és a következő pillanat ott van a gép, és eldarálja az ernyőt. Egészen durva felvétel.
0: Igen, az egyik pillanatban minden rendben van, aztán már semmi sincs. Ja. Igen.
1: Még egy kérdés, hogy miért van ilyen hálózsákban az ember, aki sikró hát ernyőzik?
0: ez a kedvenc kommentem, ezt akartam mondani.
1: Én de nem tudjuk, hogy mi
2: fázik.
1: Fázik?
2: Szerintem hideg van, nem?
0: Nem, ugye ez a aerodinamika miatt, hogy így sokkal áramvonalasabb a
2: testet. Ja, azt hittem fázik a lába, hamar hideg van a

0: Ramzi
1: környékén. A mai adásban mindannyian nagyon okosak voltak. A fizika, a tudományok, minden nagyon ment.
2: Mondom, ez a kedvenc kommentem, hogy odaírta valaki a videóval, hogy mit csinált ott fent hálózsákban.
3: Igen, de úgy néz ki.
0: Most aludni jár, oda érted? Hát miért nem is sekedik normálisan?
2: Hatalmas, igen.
0: Okay, Máté,
2: nagyon kényelmes, meg meleg van abban, úgyhogy azért használják meg áramvonalas, és igen.
0: Köszi, köszi, hogy segítettél, vigyázz magadra, köszönjük neked.
2: Köszönjük.
0: Hello. Mátyás Máté bázisugrónak, köszönjük. Szépen.
3: Az ez a második születésnap, ez fú, ez komoly, kemény.
0: Ez komoly. Ez miért nem haragszanak egymásra, nem?
3: Hát most.
0: Ugyanez itt a Dunakeszi reptérem. Késelésig fajultam itt.
1: A parkolás, igen. A parkolási konfliktus késelésig fajult.
0: Igen, a parkolásnál már összevezett a siklóernyő pilótája, a kisgép pilótájával. Kemények a felvételek. Azért mindenképpen az nagyon, nagyon durva.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
7: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással. Csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
11: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
12: Skoda. Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Okos öntözéssel és vadvirágokkal újulnak meg Kecskemét zöld területei. Komoly következménye lehet a biztosítás nélküli elrollerezésnek. Milliónyi facsemetével újítják meg Gemenc erdeit. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Egyre több helyen jelenik meg a természetközeli szemlélet Kecskemét zöld felületeinek megújításában. A városüzemeltetés már nem csak a látványra, hanem a talajélet megőrzésére, a víztakarékosságra és a klímavédelemre is kiemelten figyel. A főtéren a Rákóczi út környékén és a Mogyorós ligetben már jól láthatók az új szemlélet eredményei. A fejlesztések részeként okos öntöző rendszereket telepítenek, amelyek az időjárás és a talajnedvesség alapján szabályozzák a vízellátást. A városüzemeltetés közlése szerint jelenleg mintegy 40 ezer egynyári virág kiültetése zajlik Kecskeméten, miközben folytatódnak a faápolási és öntözési munkálatok is. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, hogy ilyen esetekben a MABISZ ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
2: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdene gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméter kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Folytatódik a gemenci erdők megújítása. Az erdészet az elmúlt ősszel és tavasszal összesen 1 millió 700 ezer facsemetét ültetett el. Emellett több mint 40 tonna makkot vetettek el. A Gemenc ZRT célja, hogy az idegen fafajú ültetvényeket fokozatosan ismét őshonos erdők váltsák fel. A természetközeli erdőgazdálkodási program már közel 30 éve tart. A társaság tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban 10 hektárnyi mezőgazdasági területen alakítottak ki új őshonos erdőt. A szakemberek ugyanakkor továbbra is komoly kihívásként említik az aszályt és a csapadékhiányt, amelyek megnehezítik a fiatal erdők fejlődését. Sok napsütésre és kánikulára készülhetünk ma is, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik, élénk főként az ország északi felén erős észak-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Holnap is napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű, 27-28 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na, itt is vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nem délutáni a műsor, gyerekek, megjöttünk, jó reggelt, itt vagyunk.
2: Nem délutáni, nyári.
1: Nyári. Gyerekek,
2: nyári,
1: nyári időszámításra. Most már mindenki kezdjen el egy kicsit lelassulni, nyugalom van. Nyár van, gyerekek, kevesebben dolgoznak. Egy reggeli ébresztő műsornak nem a zenéről kellene szólni, a Lusta Banda ide. Zsolti, itt vagyunk, gyerekek, volt egy kis problémák, többek között az ajtó nem engedi be Esztert. Vannak problémáink, de megjött ő is itt van, úgyhogy...
2: Mi lehet az az elutasítás az ajtóban Eszter iránt? Mi lehet, ami megakadályoz téged abban, hogy ide begyere?
1: Nem engedi be az ajtó.
3: Nem enged be. Érted? Csengetek nyomot? Többször is.
1: Nem hall, itt nem halljuk.
2: Nem lehet hallani, ilyenkor hívjál mindig.
3: Írtam a Viber csoportba, hogy engedjetek be.
1: Na, azt láttuk most. A
2: most láttam.
1: Mi van a kártyáddal, vagy mi van?
3: Nem tudom, mi van. Így húzogattam, de nem menne hovába semmi.
2: Tologast.
1: Adok majd neked egy jó applikációt.
3: Ez egy jel?
2: Igen.
3: Hogy legközebb ez, azt haza megyek aludni, csak mondom nektek. Nem vagyok hajlandó ezt elviselni. Így is van. De hát milyen dolog ez?
1: Adok egy applikációt, és nincs ki applikációról.
3: De az igazság, hogy a technikus srácok soha nincsenek itt, hogy megcsinálják a telefonomon az applikációt.
1: Megmondom, mit kellett tölteni.
3: De az kell valami kód is, nem?
2: Ajtónyitó.lap.hu.
1: Kost meg kell, hogy jöjjük, Zsül.
3: Ez van.
2: Az nem jár rá
1: mindenkinek. Adunk egy jó applikációt.
3: Úgy kapartam az ajtót, mint a macska szokta a teraszon éjszaka. Úgy. Senki se hallotta. Senki se figyelt oda.
1: Nem, egyébként nincs járok néha ide, hogy nagyon nehéz bejönni. Ha itt nem halljuk meg, ott állsz magányosan. És tudod, hogy mindenki itt van benn, de ott kész. Tehát tudod, hogy hallod a csöngő, de tudod, hogy itt már az nem szól.
2: És azért jó, ha telefonálsz, mert mindenki le van halkítva.
1: Az a másik.
3: Most már bevallhatom, hogy nekem... Azt hiszem, van még szünet óta a Viber csoport is le van halkítva, és nem tudom visszanémítani. Úgyhogy néha eszembe, hogy jó, rátekintek a csoportra.
2: Mennyi üzenet.
3: Ezek nagyon izgalmas dolgok. Igen. Szóval, hogy nem tudom, hogy kell visszanémítani. Úgyhogy most ilyen silence treatmentben vagyok.
2: Visszanémítani?
3: Igen.
2: Az mit jelent?
3: Hát amikor újra kapsz értesítést, hogy valaki írt neked.
1: Hogy 30 napig lenémítottad a csoportot.
3: Szerintem nem 30 nap, ez most már 180 körül jár, de hogy ezért, hogy
1: akkor igen. Az lejárt a napod, akkor újra meg tudod, elhúzod jobbra az egész csoportot, elhúzod jobbra.
3: Technológia.
1: Elhúzod jobbra az egész csoportot, és akkor ott kiadja, hogy némítást.
3: Törlés?
1: Nem, hát törölted is, de hogy...
2: Lépek örökre.
1: Igen, ott van, hogy, és akkor ott vagy némítás, és akkor lenémított 30 napra, följárja 15 napra, 30 napra.
3: Azzal rossz, hogy itt azon írva, hogy csemeg és némítás, tehát hogy ez még nincs. Vagy várj, csak így?
1: Igen.
3: Ennyi volt.
1: Balra kell húzni, vagy balra vagy jobbra, valamire majd... elhúzod, igen.
2: Ja, és mi vagyunk a boomerek.
1: Na, ennyi gyerekek. Nekem is van egy csoportom. Azt mondja, Zsolti, takarod a retróra, odavaló vagy, ide valaki. Hát Fantás Duci, nem tudjuk, hogy itt van-e, de majd jelentkezik.
2: Zsolti az, aki az előbb írt, hogy Lusta Banda vagyunk.
1: Ja, Zsolti, takarod a retróra, gyökér, odavaló vagy.
2: Kell, igen. De egyébként jelenteném, hogy Duci itt volt tegnap.
1: Duci itt volt.
2: Duci jelentkezett és írt. Ugye, tegnap nem volt a bocsi, azt nem tudom, hogy
1: ma. De ma kérdés, hogy itt van-e, vagy visszament áruloskodni, vagy visszament, de visszajön.
2: Jött bocsi?
1: Van, ott áll a kocsi mellett, igen. Fantás Duci itt vagy, ha igen, maradj itt mindig, színvonalas, humoros és szórakoztató műsorban lesz lészed nap, mint nap, Balázsok a legjobbak, Szabika. Küldte nekünk, köszönjük szépen, de Duciról egyelőre nincs szó. Tehát Duci eltűnni látszik, Duci valószínűleg visszament, úgyhogy ez van, gyerekek.
3: Ennyit bírt. Ez volt, eljöttem, megmutatta magát, hogy akkor ő is van, ő is tud.
1: Bele szimatolt itt a reggelbe, és aztán ennyit írt, igen. Jó, látom, őt helyre tetted. Gyerekek, gyerekek, gyerekek, mit szóltok a tegnapi parlamenti vitához? Hadd ne kelljen ezzel foglalkoznunk. Hadd
2: soha, unom egy
1: én is, megmondom őszintén,
2: hogy most már egy kicsit ezt szerintem el kéne engedni. Cinamesterre vagyok, aki mondta, hogy most már tényleg foglalkozunk azzal, ami a dolgunk. Ez nagyon aranyos volt, jó, megtörtént minden, hogy most már ez az egymásra szardobálás, bocsánat, hogy akkor csokolt, legyen meló, kész. Tehát már megint az van, hogy de ti loptatok, oké, akkor mondjuk meg, mennyit loptatok, azt mi az ára, meddig kell ezt leülni.
1: Igen, sok volt, meg nem is biztos, hogy méltó mindenki ez, ahogy viselkedik. Ja, én is belenéztem, de már nem elengedte, meg voltak a választások, lement, jól van. Innentől kezdve a politika visszamegy a parlamentben, meg csináljuk a dolgunkat, és tök jó lenne, most már én is kiszálltam belőlem.
3: Hogy egy csomó ember, aki ugye nagyon sokat kampányolt azért, hogy a politikában fényderüljenek különböző titkos dolgokra, hazugságos, stb. Hogy ők azért most idegileg eléggé megkotlottak.
1: Hát, hogy nyilatkoznak is.
3: Hogy elfáradtak, nagyon durván elfáradtak. És itt vannak ezek az emberek, akik cserébe ugye elég sok mindent elkövettek az elmúlt időszakban, cserébe azt látom, hogy nem gondoltak meg idegileg, hogy ez hogy van, hogy őket még összetartja az adrenalin, vagy mi újság?
1: Föld alattin utaznak.
3: Tegnap én is megközelgettem, és majdnem kisposztoltam, hogy hashtag rogánkodom, de hogy a... hogy igen, hát a Warburgok kerültek elő, igen.
1: Warburgok és föld alatti gyerekek. Warburgok és
3: szerénység,
1: föld alatti.
3: Szerénység.
1: Igen. Na mindegy, hagyjuk ki szerintem, menjen vissza a politika oda, valóban rémisztő, ami most történik, és nem méltó másokakhoz. Reméljük, hogy rendetétel indul, és nem tudom, ez a sárdobálás, ez most már így egy picit tényleg túl sok. Miért nem lehet csütörtök óta visszahallgatni titeket, Zsülci?
2: Gyulos!
1: Vissza lehet bárhol, a Spotify szarakodik valamiért a pénteki adásunkkal. És az applikáció se szereti a pénteki adásunkat.
2: Jó, de akkor vissza lehet hallgatni bárhol, kitételed.
1: Az erős túlzás.
2: Igen, tehát hogy nem állja meg a helyét. Ha a háromból két platform megdöglött, akkor úgy érzem, hogy ez a mondat ez nem igaz, Gyula.
1: Igen.
2: Vissza lehet hallgatni bárhol. Hol ez hallgassuk? Nem. YouTube?
1: YouTube-on vagyunk. SoundCloud. SoundCloudon is vagyunk. Igen, ott a Spoti talált valamit a pénteki adásba, gyerekek, ami miatt azt nem tudja. Valami letiltotta, nem engedi, lehet, hogy bejátszottunk a zenét. Én nem emlékszem már, mit csináltunk pénteken, de nem szereti a Spotit.
3: Szerintem a Fantás Duci miatt van.
1: Egyébként valószínűleg a Duci miatt van.
3: Aznap jelent meg.
1: Duci miatt van.
3: Megjött, és azt mondta, hát én a hűtlenséget azért.
2: Akkor tönkre is teszem a kis mindenféle lejátszókat.
1: Igen. Mackosok. Abszolút, igen, ez van. Augusztus 8-ai DJ Oti buliról mikor lesznek infók a fellépőkről, stb. Már tűkön ülök, üdv Brigi.
2: Brigi, jó lesz, ezt tudom neked mondani. Én, mint aki hát rajta tartja a kezét az ütőeren.
3: Igen.
2: Hogy jó lesz. Ugyanúgy jó lesz, mint eddig az összes többi. Az a lényeg, hogy engedd el, fiatalodj vissza, igyál egy italt, azt így.
3: Az a helyzet, hogy srácok, szerintem még Balázs se tudja pontosan. Tehát, hogy már vannak elképzelései, de még most még nem körülbelül minden, ahogy ismerem Balázs, most ezt még egy kicsit még rágni kell.
2: Egy csomó...
1: Hát sok mindent tudnék mondani.
2: Jó, de nem mondj.
1: De egyelőre úri ember vagyok, úgyhogy nem mondok, még kivárok, de lehet, hogy egyszer csak fogok. Majd. De még nem. Nem a mi, tehát hogy majd nem rátok.
2: Ja, most meglepte.
3: Nem rátok. Szükséget érzek, te is érzed a feszültséget?
1: Van, és most még csöndben vagyok, de már nem sokáig.
2: De ha ő egyszer kinyitja a száját, akkor...
1: Az nem biztos, hogy jó lesz.
3: Úgyhogy
2: egy csomó embernek.
1: Egyelőre csöndben vagyok.
3: De az egyeztetések kapcsán nem van benned egy kis torzsalkodás?
1: Nagyon sok.
3: Aha, nem
1: nagyon
3: egyszerű?
1: Sok. Hát nem, hogy nem egyszerű, hát figyelj, ilyet mi nem basztál.
3: Ez a beszéd.
1: Most vagy elkezdik a másik oldalon is összekapni magukat, tényleg, és elkezdik csinálni a mi dolguk, vagy nagy baj lesz, de tényleg. Tehát, hogy ott...
3: Megyünk a parlament elé?
1: Hosszú értekezleteken vagyok túl, meg beszélgetéseken, de egyelőre nem mondok semmit.
3: Jó.
1: Csak jelzem, hogy jó lenne, ha most már csinálnák a dolgokat.
3: Srácok, ti ebben semmit sem fogtok érzékelni, mert ahogy ilyenkor lenni szokott,
1: nem.
3: Mindenki össze fogja kapni magát időben, csak előttem még ezt a...
1: A rutin az évek és a szakma szeretete az van, hogy lehozzuk, gyerekek, úgy rúgjatok nagyon be. Hát van baj, de majd erről kicsit később. Egyelőre nézzük a jó oldalát. Pénisz
3: zajlik egyelőre.
1: Van, igen. De jó lesz, mondunk minden infót. Hát a fellépők, igen, fontos, de hogy szerintem az, ha fontos, inkább az időbeni bejutás meg, hogy ott legyetek, aki 6-ra jön, 9-re jut be. Jó? Tehát ez az új jelszó a Szigetre. Ha 7-re jössz, 10-re vagy benn. Ha 8-ra jössz, fordulj vissza.
2: De jó, tehát ha 11-re délelőtt, akkor viszont már délután
1: így van, mondani fogunk minden információt. Aki korán kell, alanyat lel. Ennyit mondok, jó? Legyen ez a Sziget jeligéje, hogy ez nem a hétkor odajövök, 8-ra bent vagyok. Történet lesz, 63 000 ember. Vitézivel tárgyalunk, úgyhogy majd lehet, hogy behozom adásba, és akkor meghalljátok, hogy milyen beszélgetések vannak, vagy beszéljünk erről külön, hogy milyen egyeztetések vannak azért,
2: hívjuk
1: hogy...
2: fel adásba, ott de, már mindenképpen, nem de jó.
1: Mindenképpen
2: ott olyas... meg tudjuk szorítani a tökét?
1: Olyan stádiumban vannak, hogy hogy indulnak a pótlóbuszok, az egyes villamosok, a hévek, a járatsűrítések, minden. Tehát, hogy itt van, nagy szakkör van.
2: Legyél már nagyvonalú, vegyél neki 10 új villamos. Érted?
3: Vagy egy nagyot.
2: Hogy vagy egy ilyen hosszút, ami végig
3: ér. Igen.
1: Igen.
3: Én szerintem amúgy a végén úgy is ez lesz, hogy a zsebedben 8 és majd ilyen bringó hintokból fognak jönni az emberek 4-esével. Szerintem az meg fogja oldani.
1: Igen.
3: Amúgy a maga a híd az kinek a tulajdona, ami át kell menni?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy ez önkormányzati tulajdon, harmadik kerületi tulajdon, tudod, ez a sziget tulajdona, kinek a sziget bérlő, tehát bonyolul, tudod, nem tudom, hogy milyen jogi viszony van, szar állapotban van.
3: Ha megveszem a hidat.
1: És felújítod, azt megköszönöm.
3: Nem azt mondod, felújítom, hogy megveszem a hidat, és aztán még vámot vetek ki.
2: Hídpénzt.
1: 500 forint emberenként.
3: Igen, de úgy, hogy egyedül fogom szedni, tehát egyedül fogom egyesével átengedni az embereket. És úgy tudját, mindenki a blokkot is. Tehát akkor ezzel kicsit még le is fogom tudni lassítani a dolgot.
1: Na, igen.
3: Meg kell venni a hidat.
1: Igen, szedd össze magad, nem lesz ez így nyári SMS. Jó van, gyerekek, hát 6 óra 28, amíg 6 beszéljünk az egyik témáról, már kérjétek a másik témát.
2: Nyugi.
1: Mondani fogunk mindent a szigettel kapcsolatban.
3: Ezt elfogult vagy a Tisza felé. Balázsék legalább páratlanok. Lassan emiatt hallgathatatlan vagy.
1: Hát aztán nagyon durván elfogultak voltunk, hogy elmondtuk, hogy a Rogán Tóni tejt, aztán metrózott, meg föld alatt 10-et, hát ez aztán tényleg nagyon durva volt.
3: Ez nagyon durva volt, srácok.
1: Ez nagyon durva volt, igen. 23 nap, 19 óra, 42 perc és nyári szünet, gyerekek. Kaptuk SMS-ben. Köszönjük szépen, helyreállt a világrendje, ezt is beolvastuk. Hánytól lesz ott a színpadon, én a szúnyogcsödör? Ne azt nézd! Tényleg, ez nagyon fontos, komolyan mondom, ne azt nézd! Ha én azt mondom, hogy én 6-tól vagyok színpadon, mert nagyon hosszú lesz a műsor. Ha 6-ra jössz oda, 8:30-ra leszel bent. Ezt tök komolyan mondom, felejtsd el, hogy mikor vagyok színpadon. Nem Feri. Ez a lényeg.
3: Feri, felesbe veszünk egy mobilhidat?
2: Úgy, de jó, vagy egy ponton.
1: Egy pontohidat építsetek
3: a másik
1: már.
3: Oldalról, amikor nem figyelnek, beengedjük majd a többi embereket. Na jó van.
1: Az jó. Jó az ötlet. Jó ötlet. Az jó ötlet. Macskos Lipsik írja valaki. Köszönjük szépen. Na így már. Helyreálltunk. Mennünk el, Zsulci, mennünk el. Fél hét van, jövünk vissza. Cserébe ígéretünk, a szíven nem zenélünk akkor, hanem pofázunk. Úgyhogy pici reklám, és itt vagyunk már is.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
6: Hogy darabolom neked a zenéket?
7: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőt!

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
5: Volkswagen.
6: Komfortos és tartós megoldás az intimflórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap két tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
10: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
11: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
12: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
13: Skoda.
3: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6.
16: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
17: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
16: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az AquaWorld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
19: Gyereknap csoki nélkül?
20: Na, ezt mi sem gondoltuk komolyan.
19: Május 31-én egy gyereknapi csoki vásár a HMMMM csoki gyárnál.
20: Kukkancs be a gyárba, pattanj az ugrálóvárba, vagy nevezd be a palacsinta evőversenyre.
19: Lesznek kóstolók, nyeremények, akciós csokik és sok édes meglepetés. Részletek a HMMMM csoki Facebook oldalán.
20: Ez már csoki.
5: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
13: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
21: Hány óra?
22: Hajnal 2.
21: Megint nem alszol?
22: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
21: Próbáld ki te is a Sedakurt.
23: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
21: Alszol.
23: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
24: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
25: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
26: Több nagy útfejlesztésre készül Kecskemét. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovas terápiához. Élő történelemmel idézik meg Kiskunfélegyháza múltját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagyobb léptékű útépítések indulhatnak a következő időszakban Kecskeméten. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb beruházás a Mátyás Király körút fennmaradó szakaszának fejlesztése, ez már nyáron elkezdődhet. A tervezés a Daróczi köz és a Ceglédi út közötti részre hamarosan lezárul. A belvárosban a Kiskörút felújítása is napirenden van. Az önkormányzat tervei szerint a belvárosi fejlesztés 2027 nyár végére készülhet el, várhatóan az iskolai szünet időszakában. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovas terápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovas Terápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
27: A Fóti központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozás, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
26: Különleges helytörténeti programokkal várja az érdeklődőket a Kunfélegyházi kör. A kezdeményezés célja, hogy korhű jelmezekkel és dramatizált előadásokkal hozza közelebb a közönséghez Kiskunfélegyháza múltját és a városhoz kötődő ismert személyiségeket. A résztvevők egyfajta időutazáson vehetnek részt, ahol történelmi alakok élednek újra, és saját történeteiket mesélik el a látogatóknak, írja a Félegyházi közlöny. A szervezők szerint nem száraz történelmi előadásokat szeretnének tartani, hanem élményszerű és szórakoztató formában mutatják be a város értékeit. Az idei Móra ünnepséget július 18-án rendezik meg a Móraház udvarán, Móra Ferenc születésének 147. évfordulója alkalmából. Sok napsütésre és kánikulára készülhetünk ma is, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik, élénk főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Holnap is napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű, 27-28 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: 3:47 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Cső! Szevasztok! Hello!
1: Halló, jó reggelt! Eltűnnek a parkolóautomaták, erről beszéljünk majd egy mondatot.
3: Bizonyám.
1: Ez,
4: Én meg fogok venni egyet, abból is.
1: Ez igen, mi lesz a tanárbácsi, valaki Balázsnak adott a 4000-ért egy parkolójegyet. De jó sztori volt, az Barnabási ide nekünk.
2: Igen. Szomorú egy kicsit, ugye, hogy nyugdíjas tanárként ebből kell kiegészítened a fizetésedet, de egyébként meg egy olyan jó, tényleg jó volt.
1: Igen. Fantás Duci itt maradt, képzeljétek el, jó reggelt, visszatértek, de ma valahogy nem akarózik a fülem, hozzájuk maradok, nálatok Fantás Duci. Nem bántva őket, nem ezért kérdeztük csak, hogy Duci marad, de Duci itt marad.
2: Duc-ko.
1: Úgyhogy egyenként raboljuk el a hallgatóikat. Hozzuk el őket.
2: Név szerint fogjuk ismerni őket.
1: Aki átteker és itt marad, a nevét írja be, hogy fölvéshessük a nevét Duci mellé. Duci ott van. Úgyhogy, Ducika, örülünk, maradjál, az se baj, a kapcsolgat, az se baj, valaki ott van. Mindig azt mondjuk, hogy legyen sok jó reggeli műsor, választanak a hallgatók, döntsön a piac. Az volt az aranykor, amikor 4-5 reggeli műsor volt. Voltak a Happy-ék, a Harsányék, a Bocskorék, mi. Tudtál válogatni, nem? És aztán a piac eldöntötte. Tehát monopól helyzetben se lenni jó, mert az meg ellustít. Legyen még jó 3 reggeli műsor. Úgyhogy tényleg
2: gyertek,
1: nincs baj.
2: Gyertek, fiatalok, kell
4: legalább egy.
1: Tessék?
4: Legalább egy
1: legyen már.
4: Egy umárosan lehetne, mert se kezd az elég kicsépejtő lenni ez a szituáció. De...
1: Igen. Na, szóval jó, abszolút, mi is sipkedjük őket, ezt mindig elmondjuk, de legyen sok jó műsor, az a jó. Neked is az a jó. Sok jó humorista van, mert akkor van kihez hasonlítani, a pilotáknak is az a jó, ha van kivel versenyezni. Ez mindig jót tesz a piacnak. Jó, ez a kereskedelmi tévéknek, ha van konkurencia, a reggeli műsoroknak is legyen, tehát legyenek a Gáborék is sokáig.
4: Én mindig mondom, hogy lányokasszonyok, kezdjetek el humoristáskodni. Kellenek a nők.
2: Lányokasszonyok.
4: Gyerünk!
1: Hajrá!
4: Indulás!
1: Hajrá!
4: Indulás! Elő a jobbik
5: életeket. Támadjátok meg Esztert!
4: Így is van. A kedvencem azok a középkorú férfiak, akik haragszanak a nőkre, amiért humoristák. Ők a kedvencem betípusom.
1: Nem is de értem. Hogy tudsz egy nőre haragudni, aki humorista?
4: Hogy tudsz egy nőre haragudni?
1: Azért az megvan.
4: Nézem, nagy szemeim, nagy csicsa szemekkel, erre lehet haragudni, erre lehet.
2: Támadsz, az a baj. Hogy pont olyan vagy, mint a csizmás kandúr, érted?
1: Simogatod, aztán a kezedbe harap.
4: Nincs is semmi látni valóda, gyere, vakard meg a hasamat, aztán meg...
1: Na igen. Balázs, a Kossuthot ne hagyd ki. Ja, hát kell a jó Kossuth is, kell a jó Kossuth.
4: Kossuthon van reggeli műsora, úgy.
2: Hát persze.
1: De ott ilyen közszolgálati van. Hírek, megbeszélések, mezőgazdasági hát körkapcsolások. Igen.
2: Az 5-től 6-ig van az a miénk, a mezőgazdasági műsor. Aztán, hogy 6-tól mi van, azt nem tudom.
1: Igen, azt én sem tudom, de szerintem ilyen rendes reggeli műsoruk egyébként az úgy abban nincs nagyon neki klasszikus.
4: Meghallgatnám, ilyen beszélgetések lennének, hogy és te éjszaka melyik klasszikus zenei előadóra gondoltál? Napok óta csak Mozartra gondolok. Érdekes, mert szerintem Bach egy kicsit agresszívá tesz mostanában.
2: És micsoda szócsaták lennének belőle? Mi Bach vagy Mozart?
4: Igen, és most hallgassunk meg valamit, ami és egyáltalán nem való ide. Na.
1: Igen.
4: Szóval adnám, adogatnám.
1: Azt mondja, hogy igen, Zsülci mutogat, időjárásunk, Ferenc, mondj valamit. Hideg frontot emlegetnek. Mit jelent ez?
2: Támad a front, jó, de nem az, amit eddig mondtak, mert ez most nyugatról jön.
1: Igen.
2: Úgyhogy ez egy másik front. Szerda esti viharok letarolják, és holnap óriási visszaesés van.
1: Köszönjük szépen!
6: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Ott vannak az ebrek. Azért néztem ilyen hülyén, mert hogy elkezdesz normális időjárás mondani, én lecsatlakozom. Tehát abban a pillanatban kész dobja az agyam. Ez olyan, mint amikor hazamész 30 év után, és az anyád kedves hozzá. De egyszerűen nem érted. Tehát, hogy...
2: Ezzel próbálok megzavarni. Időről időre mondok egy rendeset.
1: Szerintem az nagyon ijesztő. Hirtelen mondasz egy rendeset, és lekapcsolják a lámpát. Nem is mi van?
2: Mi van?
1: Folyamatos is, mit mondtál. Azt hiszem, nem mondta semmit.
2: 34 fok lesz ma. 34.
1: 34, az
4: 34
1: jó.
4: Fok.
2: Igen.
1: Az jó.
4: Akkor kirakom a bugyikat száradni.
2: Jó.
4: Most
2: jó.
4: Már nebben száradjanak. Na jó. De ez nagyon durva amúgy. És még mindig május van, csak mondom nektek, srácok. Láttátok, hogy már van ilyen víztilalom? Hogy nem lehet locsolni?
1: Már most. Július, augusztusban szokott lenni. Haló.
4: Bizony, láttál a csoportba. Honnan az információim azt
2: hiszem, hogy... Ez a nyestesek,
4: a nyestesek még locsolhatnak, hanem ez egy másik csoport, ahol a vízgazdálkodásról van szó, és ott már megjelentek bizonyos településeken, hogy most már óvatosan.
1: Hát igen.
4: Szóval nem lehet a járdát locsolni, meg ilyenek fogat, most még lehet. Még. mert már aztán kinek, majd ez sem biztos,
2: hogy van. Van, aki eddig se vette magának. Már nem.
4: Így van.
1: Igen. Inkább a frontja jövő, üljünk a frontra, köszönjünk szépen. Épp szülőszobában ülünk, tegnap este óta már vége felé járunk, mikor a párom azt kérte, hallgassunk titeket, hogy elterelje a figyelmet. Még ebben is segítetek. De cuki, milyen jó ez így. Milyen jó ez így.
4: A szívét, az nagy küzdelem. Ilyenkor.
1: Az igen, kitartás, az egy hosszú útnak az eleje. Ja, jól van, játsszuk akkor egy-egy gyerekek, mit szóltok hozzá?
2: Mert!
1: Ma lesz Gyónás!
2: Utolsó szerda van!
1: Lackó, és pont te vagy! Hát ez ilyen jó, hogy Lackó van.
4: Véletlen lenne?
1: Mert ahogy vagy magyarnál, meg a Gyónásnál Lackó kell.
4: Lackó rádió kedvenc sekrestés fiúja.
1: Igen, hát egyébként milyen jó, hogy szólsz. Ha vár, nézzél el napnára.
2: Utolsó szerda, jövő héten már június van. Látod,
1: ezért tart itt ez a műsor, mert ilyen hallgatóink vannak.
2: Szólnak, ha baj van.
1: Azt mi elfelejtettük, de ők szólnak. Pedig már évek óta csináljuk, de...
2: de azért mi túl tudunk ezzel lendülni egy pillanat alatt.
1: Annyira gyorsan mindig hónap vége van, hogy az ember nincs arra felkész, hogy megint nem ám most volt. De nem, tényleg, megint szerda van. Megint szerda van. Úgyhogy, Meri, köszi nagyon, tényleg, tök jó vagy. Ez tök jó, hogy szóltál. Gyógyunk akkor 1-1-8-tól, abszolút.
2: Én is itt vagyok egy ideje, halkan, te biztosan, Ágica. Újabb név, amit meg kell jegyezzünk.
1: Ezekre nem adunk. Már hogy fontos Ágica, de ez itt vagyok, de halkan, aranyos vagy, jó, hogy valami, valami plusz kell ide, hogy beolvasásra kerül, igen.
4: Ennyi. Azt látom, hogy Laci, nagyon nagy rajongótábor alakult ki a hallgatók között, akik mondják, hogy készíted az ostját, meg hasonlók, úgyhogy oda kell tegyed magad. Oda kell tegyed magad, nem lehet most akármilyen.
1: Már nyitom is a számat, Laci. Készítsd az ostját, Laci.
4: Szeretem.
1: Igen. Jó van, na, akkor 8-tól jó. De most tényleg tegyétek oda magatokat. Engem most már nem érdekel, a hűtőből kietted az utálát, úgyhogy a férjed ne vegye észre.
4: Nem, egyáltalán nem érdekel.
1: Nem érdem, csak nem nagyon mocskos dolgokat
4: minden
1: szeretnék hallani.
4: Minden szénhidrát alapú bűnözést most félre kell tegyetek. Most olyan dolgokról kell, hogy szó legyen, aminek tétje van.
1: Igen.
4: Ami fájdalmas.
1: Amit senkinek nem mertetek eddig elmondani. Ami tényleg annyira intim, annyira magájellegű, hogy kicsit még magatok előtt is szégyelitek, hogy magadra nézve látod, hogy mesztelen vagy, és megint azt csinálod. Tehát, hogy tényleg nagyon durva dolgokat akarunk május végén hallani. Nem érdekel, hogy találtál egy kullancsot a gyerekbe, és elfelejtetted csak reggel kivenni. Nem érdekel.
4: Nem érdekel. Májusi Gyónás aranyat ér.
1: Így van.
4: Ezt szeretném, hogyha megjegyeznétek.
1: Ha csak egy nagyon mocskos bűnös gondolatod volt, azt ír le.
4: Főleg a Ferivel kapcsolatos.
1: Az pláne ír le.
2: Duplán jöhet.
1: Mélyülj el magadba, tarts önvizsgálatot, nézd magadba, gondolkozz. Nem érdekel, hogy egy sor kocka cukrot megettél, hogy az anyád ne vegye észre, ezért lezabáltad a teljes sort.
4: Ez elég specifikusan hangzik, Balázs.
1: Hát ez volt mindig. Hát tudod, hát ez volt.
4: Egy teljes sort megettél.
1: Hát ugye a kocka cukor a sorokba volt rakva, dobozba. És ha kivettél egyet, akkor anyád észrevette. Ez mit tudtál csinálni? A teljes sort lezabáltad, egyen lejjebb ugrott, azt nem vette észre. Ha egy hiányzott, kievett a kocka cukorból, tudod azonnal. Ha lezabáltad a teljes sort, akkor nem vette észre, hogy egy teljes sor hiányzik.
4: Igen, de úgy látszik, milyen szépen megtanított minket hazudni. Hát, tehát, hogy az, hogy igazából erre volt jó az egész neves struktúra.
2: Kérhettél volna egy kocka cukrot, de te nem, te elloptad a sort.
4: Igen, igen, azt mondtad, hogy itt most akkor merj nagyot játszani. De szerintem ez nagyon érdekes, mert csomó mindenben én is ezt tanultam meg otthon. Nem azt, hogy izé, hogy hogyan legyen transzparens kapcsolatunk és jó érzelmi kommunikáció,
1: nem.
4: Hanem, hogy...
1: Az
4: hogy...
1: a generáció nem azt tanította.
4: Nem, nem.
1: Hát, azt most mi tanítjuk nekik talán,
4: egy rendszeres megélésem volt, például, hogy jött valaki haza, már a kulcsból tudtam, hogy ki az, hogy mi a hangja a kulcsnak, és azonnal olyan tevékenységbe kezdtem, ami az illetőt nem triggereli.
2: Én tudtad, hogy örüljön valaminek.
4: Na, ez milyen? Ez mi? Ez megvan?
1: Ez most megütött.
4: Ez megütött? Ez, nem?
1: Nagyon durva.
4: Ugye?
1: Hú, van, megkönnyeztem.
2: Jó, anyád jött, akkor mit csináltál?
1: Inkább anyád.
4: Igen, anyám, akkor mentem fel a szobámba, hogy gyorsan már tanultam,

0: az akkor a Zsák utca volt, és nem volt íz, és nagyon kaptam, és utána onnantól kezdve, hogy már nem az volt, hogy mindig fogat mostam, hanem már csak megvizeztem a fogkefét, tudom, hogy inkább rohadjon el a fogam, de akkor sem lett igazad öreg. Tudod így, nem az megvan, az megvan, ezek a ez apró dolgok. Persze, gyerekként, és ugye olyan durva.
1: És tudod, mi a baj, hogy ez folytatódott. Ott volt a katonaság, ahol hát nagyjából is egészéből is erre tanítottak meg, hogy hogy tudsz üzemanyagot lopni, például a harci járműből, hogy tudod ízét a konzerveket kicsempészni, és apádnak odaadni, vagy eladni a haveroknak. Tehát az egész rendszer, érted így, hogy tudsz a munkahelyedről lopni.
2: Igen, csak ebben az a nehéz, hogy a gyerekkorodnak, amiről a biztonságos érzelem és érzelmi közegnek kellene szólni, valójában egy felkészülés és egy állandó idegrendszeri készenlét, hogyha jön a támadás, kiszűrt, hogy honnan jön, ha felméred, hogy milyen állapotban, megnéz, hogyan tudod lereagálni, de lehetőleg ne is legyen semmilyen állapotban, ezért elkövetsz mindent, hogy nyugi legyen. Tehát te vagy a dolgok okozója, kiváltója és megoldója egyben. Ez a gyerekkorunk.
0: Igen.
2: Valójában, érted?
0: Igen.
2: Az okozója és a megoldója.
0: És akkor elkezdnek olyan dolgok történni, ami nem hozzád köthető, akkor teljesen összezavarodsz, hogy most az időjárás, ezt én csinálok, vagy akkor ezzel hogy van? És ugye kikerülsz a társadalomba, elkezdesz beilleszkedni, és rájössz, hogy mások nem így működnek.
2: Igen,
0: és
2: de ugye... addigra ez a működésed kicsit, igen. És ezt kell levetkőznöd, meggyógyítanod.
0: Igen. És ugye belépsz a szobában, mindenkit monitorozol, ettől nagyon elfáradsz, ugye elviselhetetlenné válsz. A másik, ami nagyon durva, hogy mindent magadra veszel, tehát minden a testérelmet, tehát ketten összevesznek, az neked szól. És ugye próbáld meg ezt otthon megértetni, plusz ugye megtanulod azt is, hogyha hazamész, és elmondod otthon a sérelmedet, hogy ők ugye a biztonsági hálód, ugye ki, akinek azt kell mondani, hogy gyere, beszéljük meg, akkor meg elkezdenek haragudni, hogy neked problémád van, tudod?
1: És hiszen akkor mi bajod lehet neked?
0: Igen, ugye, és megtámadják
2: az életet. Csak tanuljál. Csak tanuljál, és kapsz ételhitalt, és te tanuljál. Persze.
0: Igen, vagy pedig arra haragsz meg, aki mondjuk van egy konfliktusod, nem tudom, hogy volt-e ilyen neked, mondjuk egy ilyen gyerekkori osztálykonfliktus, hogy mit tudom, hogy egy kislány nem hívott meg a születésnapjára, ezt gondolom, hogy gyakran előfordult, és akkor hazamész szomorú, hogy ez történt, és akkor nem az van, hogy átbeszéltek, hogy akkor ezt hogyan kell kezelni, akkor tudod, és akkor hogyan lesz ennek a hosszú kit, hanem azonnal vérbosszú.
2: Vérbosszú!
1: Nem baj, majd te
2: sem hívod meg! Levadászuk! És akkor milyen durva lehet annak, akinek mondjuk van egy, ha mi így éltünk, és viszonylag, akkor ez egy normalitás volt, nem volt ez semmi baj, nyilván a szülők is hoztak egy csomó mindent. De hogy milyen durva az, amikor mondjuk egy verekedős apuka, egy alkoholista anyuka. Te érted? Tehát, hogy mi is így triggereltük magunkat, és csak egy viszonylag normalitásban sokszor érdekes szülőkkel, nem normalitásban, de hogy próbáltad túlélni a gyerekkorodat, ami még nem volt extrán durva. De milyen az, amikor extrán durvába vagy, ha ezek így megmaradnak, hogy egy zárbetételnél tudod a hangulatot, és még nem attól kellett félned, hogy hazajössz és agyonvernek.
1: Hogy mennyire részek, hogy annyira...
2: Csak az anyádat veri meg, vagy téged, tehát az milyen nyomokat hagyhat, ha ez csak egy ilyen nyomot hagy, hogy jön anyád, és fölméred a lépcsőházból, hogy nagyot lép vagy kicsit, mert ha nagyobb lép, akkor friss és jókedvű, ha egyesével jön, akkor fáradt, viszont mérges. Nem így van.
0: Ebben most mindenkinek egy több generációs trauma szakadt fel ebben a nevetésben.
2: Éreztem ezt, hogy ezt elmondtam.
0: Istenem. És utána, ja, és amikor tudod, hogy zárja be magamat a szobája ajtaját, hogy tudod, hogy most az a fajta, amikor egyszer csak kirobbantja, és azt mondja, hogy ne itt mindennek vége van, vagy pedig az a fajta, amikor
1: csend van.
0: Amikor így csend van, és így és igen. Akkor csak magadban csendesen megpróbál megoldani az összes többi dolgodat.
2: Igen. És közben jöttél, mentél a legboldogabb gyerekkor, nyaraltál, bányatónál fürödtél, minden rendben volt, de ha ezek így beégtek az idegrendszeredbe, mi lehet a durvábbnál, nem? És ez nem...
0: Én szóta, ahogy te is szóltál félett, hogy mi az, amire nem emlékszel. Tudod, már csak így a tüneteim maradtak meg, csak hogy ott van, hogy...
2: Meg kell.
0: Hát valami jó,
1: mi miatt azért... van ez a szorongás?
0: Igen. És az a durva, például nekem rendszeresen volt az a rémámom, ilyen tínédzser koromban, hogy valakit véletlenül megöltem. Tehát, hogy
1: mondjuk
0: úgy keltem
1: fel. Elég erős álom.
0: Elég erős, és azzal a bűntudattal kezd, hogy valakit véletlenül megöltél, de nem tudod a körülményeket, csak tudod, ez az iszonyatos bűntudat, mert hát minden ettem
1: és
0: egy
1: az
0: hibás.
1: Meg volt, hogy kit? Vagy csak így egy...
0: Nem, ezek nem, sose arca sem volt semmi, csak volt az érzés, hogy úristen, valakit véletlenül megöltem, tudod? És így az egész
2: hát arra... ez mindennek a, igen.
0: Igen.
2: A ventilálás, a levezetése. Beleálmodása, persze. Nagyon
0: minden
2: durva.
0: A te hibád, hát hogyha, ha köztük van konfliktus, az is a te hibád. Ha... Na, de szóval igen. Szép
1: reggeleid voltak.
0: Jókat írtak a hallgatók. Majd hiányozni fog, ha nem leszek. Emlékeztek erre?
2: De valahol ezeket nagyon szereted, ezeket a mondatokat, most már klasszikussá váltak, persze. Igen.
0: Te jó ég, igen.
2: Nagyon kemény.
0: Meg a másik nagyon kedvencem, bocsánat, amikor 4 éves korom óta tervezte mind a kettő a saját halálát, megtemetését, tudod. Na, figyelj, és ezt hallgatod, érted 4 évesen. Na, amikor meghalok, akkor a kis Józsit meg ne hívjátok a temetésre. Mi van, tudod?
1: 4 évesen. Olyan apa szeretlek. Nem, amikor meghalok.
0: Fogok ilyen majd jó meg

0: Na, de akkor meghaltam. Na.
1: Igen. Na, itt van a játékosunk. Szia, jó reggelt, halló.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: Hello, Pityesz, honnan hívtál minket?
2: Németországból.
1: Pityesz, Németországból. Dolgozol kint, mit csinálsz?
2: Dolgozok, kamiont vezetek.
1: Kamiont vezetsz, aha, nagyon jól van, akkor kamiont vezetsz. Kivel játszanál, Pityesz?
2: Hát leginkább Ferivel.
3: Remek jó választás, Pityeszkém. A te azt tudod, hogy mi az ajándéka ennek a játéknak?
2: Miért van külön ajándék?
3: Én úgy tudom, hogy
1: nincs.
3: Nincsen?
1: Nincs. Ezen a héten nincsen.
3: Akkor csak... nagyon jó.
0: Az nagyon lelés.
3: Egy balázsékos ajándékcsomag.
1: Hatalmas szájrapuszi Feritől a következő kitelepülésen.
3: Igen, lesmárollak a
2: legnap. Most borotválkozás után.
1: Igen. De nincs most külön. Jó. Egy alcsi csomag van, de az is nagyon jó. Szép. Jó?
2: Oké, legyen úgy.
1: Na figyelj, akkor megyünk.
2: Oké.
1: 3-2-1, tessék.
3: Kint élsz, Pityesz?
2: Csak dolgozok.
3: Hazajársz?
2: Magyarországon élek, természetesen. Oda-vissza járok.
3: Egy hét alatt hány fuvar tudsz megcsinálni? Kettőt?
2: Az attól függ, hogy hova szól a fuvar.
3: Mondjuk Honoluluba.
2: A kamionnal nehéz lesz.
3: Át lehet hajózni az óceánon.
2: Jó is lenne.
3: Most mit
2: jó
3: viszel, Pityesz? Mit viszel?
2: 2 darab alumínium tekercset, amiből majd üdítőidalos.
3: 7 darab alumínium tekercsel járkálsz?
2: 2-vel. Hát jó súlya van.
3: Ennyi fér föl csak. Ja, ezek azok, amik el szoktak szabadulni, és letarolnak mindent, ugye?
2: Ez állítva van.
3: Aha, biztonságtechnika. Van családod, Pityesz?
2: Van.
3: Szereted őket?
2: Persze, természetesen. Hát ki ne szeretnék.
3: Gyerek van?
2: Van az is.
3: Egy
2: kislány.
3: Meg is
1: ügyes
3: vagyunk.
1: Vagy, ügyes volt, Pityesz. Igen, kihúzta, szépen elbillegtél, de sok kérdést kaptál, úgyhogy álltad a sarat.
2: Hát igen, pedig én is kérdeztem volna.
1: Na igen, jó kis csata volt ez.
3: Nem hallottam, hogy nagyon jött volna a kérdés, Pityesz.
2: Hát letámadtál.
3: Ja, ne haragudj, bocsánat.
2: Hogy védekezni tudok.
3: Igen. Ügyed, de ügyes voltál, megvan a csomi.
1: Te vagy a kamionos Pityesz a TikTokról esetleg?
2: Nem.
1: Jó van, akkor megörültem. Jó van, oké, aztán lopod a gázolajat, kérdezi valaki. Jó van, Pityesz, van egy ajándékcsomagot, küldjük neked, jó?
2: Nagyon szuper, köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao.
2: Sziasztok.
1: Hello. Ja! Mi van?
0: Kicsit regresszióba kerültünk, Balázsa.
1: Sajnos ott vagyunk a lépcsőházban.
0: Előre át fogunk hintázni 15 percig, utána minden lett bele.
1: Igen. Ő nem az a Pityesz, gyerekek, sokan megkérdeztétek, TikTok sztár Pityesz. Én nem tudom, ki a TikTok sztár Pityesz, de nem az a Pityesz, úgyhogy nem tudom, hogy kire gondoltok, mert van milyen kamionos Pityeszünk, de talán még játszott is velünk.
3: Vagy beszéltünk vele, igen.
1: Így van. És nem azt mondta, hogy ki nem szereti a családját, hanem ki ne szeretné a családját. Azt mondta úgy, hogy ezt így abszolút elfogadjuk. Rendben van, nem mondta ki, ráadásul nem is állítottuk ott meg, úgyhogy ha kimondta volna, se lett volna igaz, mert nincs ezzel baj.
3: Nyugodjunk meg,
1: rendben van, adjuk neki oda.
0: De közben jönnek közben amúgy a gyónások, úgyhogy srácok, röfencsük be lassan a rakétákat.
1: Röfencsük be, de hogy nem 8-tól gyónunk? Várjunk.
0: Jó, akkor viszont akkor most még ne írjatok, akkor
1: csak
0: egy óra
1: most még
0: írjatok.
1: Csak fogalmazgassátok, ízlelgessétek, nyalogassátok a sebeiteket, és aztán 8-tól öntsétek ránk lelketek legmélyebb bugyraiból föltörő gennyet és váladékot.
0: Furunkulusokat fogunk ma fakajtani.
1: Igen.
0: Használom szót. Furunkulus.
1: Furunkulus, egy jó furunkulus.
0: Egy jó furunkulus.
1: Na jól van, elmegyünk akkor, jó? Azt írja valaki, de most erre már nem reagálunk, mert ha ezt újra megnyitjuk, akkor az hosszú beszélgetés lesz, de még Andi írt egyet, hogy mi ma miben vagyunk, és miben voltunk régen. De ezt majd még lehet, hogy beolvassuk. Oké.
0: Okay. Jól van.
1: Lesz időnk. 2 perc pontosan 7 óra, ha közlekedés van, azt küldjétek, mert itt a BL döntő miatt lassan minden a feje tetejére áll, úgyhogy...
0: Már láttam tegnap beköltözni angolnak kinéző foci szurkolókat egy 3 csillagos népligeti hotelba, és láttam az arcukon azt az ábrázatot, amit...
3: Ez ennyi?
1: Ezt nem fogják elhinni.
3: Ez 500 ezer esték?
1: Igen.
0: Figyelj, már a kapuban megtántorodtak. Tehát az volt, hogy láttam, menjél be, jó lesz.
1: Mit gondolnak majd rólunk? Ja, kemény. Na jövő, mindjárt 2 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk a
4: hírokat. A Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
7: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
1: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
8: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
6: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
7: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
1: Na, boomerek.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
11: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
12: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
13: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
14: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
15: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
16: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason, május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
17: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
18: Sokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Sokitex lakástextil és Szemiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
19: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüvegkampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
20: Finomít. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
21: Lámpát keres otthonába, vagy a kertbe? Filippi, ahol fény születik. Igen, igen, igen. Filippi, ne keresse tovább. Filippi Lámpa Áruház, hogy minden világos legyen. Kecskemét, Szolnoki út 10, az aluljáró után balra.
22: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes Régió Játék áruházában és a régiojáték.hu webáruházban. Régió Játék. Minden nap gyereknap.
23: Carglass javít, Carglass cserél.
24: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
25: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak pak! A szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
24: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
23: Carglass javít, Carglass cserél.
26: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
27: Önnek a Protexin kell.
28: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
29: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
30: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malomközpont.
31: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
32: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
31: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
33: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
34: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
35: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
36: Júniustól változik a kecskeméti buszmenetrend. Egyre nagyobb a kínai érdeklődés a Neumann János Egyetem iránt. Zajlik az Agrárium 2026. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új menetrendet vezet be június 1-től a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. A társaság tájékoztatása szerint a nyári időszakhoz igazodva módosul a helyi autóbuszjáratok közlekedése Kecskeméten. A változások a város közigazgatási területén közlekedő menetrend szerinti járatokat érintik. A Közlekedési Központ arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az új indulási időpontokról és esetleges járatmódosításokról. A részletes változásokat a szolgáltató hivatalos felületein teszik közzé. Újabb jelentős kínai szakmai delegáció érkezett Kecskemétre, ahol a Neumann János Egyetemmel és a térség autóipari lehetőségeivel ismerkedtek. A vállalatvezetők energetikai, automatizálási, logisztikai és autóipari területeket képviseltek, magyarországi útjuk során pedig a Neumann Egyetem volt az egyetlen felső oktatási intézmény, amelyet felkerestek, írja a Vármegyei Lap. A kínai partnerek elsősorban az egyetem mérnök képzése, innovációs kapcsolatai és a térség ipari háttere iránt érdeklődtek. Az intézmény az elmúlt években tudatosan építette nemzetközi kapcsolatait, jelenleg már 5 kínai egyetemmel működik együtt. A következő nagy lépés ősszel jöhet, amikor egy kínai partner intézménnyel közösen új gépészmérnöki képzés indulhat. Zajlik az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok, ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
37: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
36: Folytatódik a kánikula, délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Estére többfelé csökken a felhőzet és szűnik a csapadék tevékenység, viszont sokfelé megélénkül megerősödik az északnyugati északi szél. A hőmérséklet napközben a térségben 29 és 34 fok között alakul. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható, csapadék nélkül pár fokkal mérséklődik majd a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter!

0: Endre. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók! Gyerekkori élményekről beszélgettünk, már nem is tudom, hogy jutottunk el, de nagyon jó téma kerekedett ebből, mert hogy közben megjönnek az SMS-ek. Ugye, hogy mi az, ami beégett neked gyerekként, amivel, hát hogy lehet ezt a témát várjál szűkíteni? Egy kicsit, vagy úgy sírre tenni, mert nem a legjobb gyerekkori élmény, se a legrosszabb gyerekkori élmény. Tehát igazából nem ezt keresünk, ennél ez egy finomabb idegrendszeri kérdés, amiben most vagyunk. Amiről ugye beszélgettünk a hírek előtt, hogy mindenkinek volt egy olyan, hát csápja, polipja, idegrendszeri fejlettsége, vagy sokaknak, nem biztos, hogy ezt mindenki ismeri, amiről beszélünk, mert felmérte, hogy a szülei milyen állapotban vannak, és vagy úgy feküdt le, hogy hallgatózott a sötétben, hogy lesz-e veszekedés, vagy a kulcscsörgésből megnézte, hogy az anyja vagy az apja milyen hangulatban van, ha bejön is, még mit tehet, hogy jobb kedvű legyen. És elmeséltünk történeteket, és ez sokaknál elindított egy ilyen kis regressziót így, hogy ki hogyan próbált különböző konfliktusokat megoldani otthon, vagy hát tulajdonképpen elsimítani.
2: Menekülési praktika ez.
1: Túlélési, inkább vagy úgy fogalmazni. Túlélési. Mert menekülni nem tudtál. Túlélni, igen.
2: Sose kerültél ki belőle.
1: A menekülés nem volt opció, akkor arra még nem jöttél rá. Túlélni tudtál vele, illetve könnyebbé tenni magadnak egy ilyen keretrendszerrel, amiben tudsz kapaszkodni, fogóckodókat építeni, hogy azok mindig ott legyenek.
3: Igazából az, hogy ilyen nagyon durva, hát ilyen egy manipuláció ez, anélkül, hogy nem tudom ezzel a részükről, nem tudom, milyen a másik oldal, hogy ő ezt hogyan alakítja ki, tudod, hogy tud-e arról, hogy te ennyire alkalmazkodsz hozzá.
2: Csak a manipulációban én mindig föltételezek egy kis ilyen, hát nem is kedvességet, de legalább okosságot. Itt ez nem volt benne.
3: Igen, de szerintem például ők tudták, hogy te mit csinálsz?
1: Nem. Szerintem most mi sem tudjuk, hogy a gyerekeink egyébként mit csinálnak. Nem látsz bele, bár átmentél egy csomó mindenen, de nem tudod, hogy alszik el, nem tudod, mi az utolsó gondolata, nem tudod, hogy figyel téged. Mi tudjuk, hogy monitoroztuk őket, de nyilván ők ugyanúgy monitoroznak minket, ugyanúgy van rossz tapunk, ugyanúgy
3: meg lehet. Nem.
1: Igen. Nagyon jó SMS, hogy figyeld, amikor anyám sokáig ült a budincigivel, akkor tudtam, hogy baj van. Milyen érdekes. Na, pont ezekre az SMS-ekre gondolunk, hogy történtek.
3: Jó, felhúzta magát.
1: Mi? Igen, tehát beült, tudtad, hogy cigizik, nem jön ki, akkor már tudtad, hogy robbanni fog, csattanni fog, lesz valami, sokat ül a WC-n, gondolkozik, kijött és elindult a VR.
2: Jó, de azt is írjátok meg hozzá, hogy mi volt a védekezési vagy terelési mechanizmus. Ahogy te mondtad, hogy ahogy láttad, hogy jön anyád, akkor mit kellett csinálni?
1: Igen, a kulcsdörgésből tudtad, hogy nehéz most... nap, könnyű nap, igen. Úristen, amiket mondta, kulcsdörgés és a többi, sokszor úgy tettem, mint aki alszik, és közben hallgattam, hogy anyum épp csapkodva pakolászik, vagy zenét berakva főz. Ez most nagyon betalált nálam, el is felejtettem, milyen érzés volt. Kopi küldte nekünk. Eszter témája poszttraumás stresszt indított el nálam. Gyerekkoromban szintén tudtam, mi következik a lépcsőházból szűrődő lépések zajából. Hát pont ezt beszéltük, ugye? Kulcszörgésből, apám 2 óra alvással ki tudott szinte teljesen józanodni, ezért már 10 évesen alkalmaztam azt a taktikát. Gyere, apu, nézzünk foci meccs összefoglalót a tévében. A tévénézés alatt mormoltam el pár imát, hogy aludjon egyet, ami többször sikerült, milyen durva. Ilyenkor elég elviselhető lett a nap. Minden nap gondolok ezekre, mert a kislányom fel kell, vagy elalszik, hogy egy jobb szülő legyek. Joci 36 éves, érted? Tehát ő odabújt az apjához, és azt mondta, hogy gyere, apa, aludjunk, vagy aludj el, vagy nézzünk foci meccset, mert tudtad, hogy közben a fater elalszik, mire fel kell, józan. Milyen durva.
3: Meg ez ilyen body doubling, tudod?
1: Ez mennyire durva.
3: Hogy lekövetted apáddal, hogy ne legyen neki egyszerűen lehetősége kitekinteni a szalad helyzetébe. Ez már milyen mesterszintű dolog.
1: Igen. Nekem nagymamám azt mondta, amikor 10 éves voltam, hogyha meghal, álmomban megrángatja egyesével a lábujjaimat, és onnan fogom tudni, hogy ott járt. Jézus Isten. Amikor a faterom a sült halat hozott haza, mindig tudtam, hogy segrészeg volt. A mai napig, ha megérzem a hal illatát, érzem a bőrkeményedés kezét az arcomon.
2: Apofon.
1: Sült hal, aha. Tudtad, hogy halat hoz, ha halat hozott, mindig részegen vette, ha részegen vette és sült halat hozott, tehát már láttad a kezéből, hogy ott a hal, tudtad, hogy apád részeg, és valószínűleg tudtad, hogy pofon lesz. Durva, milyen sok mindent kapcsol össze a gyereki agy, nem?
2: És
1: hogy jön, mi van a kezében?
2: És ezelőtt volt, és te a sült halra még mindig az apád kezére emlékszel.
1: Ott van az illat. Jézus. Persze, ott van az illat. Én az aznapi sörös üvegeket néztem meg, 5 alatt én voltam az apám szemefénye, 5 felett becsuktam a szobajtót, és tanulás színeltem inkább, de szerettem őt végig. Milyen durva. 1, 2, 3, 4, 5. Monitorozik a gyerek, jó? Még kevesebb hívott, szeret. 6, hopp, megyek a szobába, ez már túl sok. Basszus, milyen SMS-ek ezek. Úristen. Jól rezonál arra egyébként, tehát, hogy a gyereki agy hogy működik a túlélés érdekében. Ezek nyilván sokszor nagyobb traumák, de sokszor egészen kicsi dolgokat is monitorozol és teszed össze, hogy te valahogy túlélj.
3: Igen, meg tudod, az a durva az egész, hogy a gyerek minden körülmények között szereti a szülőjét. Tehát nincs olyan, hogy nem szereted a szülődet. Lehetnek, lehet ez egy vegyes kapcsolódás, vagy valami nehéz kötődés, tudod? De hogy a gyerek ezt az egészet úgy csinálja, hogy neki egyetlen egy anyja van, egyetlen apja van, és hogy neki ez az alapértelmezett kapcsolata. Tehát ha rossz, akkor is az az alapértelmezett kapcsolata. És ezért alkalmazkodik hozzá, meg tehát, hogy amikor így most beszélünk, hogy Balázs a dolgainkról, akkor ez ebben benne amúgy az a szeretet is, amit ugyanúgy szereted az anyát, hiszen ő az anyád, ettől függetlenül.
1: Meg ők is szerettek, abszolút, szerettek, persze, igen, mindent megtettek.
3: Igen, tehát az ő működésük, meg a mi működésünk közötti különbség.
2: Nem jutsz el odáig, hogy azt mondod, hogy na nem.
3: Dehogy nem. Hát rengetegen. Most már ez most hatalmas divat, szerintem nagyon sokan megszakítják a kapcsolatot a szüleikkel, mert úgy érzik, hogy nincs más lehetőségük, hanem csak itt tudják megoldani. És figyelj, az, az igazság, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez gáz, mert szerintem van olyan kapcsolat, ami nem megjavítható. Mert ha csak te akarsz rajta folyamatosan javítani, a másik meg nem, akkor azzal mit tudsz csinálni?
2: Amúgy. És mégse hallhatsz bele te.
1: Nem is kell. Igen, sokan még mindig abban van, hogy család, de meg kell oldani, de meg kell javítani. Nem. Tehát a saját határaid védelme, tartása egy idő után sokkal fontosabb. Muszáj. Tehát, hogyha egy toxikus kapcsolatban vagy a családi kapcsolatban, ugyanúgy ki kell ki lehet lépni, sőt, a gyógyulás első fejezete az, hogy azt mondod, hogy eddig és nem tovább. Örökre benne maradsz, örökre nem tudsz meggyógyulni.
3: Meg ez milyen hiperempátia már, amikor így vagy felvértezve dolgokkal, hogy így tudsz figyelni, hogyha akarsz. És a másik nyilván pedig ugye egyáltalán nem empatikus, hiszen úgy is elkedik, hogy neki jól esik. Ez már alapból egy ilyen nagyon nagy ellentét. Tehát egy kapcsolati dinamikában nem lehet az, hogy csak az egyik őtök hiperempatikus, a másik pedig csak ilyen a világban, mert az onnan
2: nem fog működni.
3: Mit tudsz csinálni vele?
1: Igen. Figyelj, milyen SMS-ek jönnek. Anyám mindig dúdolni kezdett, amikor valamiért pipa volt. Soha nem mondta meg, hogy mi a baja, de tudtam, hogy valami nem oké. Kezdett dúdolni. Itt nem tudjuk, hogy mi a vége, nem biztos, hogy bántotta, nem biztos, hogy megverte, nem biztos, tehát nem ez a lényeg.
3: Kiébbi lesz, hanem amikor fütyülnek.
1: Hanem amikor csak dúdol az anyád, érted? De már te tudtad, hogy
2: bekem
1: van, hogy valami elindult, hogy valami, és még nem tudtad, hogy lehet, hogy miattad, vagy a férje miatt, vagy az apád miatt, vagy a fizetése, vagy a szobádban rendetlenség, de dúdolt. De már az idegrendszered fogta, hogy dúdol. Hopp, itt valami robban, igen. Anyu mindig 17:30 körül ért haza, előtte fél órával tesómmal őrült rendrakást takarítás.
3: Igen, ez nagyon durva, hogy...
1: Kezdtünk, hogy ne legyen ideges, és ne veszekedjen. Ez is milyen durva. Monitorozod, és megcsinálod, és rendet teszel, és takarítasz. Igen, ez egy akkori alapvető gyerekműködés volt. Az én felelősségem megoldani, hogy a túlterhelt szülők azok ne veszekedjenek velem vagy egymással, tegyünk meg mindent, rakjunk rendet, takarítsunk ki. Mi mindent megtettünk, az már nem rajtunk múlt.
2: És a kis de ne világ, legyen morzsa az asztal alatt. És a kis világodban ez a rend.
1: Igen.
2: Vagy ez a megoldás.
1: Ez a kapaszkodás.
2: Ez a nyuga, igen.
1: Igen. Igen. Eszter, milyen jól összefoglalja, a szuperek vagytok, kaptuk SMS-ben. Nekünk minden esetben tettek meg mindent, és egyáltalán nem éreztük a hugommal, hogy szeretnek minket, nem is alakult ki kötődés és komolyabb szeretet. Aha. Amikor a rendőr apám megpróbált halkan parkolni, hogy ne halljam, hogy megérkezett, azért halkan, mert ellenőrzi a tévét, hátul melegség, és onnan tudtam, hogy semmi sem fog megfelelni. Neki kötekedni fog. Aha. Tehát a rendőr apja halkan parkolt le, azért, hogy leellenőrizze a gyereket, hogy nézi-e a tévét. Halkan parkolt a fater! Júj, de durva! Rendőr volt ráadásul, és halkan leparkolt.
3: Figyelj, nekem azt is csinálta a fater, hogy hazajött, és megfogta a tévé hátulját, hogy melege. Az enyém nem volt nyomozó, azt még nem tudok nyomozni, akkor ez nem
1: az öreged kőkemény.
3: Ami még nagyon durva, most így eszembe jutott, hogy a kapunknak volt egy nyikorgása, ahogy teljesen kinyitott, volt egy ilyen, és kezdetek, nem tudom melyik madár, van egy rigó, vagy megtanulta. És
2: az szívhatott téged.
3: És azzal szívhatott, hogy random, hogy meghalsz, tudod, rögtön mész kezelőből nézed, hogy jöttek-e, megjöttek-e, nem jöttek meg, milyen ezzel egyáltalán. És valaki azt írja, hogy ő nem tudja szeretni az anyját, mert gyűlöli, mert hogy bántotta sokat, meg ilyesmi, de a gyerekként nem vagy itt, érted? A gyerekként még nem így érted.
1: Persze, ez felnőtt korban jön lett, meg.
3: Igen.
1: Felnőtt korban, igen. Tehát azt mondják, hogy ezek a sérülések, ezek egyébként fura módon nem is kamaszkorban, meg fiatalkorban aktiválódnak, hanem amikor nagyjából úgy elkezd, nem kész lenni a személyiséged, de fura módon nem jön azonnal. azonnal. Tehát, hogy még lehet,
3: de hogy tudna? Hát egy alárendeltség viszonyban.
1: Úgy értem, hogy már elköltözöl, elkezdesz teljes életet élni. Nem érted, mi van, csak tönkre mennek a kapcsolataid, és 25-30 évesen kezd el kijönni. Nekem egyszer ezt a terapeuta mondta, hogy nagyon érdekesen működik az agy. Olyan szinten fed, hogy valamikor 10-20 évig semmi, teljesen normalitásban működ, és 35 évesen egyszer csak rájön, és teljes kudarcban az élet, és ott kezd el az agy emlékezni, földobálni, szembenézni, feldolgozni, 10 évig teljesen fedésben vagy.
2: Tehát ez nem már is tudsz, a jó eset, hogyha szembenézel vele.
1: Nem tudsz terápiára menni, mert még nem érzed, hogy nagy a baj, és azért kerülnek 35-40 évesen, mert addigra jönnek rá, hogy mennyire minden sok baj volt. 25-30 évesen még valahogy normalitásban működ.
2: És addig mi történik? Meg addig fed az agy?
3: Amint szerintem nagyon fontos, hogy gyerekként racionalizálod az ő cselekedeteiket, mert nem tudod, hogy milyen érzés felnőttnek lenni, és mindig olyan bonyolultnak látod azt, hogy hát nem tudjuk, hogy milyen terhei vannak, nem tudod, mert ugye ők állandóan ezt képviselték, kommunikálták, hogy...
2: Hát, amíg gyerek nagyon, vagy, addig vagy
3: hogy
2: boldog,
3: igen, majd
2: ha
3: idős leszel, igen. Majd ha idős leszel, majd elmagyarázom neked, mert most nem értheted, és a többi megy ez a nagy gázlángolás. És, és aztán az tök érdekes, hogy aztán felnősz, rájössz, hogy milyen felnőttnek lenni, és rájössz, hogy ez volt az. Tehát ez volt az, amit te úgy kezeltél, mint hogyha nem tudom, a világot irányítanád, de nem tudom mivel. Tehát ez az érzés, ami miatt te többet érdemeltél, mint én. Vagy, tehát érted, hogy, ez, hogy szerintem akkor jön meg az igazi harag, vagy nem tudom, a feldolgozás a filmből, akkor rájössz, hogy milyen könnyű amúgy jó szülőnek lenni, milyen könnyű amúgy, vagy elég jó szülőnek lenni, most nem a legjobbnak, de hogy így.
2: Tehát, hogy, hát vagy legalább vagy, nem a gyerekkel leverni a saját szaraidat, mert itt mindig arról van szó.
3: Igen, meg az, hogy magad felé fordítod, mert hogy legtöbbször ugye megszületik bennünk a rossz érzés, de nem a gyereken üvöltöd ki, hanem azt mondod, hogy na azért egy cigarettát valahonnan szerzünk, nem sok
2: előtt.
3: Igen, vagy valami lesz most akkor, igen. De igen, ez az más.
1: Nekem elég volt a szoba ablakon kinézni, ha láttam, hogy kerítésről kerítésre koppam az öreg, akkor nehéz napunk lesz. Szülői értekezletről jöttek haza, a szüleim nagyon sokan írják, dráma, őrületes nehézség, míg ott van, míg hazajön, tudtad, hogy óriási balhé lesz, mai napig összerezzem. Fogadóra szülő értekezlet, összerándul a gyomrom, utána tuti verés volt, írja Péter.
3: Én csak annyit szeretnék mondani, Péter, hogy én harmadik gyerek vagyok, én a saját szüleimre jártam.
2: Időben kell születni, ugye?
3: Azt mondta, hogy ott ültem a szülőkkel, hogy nyugodtan, mi a baj a gyerekkel, aki tűnő történetesen én vagyok. Na, hogy...
1: Szerintem az menő.
2: Sajnos nem érdeklődik az esemény.
1: Kezd csokom tanár, mit csinálsz, hogy szülőjétek ezen. Igen.
3: Rendszeresen. Okay.
1: Mikor Simpsonnal jött értem az oviba, a fater tudtam, hogy hazafelé, ebből biztos, hogy kocsmázás lesz. Ugye a végeredmény nem tudjuk. Elég volt, ja igen, elég volt a szobablakon, ezt is olvastam, hogy akkor mi lesz. Tudtam, amikor apám teregetni küld, hogy részek, ha volt ruha, ha nem, ha mennem kellett teregetni, akkor tudtam, hogy nagy a baj. Amikor együtt ültek cigizve a konyhában, hazaértem, azonnal láttam, hogy gond van. Érted? Tehát ők leültek igen, együtt, és az idegrendszered már tudta, hogy füstölnek, együtt ülnek, válság megbeszélnek, valószínűleg valaki utána bemegy utánad a szobádba, vagy valami lesz, mert a két szülő az együtt dohányzik. Az is milyen kemény, nem? Apám házmester volt, folyamatosan csörögtek a kulcsok. Amikor anyám fogadórán volt, mindig hazatelefonált, Ervin, ha hazaértem, beszélni fogunk. Rettegve ültem otthon, hogy megint mi van. Aztán hazaért indultam mókat, de az idő, amíg vártam, hogy mi lehet, az volt a legrosszabb. Tehát ő hazatszólt az anyja, hogy beszélni fogunk.
2: De ott legalább volt egy fölkészítés, akkor már tudtad, hogy mire számítasz, a mama hazacsörgött.
1: Igen. A mama hazacsörgött, milyen durva. 40 évesen még mindig be kell számolnom a napomról, nem szólhatok vissza, mert elzavar az anyám, és nem tudok ebből kijönni, mert nem enged.
2: 40 éves. Gyerekek.
3: Hát ez nagyon nehéz, azért nem enged, mert meg lehet vele csinálni. Most ez most nem hangzik most kedvesen tőlem, tudom, de hogy az van, hogy sajnos
1: ha
3: felállítanád a határaidat jól, és vállalnád annak a nehézségét, azt a melkasi nyomásérzést, hogy egy kicsit rossz lesz, vagy nagyon
2: nem
3: rossz
2: nem nagyon szar lesz, de utána viszont de utána, nagyon felszabadító.
3: Utána pedig nagyon jó lesz. Nagyon igen, jó igen. Lesz. És az van, hogy nem tartozol az életeddel azért 40 évesen az édesanyádnak, tehát hogy az van, hogy most már azért szerintem nyugodtan fókuszálsz magadra.
1: A nem enged nem igaz, nem akarsz belőle kijönni igazán. Nem. Tehát, mert ez a megszokott, és ezt ismered.
3: Mert jó gyerek vagy. Hát egy jó gyerek
2: vagy. Jó gyerek vagy, félsz az ismeretlentől. Úr, ott van, az, hogy az anyáddal szembe mész, az Úristen érzés, hogy akkor mi lesz, hogy most szembe köpök mindent. Nem, nem köpsz szembe semmit. 40 éves felnőtt ember vagy a saját életeddel.
3: Valaki már nagymama ilyenkor, csak mondom neked, 40 éves. Igen.
1: Én bármelyik nap mentem haza, tudtam, hogy verés lesz, mondjuk tettem is érte rendesen. Igen. Én annyira fostam, hogy apám nevében hívtam fel az osztályfőnököt, és beszéltem saját magamról.
2: Elmélyített hangom, mi?
1: Igen. Anyák egész gyermekkorban ütött minket, üvöltött velünk, 30 évvel később egy szembesítésnél, ő erről semmit nem tud, ráadásul teljes támadásban volt végig. Nehéz egy kevésbé reflexív szülővel igazságot szolgáltatni. Ott már nem az a fontos, hogy te megértes vele, hogy mit csinált rosszul, az a fontos, hogy te meggyógyuljál az ő engedélye nélkül. Tehát, hogy itt ez a különbség. Ha nem érti meg, akkor is feladatod meggyógyulni. A megértés az ő részéről már nem biztos, hogy menni fog. Tehát, hogy az egy idő után el kell engedni. Nagy feloldozás lenne azt, hogy igen, értem, tudom, valóban rosszul csináltam, ne haragudj, ugye ez nem minden szülőnél érkezik meg. Neked akkor is feladatod meggyógyulni az ő megértése nélkül. Ezt sokan azt várják, és az a feloldozás, hogy az anyja kimondja, de ez is hibás.
2: Nem kell jutnod odáig, hogy te vagy az
1: így
2: első.
1: Így van, abszolút. Ez egy hosszú meccs. Ez egy nagy harc.
3: Hajlamosok vagyunk azt gondolni, hogy ha jól forgatjuk a szavakat, akkor egyszer ott fogja találni őt a mesztelen lényével, tudod, hogy ledobja magára a páncélját, és azt mondja, hogy sajnálom, ezt elrontottam, de nagyon szeretlek. De azért ez a lehető legkevesebb esetben szokott megtörténni.
1: Nem, persze. Tehát ez erre az nem egész 30 éve menne a kukára, nem képes a szülői identitását kéne kidobni a kukába, ráadásul egy 60-70 éves ember megmeregedett személyiség struktúrákkal már nem fogja neked kimondani, hiszen 70 évig fölépített valamit, azt már nem tud lerombolni, azt már nem tud átírni.
3: És olyan durva, hogy ehhez képest nekem meg például nagyon könnyen megy a bocsánatkérés. Tehát, hogyha mondjuk olyat csinálok, ami a gyereknek mondjuk nem
1: voltam, tudod, mondjuk illatlanás. Könnyen, mert tudod, hogy mennyire hiányzott gyerekként.
3: Igen.
1: Ez az oka. Ezért megy nagyon könnyen, ezért csinálod, ezért jön. Mert
2: de várjuk itt, mi érte? Is évek óta. Ez mindegy.
1: Érte? Azért mondod, hogy szeretlek. Azért mondod sokszor, hogy ne haragudj. Azért mondod, hogy milyen fontos nem vagy kaptad, nekem, mert igen, tudod, igen. Hogy ezek mennyire hiányoztak ezek mondatok. Azért mondod a gyereknek, hogy jó, hogy vagy. És most már mondják, és nem az ő hibájuk, hogy nem feltétlen mondták, nem tanulták meg, de ezért kérsz könnyen bocsánatot. Mert sokszor tudod, hogy neked nagyon hiányzott, hogy az anyád azt mondja, hogy az apád, hogy figyelj, ne haragudj, bocsánat, én is tudok hülye lenni. Ezért megy könnyen.
3: És a legdurább az egészben, amikor mondom, a lányomnak mondom, na figyelj csak, egy dolgot szeretnék elmenni. Tudom, anya, tudom, csak érezzem jól magam.
1: De jó,
2: de
1: tök jó, de tudja, hogy jól fogja magát érezni.
3: Igen. És tudod már ilyen, tudod, hogy hagyjál már, jól van már.
1: Igen. Lehetne az utcsó pár percen valami jobb téma? Mindjárt felkötöm magam. Engem szerettek, basszus, így a Orsi.
2: Jó, akkor viszont
1: ne hűnek. Ez most nem a te fél órán. Kedvű vagy, szerettek a szüleid, de akkor most kapcsoljál.
3: Egyszer arra kéne beszélnünk, itt nagyon sokan írtátok, hogy dühösek maradtatok, és hogy nem tudtátok meg lekommunikálni, hogy egyszer lehetne ezzel, amúgy ezzel kezdenünk valamit, ez a düvel, ami ott maradt, hogy azt hova teszed bele?
1: Igen, hogy ezt mibe konvertálod át, vagy transformálod át, igen. Igen, megkérdeztem a kocsiban ülő kamaszémet, hogy én miket csinálok, azt nek hülyék leszünk elmondani, akkor nem fogod csinálni. Jó a kapcsolatunk, ami nekem a szüleimmel, köszi a témát, írja Zsófi. Jól van, gyerekek, oké, sok SMS jött, köszönjük szépen, egy kicsit így mindenki ventilálgatott, ez egy érdekes téma.
3: Puhák vagyunk most, srácok, puhák vagyunk.
1: Igen, a gyermekkori túlélés. Viszont megyünk tovább, mert egy nagyon jó témával folytatjuk, ami már nem ennyire nehéz. Elindult egy olyan rendezvény, ahol annyit doppingolsz, amennyit akarsz, és meg kell döntened hivatásos doppingmentes világcsúcsokat, úgyhogy ennek járunk mindjárt utána, imádom a sztorit, úgyhogy erről beszélünk, mindjárt jövünk rögtön a hírek után.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogen. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
5: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirke málnál nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
11: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
12: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Riz Burger. Is villámgyorsan kész. Brutál smash burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Riz Burger. Csáki utca 18, a piac mögött.
14: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
15: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
16: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
17: Házépítésben gondolkodsz?
18: A Lego Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és vonzás körzetében.
17: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
18: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, Lego Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
19: Egy nap, amikor a Galaxis Kecskemétre érkezik, gaming, cosplay, Star Wars és legendás hangok, Anger Zsolt, Bogdányi Titanilla. Találkozz youtuberekkel, szerez ritka cuccokat, és lép be a Galaxisba. Június 13. Kecskemét, Ikona Neumann János Egyetemen. Ott találkozunk.
20: Drága mennyasszonyok!
21: Sisi, már nem csak a mennyasszonyokhoz szólunk.
20: Igaz, mert a Sophia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
21: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Minőség megfizethető. elérhető áron. Díjtalan ruhapróba. Sofia Loretta esküvői ruhaszalon.
20: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szilkop mögött.
0: Idén július 9 és 11 között vár téged is Lakitelek Tősfürdőn az Altár Fest, a térség legegyedibb underground zenei fesztiválja, ahol jobbnál jobb zenekarok csaptak a húrok közé a színpadon. A rendezvényen több mint 30 fellépő húzza a talpalávalót. Igazi buri hangulat és közösségi élmény az autós kempingben. Szerezd meg a bérletet minél hamarabb! Irány az Altár Fest! Varázsolt felejthetetlenni a nyarat!
3: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
22: Különleges kedvezmények különleges hivatásoknak.
23: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára.
24: Kis városi cirkáló, közepes családi SUV,
23: benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel.
24: Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások.
23: Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
24: www.mgmotor.tormasi.hu.
2: Reklámot hallottak.
25: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
26: Okos öntözéssel és vadvirágokkal újulnak meg Kecskemét zöld területei. Komoly következménye lehet a biztosítás nélküli elrollerezésnek. Milliónyi facsemetével újítják meg Gemenc erdeit. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Egyre több helyen jelenik meg a természetközeli szemlélet Kecskemét zöld felületeinek megújításában. A városüzemeltetés már nem csak a látványra, hanem a talajélet megőrzésére, a víztakarékosságra és a klímavédelemre is kiemelten figyel. A főtéren, a Rákóczi út környékén és a Mogyorós ligetben már jól láthatók az új szemlélet eredményei. A fejlesztések részeként okos öntöző rendszereket telepítenek, amelyek az időjárás és a talajnedvesség alapján szabályozzák a vízellátást. A városüzemeltetés közlése szerint jelenleg mintegy 40 ezer egynyári virág kiültetése zajlik Kecskeméten, miközben folytatódnak a faápolási és öntözési munkálatok is. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, hogy ilyen esetekben a MABISZ ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
27: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a rollervásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
26: Folytatódik a gemenci erdők megújítása. Az erdészet az elmúlt ősszel és tavasszal összesen 1 millió 700 ezer facsemetét ültetett el. Emellett több mint 40 tonna makkot vetettek el. A Gemenc ZRT célja, hogy az idegen fafajú ültetvényeket fokozatosan ismét őshonos erdők váltsák fel. A természetközeli erdőgazdálkodási program már közel 30 éve tart. A társaság tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban 10 hektárnyi mezőgazdasági területen alakítottak ki új őshonos erdőt. A szakemberek ugyanakkor továbbra is komoly kihívásként említik az aszályt és a csapadékhiányt, amelyek megnehezítik a fiatal erdők fejlődését. Sok napsütésre és kánikulára készülhetünk ma is, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik, élénk főként az ország északi felén erős észak-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Holnap is napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű, 27-28 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, bello, 3-4-8 lesz pontosan 6 perc múlva, és már is folytatjuk. Hallottatok a doping olimpiáról, gyerekek?
2: Zseniális.
1: Zseniális a történet, megrendezték a szuperprodukciót óriási reményekkel. Ugye ez a doping olimpia, így hívják őket, vagy továbbfejlesztett olimpia, mondjuk ezt így a helyes magyar fordításban, ami arról szól, hogy sportolók, bárki, aki régen világcsúcsot tartott, vagy amatőr sportoló, elindulhat a doping olimpián, és engedélyezett a doping használat, vagyis minden sportoló annyit kokszol, amennyit csak akar, amennyit tud, orvosi segítséggel, és korábban soha nem látott teljesítményt vártak a Las Vegas-i megméretetés során, mert ott rendezték meg.
2: 10 éve mondjuk, gyerekek, minden ilyen nagy sportesemény kapcsán elmondjuk, ugye, hogy állandóan ez megy, hogy a sportoló próbálja átverni a dopingbizottságot. És azt mondtuk mindig is, hogy legyen egy tiszta olimpia, ahol nincs doping, a másik meg B, ahol azt csinálsz, amit akarsz. Nyilván tök életveszélyes a Igen. dolog, de legalább Igen. tiszta. Már abban a tekintetben tiszta, hogy Igen. nincs kamuzás.
1: Nincs kamuzás. Azt mondják a szervezők, egyébként az ausztrál csávó, hogy üzletember csinálta az egészet, ő találta ki, ő azt mondja, hogy fizetek neked $1 millió, ha te valamilyen világcsúcsot atlétikában, úszásban, súlyemelésben, később majd más sportok is szóba kerülnek, megdöntöd a hivatalos világrekordot. Gyere ide, kokszolj, amennyit akarsz, orvosaink azért ellenőriznek, ha akarod, és ha megteszed, megdöntöd a világcsúcsot, akkor $1 millió. Engedik a tesztoszteront, a növekedési hormont, epózhatsz, anabolikus szteroidot nyomhatsz, mindent, nézzük meg, hogy ezzel te úszol-e, vagy futsz-e világcsúcsot, és az a lényeg, hogy FDA kompatibilis, vagy ismert szerekkel kell neked ezt elérni, tehát azért a vérképvizsgálat meg minden az ugyanúgy megtörténik. Bizonyos egészségügyi monitoring rendszerek alapján azért téged végignéznek, hogy mit csináltál. Születnek-e új világcsúcsok, az emberi test új korszakba lép-e, és erősebb és látványosabb lesz a sport. Tehát ez egy ilyen biohacking is egyébként, de ezért nagyon sok szaudi befektető, meg nagyon sok, hogy is mondjam, csak tech befektető is belépett a sportba, és támogatja egyébként a rendezvényt.
2: Miért, hogy ebből lehet majd pénzt csinálni?
1: Hát ebből óriási pénzeket tudsz csinálni, óriási marketinget tudsz folytatni, óriási longevity programok tudnak belépni, szponzorálni tudják.
2: Na, hogy... de dopinggal csinálod, tehát ki ez a hülye, aki egyébként ebbe beszáll?
1: Hát ugye közben arra gondoltak, hogy baromi nézet lesz, baromi látványos lesz, és akkor ott ők vásárolnak hát tulajdonképpen reklámidőt, és hirdetik saját magukat.
2: Mi a gázsi? $1 millió
1: kapsz akkor, ha te megdöntesz valamilyen hivatalos világcsúcsot.
3: Jó, az én kedvenc doping szerint a cukor, úgyhogy akkor legyen Snickers is. Tehát legyen egy ember, aki semmit nem használ, csak megeszik 10 Snickers, aztán zsa.
1: Igen. Na most az, hogy megrendezték ezt a rendezvényt, egyébként nekem nincs ezzel bajom.
2: Aki vállalja, aki van ilyen hülye, hogy betol magába bármit, ezért csinálja, én is azt mondom.
3: És simán betolnék. De mit kell betolni?
1: Hát bármilyen kokszot betolsz, és utána beugrasz a medencébe, és leúszol 50 méter gyorsúszásban. És ha megdöntöd a 20-88-as világcsúcsot, akkor te megkapod az átszámítva nagyjából, mint a 300 millió forintot. Van erre esélyed?
3: Szerintem van. Attól függ, hogy jó a cucc.
1: Kokszom neki!
3: Figyelj, most ne arra tudjál meg, most is nem az a lényeg, hogy én fizikailag milyen állapotban vagyok, hanem a cucc mennyire jó.
2: Olyat
3: adjanak, amit a megvadulok.
2: Volt, aki döntött csúcsot?
1: Nagyon kevesen, azt olvasom, hogy az 50 méteres gyorsúszásban 20-81 lett a 20-88-ból, de nagyon kevesen tudták megdönteni a számokat. Tehát mindenki azt várta, hogy balra-jobbra borulnak majd a világcsúcsok, szarrá doppingolva megérkezik mindenki Vegasba, és bedőlnek a világcsúcsok, és nem ez lett. Tehát azt hiszem az 50 méteres gyorsúszás javult.
3: A gyorsúszás
1: javult meg 20-88-ra, 20-81-re.
2: Tehát, valószínűleg azért az van, hogy itt az igazi nagy ágyúk, akik a sportágoknak a legjobbjai, azok ezt nem reckírozták meg. Tehát ahhoz, hogy te világcsúcsot csinálj bármiben, azért ahhoz nem csak a dopping kell, hanem ugye kell az edzésmunka, meg kell azért egy adottság is. Érted? Aki most a nem doppingolók között a legjobb a világon, valószínűleg, ha ő elkezdene doppingolni, akkor ő meg tudná ezeket a csúcsokat dönteni. De persze. Ezek az emberek nem eredsz ki.
1: De azért ebben van ezt. Genetika, ebben van 20 év munka, tehát hogy te kokszolhatsz bármennyit. Ha Usain Bolt lefutotta a 100-at 9-66 alatt, mit tudom én, nem ennyi, akkor te most elkezdelek most téged kokszolni.
2: Igen, igen.
1: Na jó, Zsült. Szóval, elkezdem Zsült szarrá kokszolni, érted? Nem lesz
2: nem kivel, megy 20 alá.
1: Nem fog 20 alá menni, és nem fogja Usain Bolt 958-át megdönteni, hát, mert a technikája sincs meg.
3: De most szerintem meg pont ez az, hogy ez akkor lejáratja a cuccokat, ne haragudjál meg. Tehát, hogy egy olyan cuccot találjanak ki, ami azt meg tudja csinálni, hogy a Zsült lefussa az Usain Boltot. Nem? Hát az
1: hát, az igen. Tehát ha Zsülbe bele tudunk nyomni egy olyat, hogy a 955-öt megdöntse, azt a kokszot ide Zsülnek. De az ötlet egyébként nem rossz, nyilván Vegasban rendezték, óriási felhajtás, és óriási szponzorok, szaudi befektetők, mindenki oda ment. Aztán nagyjából kis túlzással álltok pár száz néző és óriási bukó. Szóval, hogy a sporttörténelmet azt nem itt írják azért. De megrendezik jövőre, és nyilván aztán lehet, hogy évek kérdése, és kifutja magát. De én erről már olvastam, én is azt hittem, hogy balra-jobbra megdől majd minden. De hogy egyébként meg miért dőlne?
2: Nem, hát tehát, mondom, hogy... a profik ide nem mennek el. Tehát akinek ez az élet célja, és ezek után, ha ezen elindulsz, akkor nem indulsz más versenyen.
1: Ja, vége, hát ott vége van.
2: Hát ott fölrög a doping ellenőrző, hogy most láttam magát Las Vegasban. Mi az Isten takar itt?
1: Azt gondolom, hogy egykori olimpikonok vagy úszók elindulnak, de jelenleg aktívan sportoló nem fogja beküldeni, ha csak nincs valami rajtpénz, amiért ő odaáll, és azt mondja, hogy én tisztán csináltam végig, teszteljetek le, van ezért 100 000 dollári rajtpénz, hogy induljanak el nevek, de én vállalom, hogy tisztán indultam, ezt el tudom képzelni, hogy szarrákok szólva oda megy, úgyhogy őt aztán két hónap múlva bármikor ellenőrizhetik, erre azért viszonylag kicsi az esély, nem, nyilván nem erről.
2: Egyébként erről szól. Sportolónál szerintetek hány százalékot lehet tolni? Ilyennel. Tehát vagy egy tényleg ilyen sportoló vagy, dopping nélkül eljut.
3: Hát hívjunk fel valakit.
1: Már itt is van a vonalban.
2: De jó vagy!
1: Hát látod! Hát látod!
3: Ritkán szólok, de akkor
2: az ügyén.
1: Domonka Zsolt mesteredző, testépítő, itt van velünk. Hello Zsolt, jó reggel, csáó!
4: Sziasztok, jó reggel, szeretettel üdvözlök mindenkit.
1: Hello. Na, akkor kezdjük a Feri kérdésével, ugye ez a doping olimpia, erről faggatnánk, hogy egyébként hány százalék, nyilván nehéz megmondani sporták függő is, de körülbelül egy jó cucc, az mennyit tesz hozzá teljesítményhez?
3: És pontosan miket használsz?
4: A kérdés az, hogy a Zsült akarjátok bekészíteni ténylegesen, vagy amúgy más sportolóról van
2: szó. Ez lett volna a második kérdésünk, hogy Zsültből tudjuk-e valamit csinálni.
1: De nekem tetszik, hogy Eszter 50-en gyorsúszásba, kis delfi ruhában nagyon csapkod.
3: Képzeld, de nagyon nehezetől kell süllyedni, úgyhogy szerintem az alapból egy doping.
1: Igen, én ezt bírom, ahogy nagyon csapatja ott a medencébe.
3: Mit van? Mondjad.
1: Igen, mi a cucc? Van valami.
4: Igen, tehát az a lényeg itt szerintem, hogy amit nagyon sokan félreértenek az átlagos sportoló, az átlag emberek köréből, hogy azért nagy csodákat úgy nem tud tenni, hogyha valakinek van egy maximális teljesítménye. Itt pont a visszaára fordítanám, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy a különböző dopingszerek használatával csupán lehet versenyeket nyerni bármilyen sportágban is. Ez így önmagában nem elég, ahogy a testépítésre is visszavonatkozhatunk, ugye, hogy de ő szól, és azért néz ki így. Tehát ez önmagában nem elég, hogyha nem teszek mellette semmit. Tehát nagyon komoly tréning kell, nagyon komoly anatómia, nagyon komoly genetikai háttér, komoly táplálkozási feltételek, étrendkiegészítők, anyagi háttérről nem is beszélve, tehát itt azért ezer dolog, ami összefügghet ezzel. De az, hogy azért itt nagyon-nagyon sok mindent jelent az az 5-10 százalék is, amit hozzá tud tenni egyébként a teljesítményünk között ezek a fajta. Tehát nem véletlenül van az, hogy ugye tiltólistásak
1: a ezek a szerek, persze, hát ezek fönt vannak, igen. Itt bármit lehetett? Tehát itt aztán, hogy kokszolt szét magad, vannak ellenőreink azért a ne haj bele, de a tesztoszterontól az anabolikus szteroidig, a növekedésről mindig bármit nyomhat.
4: Elvileg bármit nyomhat, bár én úgy olvastam és úgy hallottam az eredeti kiírásnál, hogy amerikai gyógyhatóságok szerinti törvénynek megfelel, és itt nem tudom, hogy csak maga kategóriát emelték-e ki. Tehát azt mondom, hogy használják ott a tesztoszteron növekedését, egyéb más készítményt, vagy itt be is kell mutatnod a szert. Ezt azért választanám külön, mert ha valaki úgy gondolná például Magyarországról, hogy na, én jövőre bekészülök, vagy a következő nem tudom mennyi idő múlva lesz egy ilyen megmérettetés, akkor lehet, hogy a 90% az itteni használt szereknek nem válna be, ha csupán az anabolikákat néznénk, ugyanis Magyarországon rengeteg hamis termék.
1: Na most ehhez képest nem dőlt meg sok világcsúcs. Tehát én azt hallottam, hogy tényleg talán igen, az 50 gyors, de ő is valamilyen spéci ruhában igen, úszott.

0: siker, tudod?
1: Nem feltétlenül, hogy gyávaságom van. Szerintem, aki már be is vallja azt, hogy ő szed, ott már nincsenek felső határok, nincsenek korlátok.
2: Jó, de hát azért az élsport sem mindig tiszta. Tehát azért, ha megnézzük az atlétikát, megnézzük tényleg a Michael Johnson-t, ahogy fotolt, nem tudom, Szöulba, meg Barcelona, a 92-ben, mindenki tudta, hogy szét van kokszolva, csak a sportpolitika egyszerűen nem akarta félreállítani, mert olyan nézettséget, meg olyan szponzorokat hozott. Nem, aztán persze a végén megbuktatták, de hát azért a Louis-éktől kezdve a rengetegen az atlétikában azért, tehát ott az sem teljesen tiszta mondhatni.
1: Hát teljesen igazatok van igazából, mert az atlétik egyik legszennyezettebb sport az anabolikáktól, függetlenül attól, hogy elismerik-e vagy sem, vagy szőnyeg alá söprik vagy sem, biztos, hogy vannak azért, tehát nem lehet manapság azt mondani, hogy minden egyes sport a doppingol, de nincs olyan sportág, ahol ismeretlen a doppingszer, tehát igazából, ha kimész strandröplabdát nézni, ott is lehet, hogy 80%-a tele van valamivel. Vagy egy hullám lovaglásnál használnak valamit célirányosan.
3: A sakkozók mit csinálnak?
1: Ez maximum ilyen béta blokkolót, hogy picit elszálljanak. Régen a lövészek használták ugye a béta blokkolókat. Nyilván náluk kevésbé van erre nagy szükség, mint egyéb más teljesítménysportágokban. De igen, tehát az ellenlevő mindenkinek megvan a saját speciális kis kiegészítője.
2: Zsolt, gyere egy kicsit arrébb, nem jó vonal. Picit gyere arrébb.
1: Bocsánat.
2: Vagy mozdulj meg, vagy gyere föl a pincéből.
3: A szarkofágból.
2: Most jó. Igen.
1: Most jó, nem mozgok, oké. Jó, tehát ebből is látszik az, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amit speciálisan tudnak az adott sportákban használni, és valóban nincsen már úgy tiszta sport, ahogy mi szeretnénk, hogy legyen. Az atlétika tényleg nagyon erőteljesen szennyezett, de ettől függetlenül biztos van egy-egy olyan 10 000-ből mondhatni egy olyan ember, aki ténylegesen tisztán ért el, de neki minden más háttér akkor adott volt
2: a genetikától kezdve az edzés, igen. Igen. Jó, igen. Na térjünk a lényegre. 3 éve gyúrok. Most úgy érzem, megálltam. Elértem a saját határaimat, amit ez kihozható ebből. Kreatinnal, meg BCA, meg ez szarokkal.
3: Béta blokkolót már nagyon régóta.
4: Szúrjon, vagy ne szúrjon.
2: Igen, növi, tesztó, egyszerre a kettő, van-e koktél, hánykor, hol?
3: Hatalmas csöcsöket szeretem.
2: Jó, hagyjuk a rizsát, ez csak egy bemelegítő beszélgetés volt. 50 éves leszek jövőre. Itt az ideje valami koktélt elfogyasztani.
4: Meg, jó kell,
2: nincs időm, Zsolt, nincs időm. Én már nem akarok szarakodni. 3 évet beletettem, belenyomok a 140-be, itt tartok most. Ez teljesen naturál. De nem akarok mindig így maradni. Aha. Mit ajánlasz? Aha. Van valami?
1: Hát így 50 évesen már azért nagyon-nagyon meggondolnám azt, hogy pont most kezdjél bele
2: no,
1: a dologba.
2: Pici növi, pici tesztó. Most mivel hát csak
1: picit
2: pusztolunk.
1: A délután 6-kor, igen.
2: Jó, keletinél a parkolóba átadod a cincot, de gyógyszertári legyen, ne valami román szar. Na, pozi, mi legyen? Stromba?
1: Napozim már nem nagyon van forgalomban.
2: Tudom, hát nem divat. Szarok fel. Zsolt, egyszer megálltam, vége van. Tehát, hogy az vagy, 50 éves leszek jövőre, elértem a csúcsot. Nem fejlődök. Nem, nincs vége van.
1: Hát, jó, figyelj, én azt mondanám erre, hogy nagyon sokan egyébként 50 évesen kezdenek el amiatt gondolkodni, nem mondom, hogy doppingszer használaton, hanem terápiás tesztoszteron kiegészítésen.
2: Amerikában
1: ezt
2: csinálják.
1: Akkor mondanám, ezt nem csak Amerikában, ezt most már Európa szerte is több helyen csinálják. Én azt gondolom, hogy ez egy nem egy nagyon rossz ötlet, hogyha valakinek valóban problémája van a hormonális egyensúlyával.
2: Ugye itt miről van szó? Orvosi, igen, orvosi labor eredmények mellett, orvosi segítséggel kicsit megbúszolod a szervezetedet, semmi jött nem adsz neki, ami rossz, csak egy kicsit a tesztódat megnöveszted.
3: Évek óta alacsony a tesztom, hogy...
2: Viszont az ösztrogénje nagyon durva.
3: Tudunk ezzel egy kicsit változtatni, egy kis ösztrogén dominanciát érzek magam.
2: De ezt tényleg csinálják Európában, fölírják már receptre, hogy és a férfiakat 50 év után jobban alszol, szebb a hajad, jobb a bőröd, jobbakat edzel, nagyobbakat pihensz, tehát ebben semmi illegális nincs.
3: Jó, engedjük el Atomantit. Befoglalkozunk egy kicsit Ferivel. Hogy,
4: én tök jól vagyok, köszönöm.
3: Feri, hány palmatelt vegyem be? Hogy kicsit rendeződjön a helyzetemet.
2: Hagyjuk a csirkepus meg a rizst. Mi van, ami keményebbet akarunk.
3: Így van.
2: Csak ez hogy vagy? Fölírja a doki Európában, és akkor megbusztolja a tesztodat, úgyhogy közben nézik a véreredményedet, nem?
1: Így van, az a baj, az hazai, hogy úgy mondjam, protokollban, hogy ugye van mondjuk egy skálád, legyen az egy 6-tól 30-as értéke a tesztoszteronnak, és Magyarországon nagyon úgy gondolkodnak az orvosok, csak ha beesel az adott érték alá, akkor ajánlja, és akkor is nagyon-nagyon körülményesen utánajárások után, hogy te mit használjál, milyen időközönként, annak a protokollja sem jó, hogy egyszerre szúrnak beléd 1000 mg-ot, majd menjél vissza 3 hónap múlva. Tehát ezt kint másképp kezelik, kint, ha már tünetileg jelent

0: kezdődik a dolog. De lehet, hogy neked még 1-2%-kal abban az értékben van, hogy itthon még nem írnák föl, ezt kint Amerikában vagy Nyugat-Európában kezelik. Tehát nem az van, hogy egy férfi nem tud teljes életet élni, azért, mert nem megfelelő a tesztoszteron szintje, mert azért tegyük hallod hozzá, hogy mondtad, nem csak a libidóra hat, nem csak a merevedésre hat, hanem a saját közérzetedre, a pozitivitásodra, jobb, gyorsabban hízol gyakorlatilag. Én kommunikáltam olyan emberrel, akinek már konkrétan öngyilkossági érzése volt, ami annyira beesett a tesztoszteron szintje.
1: Persze, ez nem ott kéne elképzelni, hogy igen, fölírják, és akkor belenyomsz a 200-ba, jobban alszol, jobban nem. gyógyulsz, jobban regenerálódsz a sport után.
0: Nem, ez csak egy szinten tartás, hogy az egészséges szintedet tudják visszahozni.
1: Jó?
2: Okay. Jó, magyar helyszínt tudsz mondani, mert érdekelné a fiatalembert.
1: Minden van, gyerekek. Minden van. 50 éves leszek, nekem ez az ajánlat.
3: Azt mondják, hogy te buró, lehet rendelni cuccokat. Ez
1: nem, igaz? Csak gyógyszertári minőség.
3: Ennyi.
0: Igen, ez jó lenne ezt hallani, igen, hogy csak gyógyszertárit használnak az emberek, de nem.
1: Sajnos ez nem igaz. Na jó, akkor visszatérve erre az olimpiára, kuka. Nem? Szóval 100 nézővel, 500 nézővel, nagy szponzorokkal nem az lett, amit vártak. Itt azért olyan sok csúcs nem dőlt.
0: Hát, biznisz volt. Én azt gondolom, csak biznisz volt. Bár egy sportoló, hozzátenném, amit a Felkomban említettetek is, hogy egy sportoló kijelentette, hogy ő itt elindul ugyan, de naturál fog indulni. Tehát azért doppingszer nélkül, hogy így történt-e vagy sem, ezt nyilván nem tudjuk már. De ő azt mondta, hogy azért indul el, mert éppen megszűnt, azt hiszem, hogy a tavalyi évben a szponzorációja, és hogy itt összeszedi az arra való pénzt, hogy akkor tovább tudjon készülni a normál olimpiára. Nem tudom, hogy ezt így hagyták-e, hogy most, vagy hogy mi történt.
1: Hogy cucc nélkül induljon. Igen. Zsolt, nagyon köszi. Érdekes azért ez a dolog. Köszi akkor délután négykor.
2: Tudod, kellett, hogy baloldal.
1: Tudod, a parkolomba. Nyisd a csomagtartót.
3: Nekem is hozzá valami finomságot.
1: Köszi, Zsolt. Csáó.
0: Köszönöm, sziasztok. Legjobbakat.
1: Csáó. Domonkos Zsolt mesteredző. Köszönjük szépen. Volt testépítő.
3: Az új személyiséget, amikor elkezdett tesztozni.
1: Figyelj, Amerikában úgy csinálják, hogy fölírják neked, és ott olyan szinten adják, hát ezt állóna mindenki szedi, nem is ez a lényeg filmsztároknak, hogy kihozzák házhoz. Tehát, hogy megvan a koktél, mit ír fel a doki, olyan kultúrája van, hogy megkapod házhoz. Tehát ez nálunk egy ilyen bűnös szó, hogy tesztoszteron. Kijön, megkapod, megvan a forgalmazott, hogy kijön, házhoz adja, ampullákba, beszedett, megvan, és megvan. Hát én nem véletlen néznek így ki 50-60, és semmit nem csinálsz, tehát, hogy nem ellustítod a szervezetedet, csak visszaemelsz bizonyos hormontermelést a normál szintre, ezáltal egy kicsit a hormonális egyensúlyot, ez nyilván nem anabolikus szteroid, nem túltolod, nem megy szét a veséd, nem busztolja a rákos sejteket, tehát nem erről van szó, csak visszaépítik oda a hormonrendszeredet, ahogy 20 évesen működtél, és ezt csak megjavul a bőröd. Elkezd újra nőni a hajad, nőnek a körmeid, eltűnnek a ráncaid, tök potens vagy, jó edzel, jó gyógyulsz, jó a kajász, megjön a mélyalvásod. Brutál, hogy mit csinálnak egyébként. Iszonyatosan úgy nyúlnak már bele a kémiába, hogy semmi olyan dolog nem történik, ami neked roncsolja a szervezetedet, mert hogy ezek ilyen úgymond mikrodózisok, ahogy elkezdik ezt adagolni, orvosi felügyelet mellett, vérvétel mellett, folyamatos kontroll mellett, nem a keletibe a csomagtartóba benyomva valami szar.
3: Tesztoszteron.
2: Igen, Sebestyé Balázs 10 év múlva mégis hazudtak az amerikai orvosok.
1: Azt hiszem, kicsit túlment az ösztrogénem! Csöcsöm nőtt is, nagy a seggem!
3: Bosonyi magyarul így lesznek, ez egy dolog, de...
1: Összement a pöcsöm!
3: Nem a tesztótól lesznek idegesek az emberek? Ilyen türelmetlenek?
1: Nem! Szerintem igen!
3: Postán!
1: Menj már el! Takarodjál nyádba, írek jön! Tét ivenéj! Szaktanári! Gyónás, gyerekek, Gyónás, jöhetnek a gyónások, induljunk, hajrá!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
5: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál! Figyelj a műsorban!

0: ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Mobil netet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
7: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
8: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
9: Volkswagen.
10: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
11: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
10: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
12: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
13: Opel Service most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
15: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
18: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken, minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg! Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
19: Zöldkéz, több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz, minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkész.hu.
9: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
20: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
21: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
22: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repethet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
23: Hello Kecskemét, Viszlát kőfelverődés. Keresse a Carglass-t Kecskeméten az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
24: Carglass javít, Carglass cserél.
25: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen. A Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
26: Van valami jó befektetési tippet?
27: Persze. Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark negyedik üteme még idén elkészül. Többféle lakásból választhatsz, ráadásul most 5% rozsdővezeti kedvezménnyel.
26: Azt hittem már mindet megvetted.
27: Nézd csak körbe itt. borokapark.hu.
28: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
29: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
30: Kavics felverődés, szélvédő csere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
31: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
32: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
33: Több nagy útfejlesztésre készül Kecskemét. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovas terápiához. Élő történelemmel idézik meg Kiskunfélegyháza múltját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagyobb léptékű útépítések indulhatnak a következő időszakban Kecskeméten. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb beruházás a Mátyás Király körút fennmaradó szakaszának fejlesztése, ez már nyáron elkezdődhet. A tervezés a Daróczi köz és a Ceglédi út közötti részre hamarosan lezárul. A belvárosban a kiskörút felújítása is napirenden van. Az önkormányzat tervei szerint a belvárosi fejlesztés 2027 nyár végére készülhet el, várhatóan az iskolai szünet időszakában. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovas terápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovas Terápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
34: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozás, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
33: Különleges helytörténeti programokkal várja az érdeklődőket a Kunfélegyházi kör. A kezdeményezés célja, hogy korhű jelmezekkel és dramatizált előadásokkal hozza közelebb a közönséghez Kiskunfélegyháza múltját és a városhoz kötődő ismert személyiségeket. a résztvevők egyfajta időutazáson vehetnek részt, ahol történelmi alakok élednek újra, és saját történeteiket mesélik el a látogatóknak, írja a Féregyházi közlöny. A szervezők szerint nem száraz történelmi előadásokat szeretnének tartani, hanem élményszerű és szórakoztató formában mutatják be a város értékeit. Az idei Móra ünnepséget július 18-án rendezik meg a Móraház udvarán, Móra Ferenc születésének 147. évfordulója alkalmából. Sok napsütésre és kánikulára készülhetünk ma is, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik, élénk főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Holnap is napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű, 27-28 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik

0: Na itt vagyunk 8 óra után, 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. M0-ás M7 elágazónában esett, 4 autó ment össze. Dödi, köszi szépen, hogy elküldted. És hát milyen jó, hogy vagytok nekünk, drága hallgatók. Valaki felhívta a figyelmüket, még már évek óta csináljuk, de hát május utolsó szerdája, gyerekek. Hát május utolsó szerdája, véget ért a május is. Ami pedig azt jelenti, hogy akkor nézzünk be, kopogtassunk be az emberek lelkiismeretének ajtaján, és nézzünk be lelkük legmélyebb bugyraiba. Mi fakad onnan elő belőle? Egy gennyesebb, egy gyönyörű tavi rózsa, egy lótuszvirág, egy fekély, egy kelés, egy furunkulus?
1: Egy furunkulus!
0: Egy valamilyen köszvény, vagy mi van ott?
2: Én most ránéztem az SMS falra, az van.
0: Imádom. Wow. Minden van, gyerekek. Minden van, már dőlnek a gyónások. Cégvezetők, telekommunikációs cégektől írnak nekünk, férjek, feleségek, szeretők, megcsalók, csalfák, mindenki van, gyerekek, úgyhogy akkor osszuk az áldást, és hát kezdjük meg akkor a gyónást, hogy
1: nem
0: mi a helyzet.
1: Nem kiberesünk egy zenéthez?
0: Tessék, amit szeretnél, minden van. Orbit tudok adni.
1: Igen, jó lesz.
0: Egy orbitot tudok adni, szentmisét tudok neked. Szentmise?
1: Jöhet.
0: Oké.
3: Lementél a seholba, lementél és a betegség szellemét, a halál szellemét, a leprimár, a fe, holy, holy, holy, holy, holy, holy.

0: tessék önhívni Orbán Viktor is, uram, és az egész parlament, és az egész parlament.
1: De ez a segítségkérés nem jött be.
2: Nagyon szeretős a indulatban.
3: Nem feltétlen az átszellőműlésben segít ez a 25 másodperc, de mindenképpen.
2: Én érzem a dopingot. Nekem megjött. Nekem ennyi kellett.
3: Na, azt mondja, hogy nagy bűnök és kis bűnök. Minden van itt, kérem szépen, minden van. Egy éve reszelem a keresztanyám. Ez bűn, nem közvetlen rokon. Ő 51, én 30. Ki a keresztanyád? Várjál?
1: Hát a fölkérés. Fölkérésre működik, ugye? A keresztelésnél a keresztszülő, a keresztanya. 51-30.
3: 51-30, feloldozzuk.
1: Hát minden esetre, ha nem rokon, akkor is furcsa.
2: Ez nagyon furcsa. És
3: igen. Több mint egy hónapja egyedül vagyok itt Németországban, mert a feleségem és a gyerek is otthon vannak. Az első pár nap nélkülük nagyon rossz volt, de most arra megszoktam az egyedüllétet. Még most is azt mondom nekik, hogy hiányoznak nagyon, pedig el vagyok, mint a befőtt. Amikor beszélünk videóban, és hallom, hogy sír a gyerek, együtt érzek, ameddig vonalban vagyunk, de utána bontok egy sört, és élvezem, hogy egyedül vagyok. De szeretem, sajnálom, szeretem őket, de azért az egy hónapot hadd engedjem már meg magamnak. Ez őszinte. Ez tetszik, és ebben őszinte. Szembenézés van, felvállalás van, igen. És nincs maszkolás, nem az, hogy ó, tényleg hiányoznak, jaj, de az, nem, igen, hiányoznak, de tök jól áll
2: vagyok. Meglátod, ott van nyugalmad a felől, hogy az anyád, az anya, nem az anyád, hanem a feleséged, bocsánat, igen, igen. Hogy ő ennyire rendes asszony, hogy tudod, hogy jó kezekben vannak a gyerekek. Na, ez az érzés, amit most érzem, amit a nők nagyon-nagyon-nagyon ritkán engedhetnek meg maguknak, általában 2-3 órára.
3: Igen. Igen. Azt mondja, hogy 12 éve tart a szeretői viszonyom, mindketten házasok vagyunk, baráti a kapcsolat két család között, az első pár évben nagyon aktívak voltunk, heti 2-3 alkalommal beszéltünk, amely lehetőség. Ma is ösztönlényként egymásnak esünk, 54 vagyok, ő 52, oldozzatok fel.
1: És egyébként meg összejártok családilag, ebbe ez a legfurcsább számomra, hogy a megcsalásra...
3: Baráti kapcsolat a két család között.
1: Tehát, hogy a megcsalásra azt csináljátok, ti így gondoljátok, de utána, hogy kedden ti lefeküdtetek egymással, igen. Csütörtökön a férjet fölhívja az ő feleség, vagy mit tudom én...
3: Akár... Úgy is megsül a grillkolbász, hát most mi a bajod ezzel? Ki van kivel jobban? Várjál, tehát ha van két család, férj, feleség, ott a férj dug a másik nővel, és akkor a két pasi a barát? Mert akkor a barátod saját feleségét kufircod. A két barátnő a barát?
1: És utána, miután megkufircoltad a feleségét, fölhívott, hogy gyertek már átgrillezni pénteken. És
2: nem lehetett benne kivetni valót.
3: Igen, és lecseszed, hogy nem sült át jól a grillkolbász. Milyen kaja volt, tesz petikém. Tényleg ezzel a szarral vársz itt, érted?
2: Én nem értem, hogy hol van a
3: gond. Hol itt a probléma?
2: Szerintem meglepően sok házastársi barátságban van ilyen. Nem hiába a Hollywood elszabadult ezen a vonalon, szerintem ez tök sokszor van.
3: De nem a barátod, annyi nő van, a barátod feleséged legyen már szent, és aztán én nem vagyok álszent, meg nem hiszek az ilyen dogmákban, de ez a barátság nem fontosabb, hát a barátod.
1: Hogy nézel a szemébe?
3: 20-30 éve átéltetek így. Dolgokat, jó barózban volt, a kacsikban.
1: Az egyiket
3: becsukolt, és egy sör van a megpücskölöm az asszony.
2: Ha, nem, ezt úgy jól csinálsz, ha ezt én csinálom, én azt csinálom, hogy közben még egy kicsit így oltogatnám is a nőt. Aj, Peti, te jó behúztad ezt a nőt, jó behúztad, na hát azért neked csak könnyű, tudod.
3: Na, az már igazán gennyes, hogy még lovagolsz is a barátod tetemén, és azt mondod, figyelj, hát egy ilyen házi sárkány, 5 perc szól meg a hátul a fészerbe, és ilyen keményen dózerolod.
2: Kivizod belül a sátát, Kati!
3: Gyere csak ide. Igen.
2: Hát figyelj,
3: ez kemény.
2: De most szerintem itt nem a srác a gáz, hanem az asszony a gáz, aki azt mondja, hogy jól esne egy kis érzelmi és fizika együttlét.
1: Nem, a hapsi ugyanolyan gáz.
2: De ő nem él közösségben a sátca, hanem ők... Hát,
3: igen, nehéz ez. Meg nem látjuk a teljes viszonyt, lehet, hogy egy nagyobb baráti társaság, nem feltétlen barátok, de nehéz.
2: Sőt, nem csak vele van ilyen viszonya.
3: Igen. Borzasztóan utálom az asszony kutyáját. Nagyon fél a légycsapótól, állandóan azzal vegzálom, mikor az asszony nem figyel. Nem ütöm meg, nem vele meg, de elmondani nem tudom, mennyire gyűlölöm, állandóan nyalogatnám, amitől a falra mászok, oldozzatok fel. Hetek óta csak a kolléganőm jár a fejemben, folyamatosan megy a flörtölés, csak időkérdés, és le fogok feküdni vele.
1: Hajrá!
3: Nagyon meg fogod kapni, Márti.
2: De jó, ez nagyon szeretem a Márti nevű nőket. Nem tudom, hogy érzitek-e. Márti McFly. De ugye azért, hogy a Mártik amúgy nem, vagy azokban van valamilyen ilyen kis tüzesség. Nem?
3: Márti, igen. Oldozzatok fel, nagyon meg fogod kapni, Márti. Ez jó SMS. Azt mondja, hogy telekommunikációs cégnél dolgozom, várjál, hol van, itt volt valahol bejöltem, de minden meg lesz, az adat halmazban akar kárt tenni, mert hogy nem kapott fizetésemelést. Ó Isten, bocsáss meg, hogy az elmaradt szexel a nálunk térkövező, gyönyörű, fiatal, nabballitott, izmos, jersey sor típusú férfiakkal éltem meg 10-szer fejben. Azt se bántam volna, ha akkor könyves kelemené lettem volna, és a térkőbe beleépítenek, beledöngölnek a mocskos, izzadt testükkel. Soha nem jártam ki annyit a kertbe, mint akkor, az összes növényt, a lehető legkisebb locsolókannával locsoltam meg, legalább hadd legyenek. Lucskosak.
1: Nektek mocskosabb a fantáziátok, mint nekünk.
2: Igen, mi a több eszem?
1: A nőknek.
3: Semmi nem történt, csak kiment. Csak kiment.
2: Mi térkőre vágyó asszonyok?
1: Igen.
2: Ne térkövezzetek meg. De ez egyszerűen természetes reakció, hogyha az ember egy inger megvonásos időszakot él.
1: Ez olyan, mint a gumicserés csávó, mi?
2: Ne vedd a szádra.
1: Jaj, bocsánat.
2: Ne vedd a szádra. A rakamazi kandúromat.
3: Oldozzatok fel néha, amikor egyedül vagyok otthon, levetkőzöm mesztelenre, bekenem a testem gépzsírral, és kúszok a padló, mint a csiga lennék. Várj, nem írt smiley jelet.
2: Péter, gyertek, hogy ne írj SMS-eket.
3: Nem írt smiley jelet. Igen, te gépzsírral kúszik a padló, mint a csiga lenne. Adom.
2: Nem próbáljuk ki amúgy? Majd egy padlószúnyeg, mert ez kicsit nehézkesé tesz ide.
3: Kicsit lehorzsolnám munkat. A feleségem 3 napja nyaggat, hogy vágjam le a füvet. Csak ott vágtam le, ahol látja. Nagyon sokat gondolkodom mostanában azon, hogy elváljak-e a feleségemtől. Borzalmas a házasságunk, és úgy látom, hogy sok feszültség, ami benne van, azt a kislányom fogja megsínleni sajnos. Pontból gondolom azt, hogy itt még konkrét döntés nincs, de gondolkodás legalább van.
2: Aha. Szerintem meg ne gondolkodj rajta, hanem fogjad magad, meg az asszony, ezt menjetek el egy pár terápiára. Na, ezt add össze.
1: Hát, ha már ideig azt... eljutottál, ugye, akkor...
2: Szerintem azért jó dolgok tudnak kiderülni arról, hogy kit triggerel, meg hogy vannak a dolgok, meg egyáltalán, meg hogy miért csinálja ezt, meg egy... Tehát, tehát az a baj, hogy a fejedben tehát nem jössz ki a saját gondolatmenetedből, nem fogsz tudni megoldást találni, hanem segítség, be kell vonni valakit. Roncsa elő!
3: Igen, vigy elő a balhét, kenjetek rá mindent! Igen. Azt mondja, hogy az anyám kórházba került a saját hanyagsága miatt. Nem tudom, hogy támogatnom kellene és segíteni neki, de borzasztó gyerekkorom volt, soha nem számíthatom rá, ezért nagyon nehezen veszem rá magam, de megteszem, segítek neki, ez a kettőség feszít belülről, oldozzatok fel.
2: Haj, barátom, ne bántsad magad. Próbáld meg, én azt szoktam csinálni, hogyha ilyen dilemmáim vannak, hogy eltávolodok a problémától fejben, vagy lélekben, és azt mondom, hogy ez most egy gyakorlat. Tehát, hogy úgy is jelen lehet lenni, hogy nem halsz bele. Ezt kell valahogy kigyakorolni. De bármilyen viszonyra igaz ez. Tehát egy munkahelyre, vagy bárhol. Tehát a Balázs is nagyon nehéz elviselni hétköznaponta, de hogy nekem is megy, mert hogy már kigyakoroltam, hogy kell ezt csinálni. Tehát a lényeg az, hogy...
3: Annyira jó, hogy mindig jövök, és szarul a végül.
2: Megint sült bántsam. Nem, igen. Szóval, hogy vannak erre önvédelmi módszerek, és akkor megmarad nem fog megölni a lelkiismeret furdalás, és közben helyet is tudsz állni, anélkül, hogy megdöglenél.
3: Igen, de ha kórházba van, szerintem akkor be kell menni.
2: Értem, értem,
3: igen, csak a túlélés kulcsát adtad meg neki, de be kell
2: menni. De ne halljon bele.
3: Nem kell belehalni, ott kell lenni végkecsén. Ráadásul nem tudod, hogy mit veszel a nyakadba, mint lelkiismeret furdalás, ha mondjuk meghal, és nem voltál ott, akkor még 10 évig cipeled, amit már letehettél volna. Menj be, csináld meg, legyél ott. De kellő érzelmi távolságtartással, persze.
2: Hát vagy úgy, hogy...
3: Hogy ebbe te már nem sérülsz.
2: Igen, igen, tehát hogy magadban, amikor kijössz, legyen egy kis szertartásod, amit a végén mindig elvégzel, tudod, hogy tudom én, kijössz, és akkor egy kőbányaival fejbe vered magad.
3: Igen.
2: És akkor tudod, hogy na, eddig tartott ez a program, és most már más fog történni.
3: Oldozzatok fel, feleségem van, de egy bizonyos oldalon, ahol random idegenekkel sorsolnak össze, rettenetesen gyászolok vadidegen nőkkel webkamerám. Kerülöm a magyarokat, így kicsit kisebb a bűntudat.
1: Fölmész egy oldalra.
3: Igen.
2: Laci nagyon sorolja azt, hogy ő ismeri ezt az oldalt. Hogy...
3: Itt egy ember van, egy ember van, aki tudja, hogy mi ez az oldal. Mi van?
2: Jó. Ez a chat roulette?
1: Felmegyek az oldalra.
3: Igen. Már ott fekszel messzül az ágyon. Egyszer csak pirosra vált a webkamerát, hogy Marika megérkezett a másik oldalról, éppen felmos.
1: De várja, be tudom állítani, hogy mi az ország?
4: Igen.
1: Jó, azt is, és hogy kort is be tudok?
4: Nem, olyan nem tudsz, csak országot.
1: Országot?
4: Vagy beütő... egész világ, vagy egy ország.
1: Ország.
3: Igen.
2: Aha, de ez az
4: lényeg,
2: egész
4: hogy
2: világ
4: random feldob embereket, és ha nem tetszik, akkor
3: és hogy mit csinál, ott fekszik az ágyon,
1: hát
3: ugyanúgy?
1: Amit tesz.
2: Szerintem nem mondani,
1: és halljuk is egymást?
4: Ez egy chat. Igen, lehet beszélgetni.
1: Lehet beszélgetni.
3: Chat roulette? Ez a chat roulette?
4: Igen.
3: Chat roulette, ez a neve?
2: Itt is meg a férjét a legjobb barátnőm, csak mondom. De akkor még nem erre használták.
3: Lajos! Marika! Csinálj!
4: Ez közgyűlésen kéne lenned.
2: Az a durva, hogy ez nem így indult, ez úgy indult, hogy ilyen fiatalok összesorsoltak házi bulikban, és akkor beszélgettetek. Igen. És aztán, hogy átvették a Laci félék az egésznek az
4: életeset. Két különböző, ez az OME TV.
2: És nem, akkor nem, ez a chatroulette, amire én beszélek.
3: Ott fekszik Fülöp-szigetekről, nem tudom, Honki, Sand, 34
1: és
3: éves.
1: És nemet legalább be tudsz állítani? Vagy
4: be tud.
1: Az igen. Be tudsz.
3: Ja, be tud állítani a nem. Aha. És aha. Akkor összesorsolnak valakivel.
1: És ha tetszik, akkor maradsz, kérhetsz tőle valamit?
4: Persze, tudsz vele beszélgetni.
3: Tudsz vele beszélgetni. Ő azt mondja, hogy kerüli a magyarokat, így kisebb a bűntudat. Azért, ha szoktál hibázni, azért. Rosszul állítod be a keresőt.
2: Ezt akartam, és honnan mondod meg valakiről, hogy magyar, vagy pedig, tehát lehet egy külföldi.
3: Hát gondolom, be tud állítani, nem?
4: Vagy... Igen, és kérül, hogy mit tudom én, Bács-Kiskun megyéből.
2: Szeretném elmondani nektek, hogy amikor a Margit-szigeteken Laci néha visszavonult a lakásába, akkor azért ne legyen mentek kétség azzal kapcsolatban, hogy ott milyen jellegű adatfelhasználás zajlik.
3: Nekem csak szóltak a resortban, hogy a 726-os elhasználta az éves keretet. Új kábeleket kell fektetni a reptér és a resort között.
2: Nem mert... pontosan milyen streaminggel foglalkoztak, de ez elég erős volt.
3: Hát, látod? Van még mit tanulunk itt, Ferihá. Van még mit, van még mit itt, van még mit.
1: Nem félsz, hogy fölvesznek?
2: Laci semmit az a
1: fél. Nem félsz, hogy fölvesznek?
2: Kinek, ki előtt hozzák Laci zavarba? Ki,
1: mondjuk inga, hülye vagyok.
2: Ki az a keszülő, hogy jaj, Laci, ezt nem gondoltam rólad. Ki lesz ez az ember? Jaj, igen.
3: Látnék Laciról egy ilyen videót, aztán, és mutassatok valami újat.
2: Igen.
3: Igen. A chatroulettes oldalt én is csinálom. Más országokról jelentkezem be. Azt írja valaki szintén gyónásképpen. Keservesen gyászolom magam. Ja, Istenem. 3 éve gyontam nektek arról, hogy magányos vagyok, és nem megy jól az élet. Azóta viszont minden megváltozott. Munkát váltottam, életmódot vettem, egy lakást, és idén a legcukibb nő lesz a feleségem. Utólag is köszönöm a gyónás. De jó. 3 éve valamit kiírt, meggyont, fölismerte, elindult a gyógyulás útján, és itt tart. Milyen érdekes, nem? Nyilván nem a gyónás segítette, de talán ahogy kiírta magából a felismerés, az elindította valami más úton. Igen, sokszor ha leírod, vagy kimondod, az már nyilván nem oldja meg, de valamilyen kis mini lépésben elindulsz, abszolút. Azt mondja, hogy én is chatroulette-eztem, elindultunk egy másik vonalon, de 10-ből 6 férfi... jó, SMS-em tudom beolvasni.
2: Igen. Ezért én is ezért hagytam abba. Egyetemisták voltunk, és amikor elkezdődött, amikor kitalálták, szuperül működött, mert mindig ment a háttér, és akkor házi buli volt nálunk, akkor közben ott más házi bulik jöttek be, meg volt, aki karatézott, meg ilyen vicces dolgok voltak, és aztán egyszer csak átvette
1: az uralmat, amit nem akarta.
2: Egy más jellegű jelenlét, amit már nem tudtam nagyon élvezni.
1: Nagyon fontos kérdés jött a gépzsíros csávóhoz, hogy a végén mivel takarít fel, mert jól jön egy-két technika.
3: Aki kúszik a padlón.
2: Hidegzsírodó.
3: Igen, anyusom 1 hete halt meg, aminap elkezdtem pakolni a szobájában, sírva pakoltam a ruháit, és előkerült egy elrejtett pálinka a szekrényből. Nem merem a páromnak elmondani, nem akarom, hogy fájjon neki, én pedig nagyon mérges vagyok, pedig nem akarok így érezni. Nyilván lehúztam, oldozzatok föl.
1: Uh-huh. Olyan, hogy ivott az anyósod? Hát már most emiatt...
2: Jó, hát azt most semmit sem lehet csinálni.
3: Igen, nem teljesen, ezt én sem tudok erre úgy ráangolódni, nem teljesen értem, most kiderült, hogy alkoholista volt, vagy ivott, vagy csak rejtegetett egy pálinkát, lehet, hogy 10 éve őrzi azt az üveget, és azt mondta, egyszer majd jó lesz valamire, nem tudom, hogy ez most pontosan ivászatot jelent, vagy... Nem merem a páromnak elmondani, hogy előkerült egy pálinka. Hát, egyébként gyereke el lehet.
1: Meg nem mond, de vagy nem mond.
3: De egyébként nem hozzá nem tesz. Mindegy. Így van. Nyilván a párod pontosan tudta, hogy mi a helyzet. Így van. Azt mondja, hogy Feri gyanúsan érdeklődsz az oldalira. Nem, igen, csak igen, meglepődtünk, hogy mik vannak, hogy miket nem tudunk, igen.
1: El vagyunk maradva egy pár dologban, gyerekek, hát ez csak a világlátásunkat szélesítjük.
3: Abszolút, igen. A kormány beavató bulin úgy megalakultam, hogy éjjel hazamentem, ahol a barátnőm és a 17 éves húga aludtak egymás mellett. Jó ötletnek tűnt befeküdni melléjük mesztelenül. Mire észlelték, kiküldtek a kanapéra. Azóta egyébként szakított velem a csajom, oldozzatok fel, atyám, Zsolt. Ezt nagyon elrontottam. Hát, az nem egy jó ötlet. Bármennyire meg vagy alakulva, nem feltétlenül jó ötlet.
1: Emiatt rúgtak ki? Tehát hát, emiatt szakított a csaj, mert befeküdték közéjük részegen?
3: Nem volt egy erős kapcsolat. Az nem volt egy erős kapcsolat, nem?
1: Igen, nyilván lecsesznek érte, hogy részeg voltál, de...
3: Oldozzatok fel, mindenkinek azt mondom, hogy boldog vagyok, közben nem. Ennyi. Ez milyen szép, nem?
1: Hát leginkább magadat kezd el vizsgálni.
2: Igen, ugye? Meg ezt nem kell ám csinálni. Tehát ha van fölösleges dolog a világon, az az, hogy ilyesmiben megjátsz magad, mert szerintem amúgy az emberek elviselik azt is, hogy éppen nem vagy boldog. Ugyanúgy fognak szeretni téged. Tehát ez most szerintem nem egy szükségszerű dolog, de ha azt hiszed, hogy ennek van stratégiai jelentősége, akkor keep up the good work, de szerintem csak simán keresd meg az okát, hogy miért nem vagy az.
3: Igen. 1400 euróért rendeltem az Amazonról egy objektívet a fényképezőgépemhez, kicseréltem egy másik olcsó objektívre, majd azt tervezem, hogy azt küldöm vissza, mondanám, hogy nem tetszik a termék, oldozzatok fel.
4: Korrekt.
2: Kicsavú azt mondta, inkább ott ismerkedj, mint a gyertyalány.hu-n.
3: Igen, az lehet, hogy jobb azért. Gyertyalány.hu. Jézus, a csúristen.
2: Van ilyen online, ezt ismered? Van ilyen online gyertyagyújtó szolgáltatás. Csinálsz az elhunyt szeretednek egy profilt, és akkor fel lehet menni online gyertyagyújtó. Nem kell elmenni a temetőbe, hanem akkor ezek ilyen online égnek, és van nekem is ismerős, már kicsit ráfüggött, mert ugye, ha nem elég gyertyagyújtó, akkor szégyennek érzi. Úgyhogy ezért 6 e-mail címről regisztrálva.
1: És kell kifizetni érte?
2: Nem, csak mindig másik e-mail címre kell hozzá.
1: Nagy a baj.
3: Igen.
1: Nagy a baj.
3: Valaki pedig csak ennyit írt, nagyon szeretjük befejezésnek. Oldosz... Befejezésnek ez is jó. Na jövő mindjárt 2 perc, ma pontosan 8:30, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
8: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy 2 főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
7: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
8: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Micsoda aroma?
11: Olyan, mint Olaszországban.
10: Ez az igazi kávé.
12: Ön kóstolta már? Élj át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
13: Shell. Go well.
14: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
15: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
16: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
17: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most 2-től a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl. Igazán megéri.
18: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
19: Önnek a Protexin kell.
20: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
21: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
22: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
23: Reklámot hallottak.
24: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: Reklám. Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Sisi és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Kecskeméten, a Talfája utca egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
25: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az AquaWorld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
26: Ha több fronton kell helytállnod,
27: le kell adni a prezentációt.
26: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
28: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
29: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
30: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tiko benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk hétfőtől péntekig gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
31: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
30: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
32: Carglass javít, Carglass cserél!
33: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben.
34: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
33: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
34: Martfő Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
33: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
35: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
23: Reklámot hallottak.
24: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
36: Júniustól változik a kecskeméti buszmenetrend. Egyre nagyobb a kínai érdeklődés a Neumann János Egyetem iránt. Zajlik az Agrárium 2026. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új menetrendet vezet be június 1-től a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. A társaság tájékoztatása szerint a nyári időszakhoz igazodva módosul a helyi autóbuszjáratok közlekedése Kecskeméten. A változások a város közigazgatási területén közlekedő menetrend szerinti járatokat érintik. A Közlekedési Központ arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az új indulási időpontokról és esetleges járatmódosításokról. A részletes változásokat a szolgáltató hivatalos felületein teszik közé. Újabb jelentős kínai szakmai delegáció érkezett Kecskemétre, ahol a Neumann János Egyetemmel és a térség autóipari lehetőségeivel ismerkedtek. A vállalatvezetők energetikai, automatizálási, logisztikai és autóipari területeket képviseltek, magyarországi útjuk során pedig a Neumann Egyetem volt az egyetlen felső oktatási intézmény, amelyet felkerestek, írja a Vármegyei Lap. A kínai partnerek elsősorban az egyetem mérnök képzése, innovációs kapcsolatai és a térség ipari háttere iránt érdeklődtek. Az intézmény az elmúlt években tudatosan építette nemzetközi kapcsolatait, jelenleg már 5 kínai egyetemmel működik együtt. A következő nagy lépés ősszel jöhet, amikor egy kínai partner intézménnyel közösen új gépészmérnöki képzés indulhat. Zajlik az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok, ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
0: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
36: Folytatódik a kánikula, délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Estére többfelé csökken a felhőzet és szűnik a csapadék tevékenység, viszont sokfelé megélénkül megerősödik az északnyugati északi szél. A hőmérséklet napközben a térségben 29 és 34 fok között alakul. Holnap általában derült vagy gyengén fátyó felhős idő várható, csapadék nélkül pár fokkal mérséklődik majd a meleg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermely.

0: Hagyjál már csöndbe, te. 3.49 lesz pontosan. 3 perc, jó reggelt kívánunk mindenki. Szaktanári!
1: Szaktanári!
0: Hol az öreg?
1: Nem tudom, szerintem cigizik.
0: Ja, megkapta a tüdő CT-jének a leletét, most egy picit összeomlott. Úgy látom, sír. Nem tudom, átkozza a tüdejét. Gyere, dohányos! Hol vagy?
1: Nem tudom, mit csinál. Valami autózásokat intéz. Ezt el kell
0: engedni. Én sose hallott, egyáltalán soha nem hallottam Feri telefonját.
1: Jó, kedves hallgatókat szeretném beavatni ebbe a dologba, hogy képzeljétek el, hogy egyszer csak...
0: Csinál. Jó, háromszor csörgött a telefonja ma reggel.
1: De rendesen ilyen nagy hangos csörgő hang, mint ahogy az STK-ba szokott az idősebbeknek, úgy csenget neki.
0: Igen.
1: És kiderült, hogy Feri egy olyan ember, aki nem rezgőn tartja a telefonját, mint a társadalom összes többi tagja, hanem rendesen lehet őt hívni.
0: A telefonjának a csörgése ugyanolyan váratlan, mint amikor viccet mond. Nagyon ritkán.
1: Vagyok esetben, de hát ez aztán mindegy is.
0: Most már teljesen mindegy. De 15 év alatt nem szólalt meg a telefonja.
1: Igen.
0: És most megszólalt, realizáltam, hogy Feri, neked hangosan van állítva, és mondja, nem, hanem hogy néhány családtagnál ugye hangosan szól, egyébként le van némítva. De hogy ez nagyon ritka, hogy a Ferit úgy hívják, hogy szól a telefonja. Megoldódott?
2: Rám hoztad a rontást. Te vagy a hibás
0: rászkó, Eszter.
2: Te vagy a hibás rászkó, Eszter. A rohadék nyestjeiddel.
0: Na?
2: A rohadék nyest!
1: Nyested lett?
2: Gyerekek, képzeljétek el.
1: Nem mond, ezt most nem mondod komolyan.
2: De.
1: Egy álomval.
2: Figyelj!
1: Azt a pillanat, csak például. Pillanat.
0: Ne szívass. Te is beszállsz ebbe.
2: Nem szállok be, én nem akartam. Én ott 10 éve élek Velencén, a tóparton, ahol nyestek, róka, mindenünk van, és semmi nem volt eddig. Pénteken mi elmentünk, ugye Prosecco országba, a haveromék autójával. A miénket,
1: olasz,
2: nem, a miénket ott hagytuk, ez volt pénteken, és visszajöttünk hétfőn este, és be akartam indítani az autót, hogy elszaladjak a cigiboltba, és az autó nem indult. Hívom az emberemet, azt mondja, figyelj, asszisztans szolgáltatást jönnek, megcsinálják, fő van az asszisztanszt, mondja az asszisztansz, hogy akkor ő indul, mondom, ne jöjjön már meg késő este, vagy jöjjön ma reggel. 8-kor odáll, a csávó bebikázza, elindul a kocsi, megállítják, soha többet nem indul. Megint bebikázza, megint nem indul. Na, és hát kiderült, hogy a kis rohadékok!
1: Ne!
0: Odavittél egyet?
1: De még az enyém se jött meg.
2: De
1: hol van az én nyestem? Nekem miért lehet nyestem?
0: Van a nyestem. Valami,
2: és zárlatos a kocsi, tehát hiába bikázza be az akkumulátort, ugye, amíg megy, addig oké, ahogy lekapcsolod és újraindítanád az autót.
1: Jó, de miért lehet a hamarabb a felének nyestem, mint nekem?
2: Köszi, Eszter!
1: De valószínűleg
0: ugye Alfáról van szó, valószínűleg nagyon könnyen átrágta magát a papíron.
2: Nem
0: az, hogy alulról papír, ugye átrágta magát a papíron. Nagyon gyorsan átért, és odaért a rézkán.
1: Nem, az, hogy nagy esőzések voltak hétvégén.
0: Igen, lelátott a kocsinak az alja.
2: Rohadjatok meg.
1: Figyelj, de hogy biztos, hogy nyes volt. Nem lehet, hogy csak egy harcsa felmúszott, és aztán ennyi volt, mert
2: az átrágta. Lehet, hogy kijött egy csikló, és az csavarodott fel.
1: Figyelj már, de hogy a nyest, akkor most már nálatok kéne, hogy lakjon. Ott kéne, vitt valamit a nyest, vagy csak rágott. Hozott valamit? Volt tojás?
2: Nincs. De a kábel átrágás az van.
0: Azért nagy átok ez a nyest, nem csak szétrágja a kocsidat, de hogy földobja a csoportot, szembe jön veled, ha lehallgat a telefon, nyestek vannak, Facebook csoportok jönnek, fia, nyest árban úszik az én rézem is, tehát hogy ez most már tényleg, valaki csináljon valamit ezzel a nyesttel.
1: De én nem találkoztam, ez egy punk nyest, mert mindig azt mondtad, hogy azért be is szoktak oda fészkelni, meg minden.
2: Még ennek nyoma nincsen, mondjuk de annyira nem néztem át, ugye, meg most a mester sem.
1: De mi, hogyha ennek csak jó ízlés van, és azt mondta, hogy...
2: végre jó.
0: És azt tudjuk, hogy mit rák szét? Tehát, hogy az aksi kábelt, vagy a réz, vagy mi kell neki? Tehát mi a kábel, amit ő szétrág? Csapat...
2: Gyakorlatilag zárlatos. Tehát, hogy tök mindegy, hogy milyen kábel talál.
0: Csak valamit szétrág.
2: Zárlatos lesz a kábel, ez a lényege. Hogy ez az aksi kábel, vagy mit tudom, egy fő elosztó, akármilyen kábel, ezt nem tudom, de zárlat van.
0: Aha. De kezdjük, hogy nem lehet, hogy csak egy szú volt, ami ott szétrágott mindent az alapában.
2: Nem, nagyon aranyosak vagytok, de ez egy zsírúj, 280 lóerős, kiváló minőségű tűzpiros gépjármű, tehát semmi bajom nincsen.
1: Ez bosszantotta fel a nyestet.
2: A piros, mi? Nem szereti a pirosat?
1: Nem, hát úgy volt fel, hogy nem tudom, mi az érzés, de elég ideges vagyok, úgyhogy... Igen, és honnan tudja, mit kell elrágni például? Miért a féket rágta? Ahogy én csinálnám.
2: De rohadt jó lenne. Azért, mert a fékcső az kemény.
1: Aha.
2: Az a kis nyest fogakat nem bírja.
1: És akkor, de vagy és mi az, hogy megrázta a nyestet, vagy jól van a nyest?
0: Az a nyestek túléli,
2: hát
0: persze.
2: Hát tudod, hogy várra nem érdekel a nyested, de dögöljön meg.
0: Igen, de azt mondja, hogy a papundeklé nem akadály neki, tehát hogy... És akkor az történt, ami nagyon sokszor megtörténik, hogy megint trélerre került az Alfád?
2: Soha nem álltam trélerre, jó?
0: Emberek kijöttek lefotózni, viszik a Feri autóját trélerrel, mert hogy ezt szétrágta.
1: De figyelj már, mi van akkor, hogyha ez a nyest eddig is ott lakott, és annó az a székelési terror támadás, amit kaptál, hogy az is egy nyest volt.
2: Mi?
1: Az volt, csak akkor még rossz gazdag volt az étkezése, nem, még rendes nem. Autókat rágott.
2: Egy nyestből nem jön ki annyi, mint amennyi ott volt.
1: Jó nagy nyest
0: az
1: volt.
0: Egy emberi nyest volt. Soha életben nem kerestem rá nyestes csoportra Facebookon, csak hallgatlak titeket, non-stop ezt a csoportot dobálja fel nekem a Facebook, de akkor tényleg most már annyit nyestezünk, valaki mondja meg, hogy mi az Isten találnak a kocsikba, de rendes állattani magyarázatot szeretnék. Én egyszer azt hallottam, hogy a kábeleknek az íze, tehát az a fémes sav, hogy azt szereti, és arra gerjed, imád kábeleket szétrágni. Mit csinál ő a kocsiban tulajdonképpen?
2: De honnan lenne meg a kábel íze a természetből? Vagy egyszer, ki volt az első nyest?
0: Igen, mi volt az első?
2: Igen, aki rápróbált a kábelre, és azt mondta, hogy megbökte a haverját, hogy te gyere. Ezt próbált ki.
1: Ez egy evolúciós folyamat volt. Az volt, először akusavat ittak. Az nem jött be nekik, arra leszoktak. Aztán volt egy kicsit kipufogógászagolgatás. Az se volt az igazi.
0: És hogy a kábelt kell elrágni. Igen. Az aksi kábelt, vagy a fék kábelt. De valami oka tényleg van, mert nálunk
1: zárt tér, meleg van oda bent, nem?
2: De most egyébként is 35 fok van. Hova melegszik az a rohadnyes?
1: Hát este, amikor a bunda, már deres.
2: Nincs deres bunda. De 22 fok volt este is. Ami és tessék, állj le, Eszter, kezdődött a Facebook csoporttal, 3 napja már a tappancsok is megjelentek a kocsin. Állj le!
1: De mi van akkor, ha ez az egész egy nagy összeesküvés elmélet? Most amúgy, figyelj, őszintén én is valahogy bekerültem ebbe a csoportba, és nem azért, mert nyes támadás áldozata vagyok, hanem először csak feljött a csoport. És utána azóta pedig rohamosan terjed, mert most már újságcikkek születnek erről, meg látom, hogy az egész média ezzel foglalkozik, hogy nem lehet, hogy ez egy összehangolt támadás?
0: Ők indultatok összehangolt támadást ellenünk.
1: Szovjet nyestek lették el az országot, nem tudjuk, hogy mi történik.
0: Na igen, simán lehet, de tényleg, ha szabadban áll az autót, én egy csomószor csak mansnyomokat látok rajta. Uh-huh. Szélvédőre fölmegy, tetőn mászkál.
1: Az általad elgázott óvodásoknak.
0: Az idős nyugdíjas nénik, ahogy a járókelettel ugye benyomják a motorát.

0: mi vonza őket. Európai autógyártók használják a kábel bevonatára ezt az anyagot, és ez izgatja őket. Tehát akkor az van, amit te is mondasz, hogy van a kábelben valamilyen illat, amit egész egyszerűen szeret. Aha.
1: De akkor például miért nem lehet az, hogy veszel neki 3 méter kábelt, kirakod a motorháztetőre, az cső.
2: Hozzá rágogassad,
1: haver. Jó éjszakát kívánok, így van.
2: Azért, mert ez egy rohadék, nem azt fogja elrágni, megnyugodhatsz.
1: Figyelj, én őszinte leszek, hetek óta benn vagyok a csoportban, mindent láttam. Nagyon sok volt a módszer, most sokan azzal próbálkoznak, hogy nylonzacskókat felfújva rákötik a kocsi különböző pontjaira, hogy a hangtól megijedjen. Van, aki ugye ilyen arcokkal próbálja riogatni őket, aha, szagokkal, vízfrissítővel.
2: Igen, ezt, hogy a 4 golyós vécéblítő a jó, vagy pedig a kapszulás.
1: Azt a 4 golyósra esküsznek, azt szokták betenni, ezen kívül állatszőröket szoktak betenni, és van, aki a Puzsér Robertnek a hangját játsz egész éjszaka, aki dühösen magyaráz valamiről. Teljes témától függetlenül jó, és ettől a nyestek olyan ideg állapotba kerülnek, ugye regresszióba szintén viszonylag gyerekkorukban, ezt nem, úgyhogy ezt nem. Ugye azt is mondják, hogy vannak olyan módszerek is, például, hogy nyestriasztógép, hogy hangokat ad ki, és akkor a nyest azt mondja, hogy
0: így ne kell menni.
1: Igen, nem működik állítólag a nyestriasztógép. Úgyhogy tulajdonképpen ami a szagokkal lehet operálni, meg a hangokkal.
0: Aztán a zacskót próbálták, semmit nem ér. Puskás stadion mellett laknak kis utcában, éjszaka szaladgál, a kocsi között bejön és elkerített udvarra is bemászik, nem tudod megakadályozni, hogy ne rágja szét a kocsidat. Nekünk egyszer megette a teljes belső borítást.
2: Persze, hagyjad már.
0: Megette a kocsinak a felét, mire kimentem, csak egy fél kocsi volt ott. Aztán kiderült, hogy csak lopta.
2: A bőrborítás volt a kedvenc, azt elvitte takarónak.
0: Fölnyitod a Mercinek a csomag, a motoráztatét, és van egy ilyen, hát egy ilyen szivacsból készült valami ilyen, nem tudom, szerintem hangszigetelő. Abba
1: mellényt is rakott szoknyát.
0: Érted? Ott táncolt.
2: Megette?
0: Ott táncolt díszmagyarban, érted? Kimentem segből csinálni. És megzabálta a felét. Eltűnt a fele, és bevittük a szervizbe, nem ezért, nem szervizelt a kocsit, és mondták, hogy ja, ez teljesen megszokott, azt a tömítőanyagot is kirágja, nagyon szereti. És azt, hogy abban hogy nem pusztul el, nem tudom, de megette a kocsinak a felét, ezt a szigetelő anyagot.
1: Szóval a nyesteknél ez párkapcsolati szinten milyen státuszszimbóluma úgy, hogy találkoz egy nyeslánya, és az egész arcod szaglik ettől
2: a kábeltől. Hát kábelt, nyilván a nyeslány is.
1: Honnan jöttél? Mosattam szét egy X5-öst. Gyere, vegyenek egy kólát, mindenedben lesz.
0: Igen, ők tudják, hogy jó autót rágnak szét. Náluk is van egy ilyen státuszszimbólum, hogy hova mész? Alfa, hagyjad már, mit csinálsz?
2: Hagyjad már, ne!
0: BMW, nagyon kis finom kavagy.
2: Ott legalább az index kábelt nem tud elrágni, ugye, mert az nincsen.
0: Hővédő gyapot, köszönöm.
1: Egy csomóan visznek be a nyestek, utána elkezdek behordani cuccokat a kocsinak, a motorház. Tehát ez egy hosszú távú terv, nem egy éjszakásban gondolkodik, tehát nem annyi oda megy és szétrágja, hanem azt akarja, hogy legyen ott neki még egy kis kárásza, meg ez, meg az, meg hát ilyenek voltak benne, rántott hal.
0: Persze, igen, ott grillezett a nyest, ment egy kis grillsütőn, ott sütögette ezért a cuccot.
1: De nézd már a fejére, tudsz haragudni rá?
0: Egyébként nagyon cuki állat. Amíg nem a te kocsidat rágja szét, addig nagyon cuki állat.
2: Hát nézd meg azt a fogazatot ott a kábelnél. Hát egyáltalán nem cuki, rohadt dög.
0: Igen.
1: De meg lehet szeredíteni, például van, aki utána háziasította a nyestjét?
0: Nem tudsz vele mit csinálni. Nem tudsz vele mit csinálni. Parkoljatok garázsba, csóró magyarok.
1: Azt hiszed. Figyelj, képzeld el, hogy ilyenek is vannak, hogy a garázsban megtalált az egyetlen lyukat, ahol átpréseli magát, bemegy és ott is megcsinálja a barjét.
0: A nyest ellen a Balázs Pali zenét használjuk, az higgyétek el, nagyon-nagyon működik. Van, aki igen a Puzsért használja, nyestriasztó, náluk ez vált be, ugye itt a csoportban leírták, hogy van, akinek egyáltalán nem működik.
2: Úgyhogy persze, meg a műanyag flakon teletöltve vízzel.
0: Teletöltve vízzel, azon valami megcsillan, erről is beszéltünk.
2: Meg látja magát a nyest, és megijed. Igen.
1: Valaki kirakott egy döglött nyestet a kocsijára, hogy hát az elriasztja.
0: Kicsit egy kis haladó.
1: Egy kis kopányozás, ugye? Kopányozás, és azt mondta, hogy nem elriasztott, hanem nagyon csúnya megbüntette.
0: Igen. Nekünk garázsunk volt, bement, és higgyétek el, ugyanúgy szétrág mindent. Valahogy bejutott a garázsba, szétrágta az autót alulról. Hát gyerekek, ez ilyen.
2: Persze, nekünk elvitte egy körre a kocsit.
0: Igen, ellopta a 4 kereket, fellistől együtt téglára tette a kocsit. Na jó, van gyerekek.
1: De figyelj már ide, akkor most erre fizet a kaszkó?
2: Persze. Van, nekem külön van nyest kaszkom.
1: Este fest a pesti nyest. Ennyit szeretnék mondani.
0: Hát, azért velencen sem múlik el az élet, úgyhogy ne történjen. Hol oda valami szarnak a házad mellé, hol ellopják a szápodat, hol a nyest szétrágja a kocsit. Hát nézd meg.
1: Ha velencén laksz, akkor egy dobban biztos lehetsz, hogy a természet mindenképp ellened dolgozik.
2: Így van. Nem ellened.
1: De igen, hát gondolj, az van, hogy most ugye most nincs tó, mert ugye az kizárat, és akkor helyette jöttek a nyestek. De majd akkor visszajönnek a tó, akkor majd jönnek a vidrák, azok majd oda izélni az izére, meg jönnek a szúnyogok, meg a békek, meg a mit tudom én.
2: Ez szép az élet, érted? De van például vidránk?

0: A vidra és a nyestük? Tehát a vidra az egy vízinyest.
1: Hasonló állat. Csak vízben él. Egyébként igen.
0: De most mi a különbség? Mondd meg, hogy mi a különbség.
2: Ugyan négy lába van és fogai. Tök ugyanúgy néz ki.
0: Kicsit ilyen felvágósabb bundája van. Vizáló. Az ugyanaz.
1: Azt mondja, hogy fészek építése holdja el a belső borítást. Tehát, hogy ő még valahol fészket is csinál a te autódból, ezt is jó tudni. Na jó van, nyestmentes időnk lesz, Ferenc, mondj valami vidámat így a tréleres történet után.
2: Napos, nyestmentes.
1: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
1: Nálunk is így kezdődött Facebook csoport, amiben be se léptem, majd miután egyszer beszélt róla, elkezdtem nyesteket látni. Most veszek új autót, már előre rettegek, segítsetek, léci. Ez a rohadmányos nyest csoport, meg a nyest, az mindenki megfertőzött. Mindenki már.
0: De azt mondják, hogy nem volt ekkora nyestjárás, hogy ez most egy ilyen extra nyestes időszak.
1: Jönnek be a városba is.
0: Erről kéne beszélnem, úgyhogy hogy a nyesteknek miért nőtt meg a populációja?
1: Hát valószínűleg élőhely, táplálkozás, egyre közelebb kell jönni, egyre kevesebb a kaja, egyre szemtelenebbek.
0: Tehát, azt szerint... akarod mondani, hogy mi csak vendégek vagyunk a nyestek világában?
1: Hát a vaddisznós egy megszokott dolog azért a János kórház környékén, nem? Tehát róka se sokszor szaladgál a Moszkva téren, de látod. Tehát, hogy azért ez így valamit jelent.
0: Hiszen vaddisznó csak az ügyeletet keresik.
1: De igen, mindegy. Mennek. Na jövő mindjárt gyerekek, egy játékunk is van, lehet jelentkezni? Egy jó kis dalfelismerős játék. Erre ezt is lehet pattintani. Úgyhogy, ha valaki játszana, akkor írjon nekünk. Ja, stíl, fűrész a nyereményünk. És egy dal részletet mutatunk majd, ezt kell felismerni. Hát nem egy túl nehéz játék. Szóval 30 másodperc lemegy a dalból. Úgyhogy...
2: Igen, de és ráadásul nem a dal alatt van a fűrészelés, csak előtte és utána.
1: Így van.
2: Jó, megbonyolítottuk.
1: Semmiképpen nem egy túl elmés játék, nagyon bonyolult, de lehet jelentkezni, ha valaki nyerne egy jó kis...
2: Szegény író. Van ma öcsém akkumulátoros stíl.
1: Minden nap más kerti eszköz.
2: Aha. Igen, holnap öltöztesd a szívedet, mert holnap van láncfűrés.
0: Azoknak üzenem, akik esetleg lepatkázták a felnőjüket a közelmúltba, hogy nyugodtan kenjetek a nyestre. Az volt, hogy odament.
2: Megkaparta a
0: kornyára. Nem, éjszaka megrágta anyja az alufelnőt, és akkor ebből lett a baj.
1: Jól van, gyerekek, jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 9 óra van közlekedés. Küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
5: Hogy darabolom neked a zenéket?
6: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
3: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Stihl Timbersports World Trophy belépőjegyet és a Stihl akkumulátoros gépek egyikét a Stihl Timbersports World Trophy támogatásával.
5: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
6: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
8: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Mobil netet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
11: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
12: Volkswagen.
13: A csirke szárnya legjobb a grillen.
14: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
15: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
16: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, száddeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
17: J-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
18: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
19: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
18: Társadalmi célú reklám hangzott el.
20: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Reklám.
21: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig. Szegeden. 4 nap, 4 évtized. Végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
22: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 990 000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
23: Finom étsz. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
24: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad. Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzám. Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
25: Csak figyelmetlen, majd kinövi. Ha te is úgy érzed, hogy gyermeket kilóg a sorból, és a hagyományos nevelési receptek nem működnek nála, gyere el június 4-én este 6-kor Kecskeméten az Otthon moziba, a Hello Szülő Roadshow ingyenes estjére. Élményszínház vár Hegyi Barbarával és színésztársaival, majd szakértők adnak tanácsokat a békésebb családi hétköznapokhoz. Regisztrálj a rendezvényre a hellószülő.hu oldalon.
26: Jó, óriási attrakció gyereknapon a Malom Központban. Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
27: Roncsautó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
28: Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
27: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
29: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
0: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány, kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
1: Gyereknapi vásár szombatig az Alföld áruházban. Sportjáték osztályunkon 2000 és 7000 forint közötti kosárértéknél 15%, 7000 forinttól pedig 20% engedményt adunk minden teljes áru játékra. Könyvosztályunkon 1000 forinttól 20%-kal olcsóbban vásárolhat minden egy éven túli mesekönyvet. Gyereknapi vásár egész héten az Alföld áruházban.
2: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
4: Okos öntözéssel és vadvirágokkal újulnak meg Kecskemét zöld területei. Komoly következménye lehet a biztosítás nélküli elrollerezésnek. Milliónyi facsemetével újítják meg Gemenc erdeit. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Egyre több helyen jelenik meg a természetközeli szemlélet Kecskemét zöld felületeinek megújításában. A városüzemeltetés már nem csak a látványra, hanem a talajélet megőrzésére, a víztakarékosságra és a klímavédelemre is kiemelten figyel. A főtéren, a Rákóczi út környékén és a Mogyorós ligetben már jól láthatók az új szemlélet eredményei. A fejlesztések részeként okos öntöző rendszereket telepítenek, amelyek az időjárás és a talajnedvesség alapján szabályozzák a vízellátást. A városüzemeltetés közlése szerint jelenleg mintegy 40 000 egynyári virág kiültetése zajlik Kecskeméten, miközben folytatódnak a faápolási és öntözési munkálatok is. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, hogy ilyen esetekben a MABISZ ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
5: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a rollervásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméter kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
4: Folytatódik a gemenci erdők megújítása. Az erdészet az elmúlt ősszel és tavasszal összesen 1 700 000 facsemetét ültetett el. Emellett több mint 40 tonna makkot vetettek el. A Gemenc ZRT célja, hogy az idegen fafajú ültetvényeket fokozatosan ismét őshonos erdők váltsák fel. A természetközeli erdőgazdálkodási program már közel 30 éve tart. A társaság tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban 10 hektárnyi mezőgazdasági területen alakítottak ki új őshonos erdőt. A szakemberek ugyanakkor továbbra is komoly kihívásként említik az aszályt és a csapadékhiányt, amelyek megnehezítik a fiatal erdők fejlődését. Sok napsütésre és kánikulára készülhetünk ma is, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik, élénk főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Holnap is napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű, 27-28 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermely.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Éj, de sok minden van itt ma!
2: Te kérem szépen, itt vagyunk, jó reggelt!
3: Fölkelt!
4: Nem, hello!
3: Megjött, fölkelt! Már fekült, de most újra fölkelt!
4: Jár!
2: Megjött a nap, SMS-e! Ennyit küldött. Mi van? Ezt nem annyira, ezt nem annyira értem. Aha. Hogyan? Hogyan? Mit tetszik mondani? Nem, hát, mindegy.
3: Ez.
2: Jó, ez a nap SMS-e, de ez annyira nem. Holnap azért egy kicsit menjünk már erre a BL döntőre rá, gyerekek. Azért ti nem vagytok egy kicsit ilyen lázban? Vagy most nekem lett volna jegyem, és nem megyek, de hogy érzitek?
3: Most kezdett az izgulást, hogy milyen lett volna, ott vagyok.
2: Azt gondolom, hogy azért ez egy menő dolog, hogy egy ilyet csinálunk. Egy jó dolog, én ezt szeretem, és itt most utánolvastam mindenféle adatnak. Figyelj, horribilis, hogy itt mi történik. Hogy ide nem 60-70 ezer turista jön ám, na várját, erre majd holnap beszélgetünk ide. Hát nem csak azok jönnek, akik bemennek a stadionba. Az Arzenál szurkolók és az Arzenál foci klub felszólította a szurkolói klubot, hogy lehetőleg egy 150 ezeren azért még érkezzenek meg támogatni, a kivetítőkön nézni. Ugye itt 60-70 ezeres turistás tömegről beszéltek, ennyien jönnek majd. Nem, 300 ezer turista
3: érkezik. És meg várjál, ül a Margit szigeten és nézi a meccset.
2: Hát vagy a stadion körül, vagy a kivetítőkön, vagy a szurkolói központokban, amiket kialakítanak. Persze, hát szurkolói helyszínek lesznek, tehát itt ki vannak alakítva, PSG szurkoló helyszín, Arzenál szurkolói helyszín. Egészen durva, hogy milyen mennyiségű embertömeg jön, hogy ez mekkora, ez a futball szuperbója egyébként.
4: Nem tudom, hogy rendelkezésre áll megfelelő infrastruktúra, például hány nyestre lesz szükség, hogy ezt, hogy ezt akkor meg tudjuk fedni.
2: Igen. Az megvan nektek, amikor egyébként majd a fogarasi rendőről se bevisznek 30-40 nagyon felbőszült Arzenál szurkolót, és tehát hova visz, honnan lesz ennyi rendőrünk? Ki biztos, hogy mi van, ha ezek 30 ezeren megindulnak szétverni az őrsvezérteret, érted? Nem gondolom, hogy ez lenne, de lehet, hogy az Arzenál elveszíti, és nem nyeri meg élet első BL kupáját, vagy BL trófeáját.
4: Letaposták a palántot, hazafele menek majd.
3: Kicsípik a plakát tartó oszlopot.
2: Igen. Most írja valaki, és igazából most kell Fornetit nyitni.
4: Most.
2: Meg vagyok, ebből a három napban visszahozzuk azt, amit a Fornetin elbuktam.
4: Figyelj, én arra adok tippet, hogy olyasmit kell forgalmazni most ezeknek az embereknek, mire szükségük lesz. Ezután is én az antibiotikumra gondolok.
2: Az antibiotikumra szükség lesz, igen. Szóval nagyon izgi a dolog, holnap akkor ennek után egy adatok szempontjából is baromit gondolom, és itt olvasom, oké, drágák a szállások, meg minden, de hogy milyen helyszínek vannak, milyen bevétel ez a fővárosnak, mekkora extra bevételt jelent ez nekünk, ugye, hogy az általános turisztikai bevételeken kívül ez egy egyszeri, ám de nagyon nagy indirekt bevétel, illetve van a direkt, meg az indirekt bevételek. Tehát, hogy baromi érdekes, 20-30 milliárd forintos összegről beszélnek. Itt nagyon szeretem.
4: Mennyi taxis kéne lesz szerintetek az utcákon?
2: Hát figyelj, itt minden lesz. Itt minden lesz.
4: El kell hagyni a várost. Mindenki, akinek kedves az élete, az menjen most
3: elvalva. Meneküljél!
2: Ja, el kell menni. El kell menni. Pénteken ki kell lőni. Aki nem érdekelt a BL döntőbe, így gyerekek megkotlik minden majd. Ma azt gondold el, hogy zárlatos lesz a trolli a 30 ezer Arzenál szurkolat, ahogy elfő majd a kis föld alatti, ahogy...
4: Jönnek ezek az idegen ajkúak.
2: Ezek az idegen ajkúak, aztán majd itt lefőzik a trollikat. Nagyon szeretem.
4: Állítólag amúgy ilyen a külföldiek számára, ilyen, ha magyar szót hallanak, megmutathatom? Hogy ők hogy hallják a magyar nyelvet? Mutathatom?
2: Na Muti, hogy hallják, hogy hallja külföldi a magyar nyelvet? Tessék.
5: Meketeke, csekereke, bekete, alohama csúcsú, kalamata, miko tiko, polotina, szikeleke, telemele, berketica, moko csuku csúcsú.
3: Tehát ha te egy angol foci drukker vagy, akkor ezt hallom.
4: És rásadod részéget, akkor ez már az a Zahér Gábor.
2: Végén azt mondta, hogy 50 ezer. Ez a 4 kilométer? Ez a 4 kilométer 50 ezer? Ez a somlói 160 ezer, tényleg? Egy 500 ezeres szoba után, ahol csótányok rohangálnak, és érted? Nejlon van az ágynemünk, meg a zuhanyzó, de érted? 600 ezer forint?
4: Meketeke.
2: Tudod, mit gondolok? Fizessék ki. Gazdag burzsúj franciák.
3: Ennyi.
2: Gazdag esze. Angolok, fizessék ki.
6: Van ott pénz. Van ott pénz.
3: Ha volt 500 ezer szobára, akkor egy somlóira is lesz.
6: Ne vicceljél már.
4: Ha nagyon tetszik, kitaláltak a használtlányok.hu-t.
2: Használatlan, igen. Igen. Ah, 4000 rendőr lesz, a szóló külföldi is. Én nagyon látom, hogy az őrsvezértére bevezetnek majd 13 felbőszült arzenára. Te Józsi, te beszélsz, hogy gyere majd egy kicsit.
3: How do you do?
4: How do you do?
2: How do you do? Ilyen a segédnászám, maradjál, mert ezeket habzó szájjal verik szét az őrsöt éppen, érted? Szóval ezek megindulnak, ezek az angol szurkolók.
6: Hát meg olyan forgalomkorlátozások vannak már csütörtöktől egyébként, hogy nagyon érdemes ránézni, mert itt a Városligettől elkezdve a Csörcs utcán, hát minden le lesz zárva.
2: Gyerekek, azért ez zseniális, hogy ilyet megrendezünk, és a legzseniálisabb, hogy most jött meg a kedvem elmenni.
6: Hát
3: látom.
2: Most jött meg a kedvem elmenni.
4: Én most mondom, tudom, mi fog történni, hogy a Kodály köröndön két sörös rekeszen fog elnevitézni Dávid, és onnan fog kiabálni, villamos! Szállj fel a villamosra!
2: Igen. Azt éve, aki úristen, imádom az angol futballszurkolókat, szétüvöltik a torkukat, lemasírozzák a várost, mosószert raktak a szökők utamba. Gyerekek, ezek
3: de jó.
2: Egynek imádkozzunk, nyerjen az Arzenál. Ezek a PSG-sek egy kicsit kulturáltabbnak néznek ki. Franciák talán,
4: a már
2: nem, azért a franciák is tudnak komoly dolgokat.
3: Bizonyám.
2: Ezek így is úgy is szétverik a várost, teljesen mindegy.
4: A franciák állítólag bagetteket helyeznek el, nem kívánt testrészekben.
2: Akkor megyek. Most egy kicsit bánom, hogy lett volna jegyem, és
6: hát,
2: nem mentem.
6: Milyen vagy?
2: Most egy kicsit elkezdtem bánni.
3: Hát pedig ott volt a lehetőség.
6: Igen, hagytad elmenni.
2: Volt jegyem. Te tudtad, hogy volt jegyem?
4: Honnan volt jegyed?
2: Kaptam.
4: Semmi nem kaptam.
3: Hát,
2: mert én azt mondtam, elmenni, hogy te nem szeretnél elmenni, és elvettem a tiédet is.
4: És odaadtad valakinek?
2: Eladtam a fekete piacon 4000 euróért.
4: Most elmehettünk volna, és onnan kiabáltuk volna a franciáknak.
2: Lici, ne nyújtsd az én kocsit, ne nyújtsd! Hát, mindegy. Hagyjál, mi azok?
4: Mindegy.
2: Nél Ciner, borogass be, apám Moszkvics. Mindegy, Boris, be, nem érek.
4: Apá!
3: Segítek!
2: Boris, vagy nyugodtan, persze, ne törődjél vele, hogy megkerestjük itt Európában, vasfüggöny mögött, mennyit dolgoztunk. Értem, hogy te fölgyújtott Párizs, de azért viselkedjél már normálisan. Jaj, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Felbőszült Arzenál és PSG szurkolók.
4: Én elmondom neked, mi, na, mi lesz. Rengeteg vizelet az utcákon.
2: Az oké, de ez benne van. Ez azért ez most is van sok.
4: Az ammónia aztán fog erjeszteni végül a nyestet.
6: Eddig semmi újat nem mondtál.
4: Dühös szurkolók, utána pedig ilyen bánatos szurkolók. És az kicsit amúgy durva szedni, akkor ücsörögnek így tudod a falnak álmaszkodva, és sajnálják egymást. Szóval nem ez lesz amúgy.
2: De hogy le lehet ezt hozni jól rendbontás nélkül?
4: Ki az esélyes csapat amúgy?
2: Hát igen, a PSG címvédő, ennyit tudok, a PSG tavaly nyert, és az Arzenál még soha nem nyert BL, tehát itt igazából egy nagyon címvédő éhes. Találkozik egy nagyon éhes Arzenállal, aki egy nagyon jó Arzenál, és a PSG ugye hát soha hosszú ideig
4: akkor
2: nem nyert BL.
4: Lesz a dühös és szomorú.
2: Most duplázásra készülnek.
6: Figyelj, jó idő lesz, sok sör fog fogyni. Hát,
2: én nem szeretem, hogy ez van. Legyen minél nagyobb razom a Ramazuri. Lángoljon a nem, nyilván nem, de tök menő, hogy egy ilyet csinálok. Nem érzitek? Most nem kezdhetek el erre rázsinyegni kicsit?
3: Te képzeld, nem.
2: Nem?
6: Nem annyira. Akkor engem az érdekel, hogy mennyire rendeztük ezt meg.
4: Jaj, Anna, mindig ez.
3: Igen,
4: mindig
2: ez. Ez a jó, öre, kommunista nem, vénát, ez hogy nem ez az, nem az, tud, nem. Mennyire rendeztük, miért a sokba kerül?
4: Alig van, érdekelne. Mikor rakjuk ki a brexites plakátokat?
2: 20-30 milliárd extra bevétel. 20-30 milliárd extra bevétel. A szobafoglalástól kezdve, a kiskereskedelmen keresztül.
4: A turuldibos nyomnak még egy csomót, szükség lesz rá.
2: Most miért nem tudunk ennek csak úgy? Ki tudja, mennyi volt? Hát
6: ez biztos, hogy valahol tudják, hogy mennyi volt, mert szerintem ezt nem tudom, hány éve nyertük meg, 6, 8, 10. De ezeket nagyon előre kell, ugye?
2: Holnap találunk valakit. Hogy vagy te ezt megnyered? Tehát azt mondod, itt van pályázni nekem a puskás, csokom, tessék megnézni, rendeztünk már egy csomó mindent, BL-t még nem rendeztünk, itt van a puszkász. Puszkász. Nagyon szép a puszkász, és akkor mi ezt meg tudjuk csinálni, és erre mi hajlandóak vagyunk, ennyit fizetünk, licitálunk?
6: Hát nem, majd ingyen. Hát hogy nem?
3: Valami pénz licitva? Persze.
6: Hát valami pénz, ne vicceljél már. Tehát, hogy itt arra lennék kíváncsi tényleg, hogy akik kiszálltak mellőlünk, miért szálltak ki. Tehát ez olyan, mint most, hogy ugye a sportjogokat ugye megversenyeztették, ugye az MTVA-nál volt, és most már az RTL például kiszállt, most már csak a Sport TV harcol, hát ezek milliárdos tételek, tehát 100 milliárdos tétek, vagy nem tudom mennyi, de hát nyilván mi kaptuk meg, hát ennek volt azért kifizetés oldala, és nem csak a bevételi oldala.
2: Na jó, de most nem tudunk egy kicsit csak úgy 20
6: percig. De én örülök,
2: nagyon.
1: az magyar átok,
4: az megint lecsapnak. Jól magatokat.
2: Nem tudunk ennélkül, az árnyoldal nélkül kicsit örülni.
6: De abszolút.
2: Ma ezen a hétvégén hazánk felkerül a futball térképre, és a futball Super Bowl-ját itt 300 ezer turistával lejátszuk, szobát bérelnek, fogyasztanak, zabálnak, esztek isznak, bemennek majd Feri étterni, megkóstolják a lebensleves, szétverik az interiört.
3: Tudod mikor?
6: Én örülök neki, vállalkozók keressenek.
2: Lebontják a Zeneakadémiát, megtámadják az operát.
3: Ki lesz velük fizettetve, öcsém?
4: Nagyon várom videókat ezekről az emberekről, plusz szeretném elmondani, hogy kéne egy ilyen stáb, aki csak azzal foglalkozik, hogy a Bukarestbe érkező.
3: Úgy hozzá át ide,
4: Igen, foci szurkolók, akik megverték, nem is volt ott olyan drága semmi se. Abból biztos, hogy egy 100 embere fixen tippelek, aki Bukarestbe fog menni.
2: Jó, holnap BL napozunk egy kicsit. Jó. De szerintem erre ad az UEFA is, tehát erre ad nekünk az UEFA is, nem?
6: Hát szinte ingyen volt. Na, nem tudom elképzelni, nem tudom, biztos adnak. A jegybevétel azt tudom, hogy az UEFA-é.
2: Az UEFA, az UEFA-é.
6: Az egy az egybe az ő zsebükbe megy. Nem tudom, nem értek hozzá, nem akarok okoskodni, de Jézus koporsóját se őrizték ingyen. Na, szokták mondani.
2: Igen, de hát itt a Puskász az már áll a Puckász, hát az már megvan. Tehát a Puckász készen van.
6: Így
2: nem?
6: Van. Igen. Így van.
4: Tehát akkor mi ki kell porszívózni azért.
2: Jó, át kell porszívózni, meg egy kis porthanytásot, ahol a papok táncolnak, ott kicsit tolseprűvel átseprik. De még befizetünk az UEFA-nak 50 milliárdot. Persze. Hogy utána mi ezt meg tudjuk rendelni?
6: Nyilván,
2: kiszálltak egy csomó nagyváros, kiszállt?
6: Hát biztos, hogy volt más pályázó Magyarország mellé, ezt a sporthoz nálam sokkal jobban értő emberek, én nem értek hozzá, csak a józan paraszt ésszel gondolkodom, hogy biztos voltak más pályázók is, akik szerettek volna BL döntőt rendezni. Tehát ennek biztos, hogy ára van. Nem értek hozzá mennyi, de tuti.
2: Jó, holnap.
4: Jó, lehet
2: holnap az... extra BL külön kiadás.
6: Nem, most örüljünk.
4: De extra BL kiadás, minden érdekel. Lehet most fogadni, hogy valaki pucéren beszalad a pályára, nem tudom, van az ilyen, tudjátok, az a nálunk illegális sportfogadási oldal, ahol...
2: Igen, lehet, hogy lesz-e beszaladó,
4: mennyi
2: persze.
4: Mennyi esélye annak, hogy Sebestyén Balázs megjelenik egy nyesti jelmezben a pályán? Mennyi ennek az esélye?
2: Egyébként meg kellett volna csinálni, nekem ugye volt egyem a BR-re. Engem kitiltanak, nem baj, mert soha többet nem akarunk, meg kellett volna szaladnom. Csak tudod mi, hogy nem mutatnak.
3: Igen,
2: nyomorultul letefernek valahol, de már nem mutatnak. Tehát nem az, de az ott nem a bali. Hát neked. Ez az szalad a csár.
6: Úgy megérné.
3: Hidd el, hogy lenne telefon, ami fölveszi körbe, menne az.
2: Mit mondanátok, Zseni, ne?
6: Vagy ott mennél a TikTokon.
4: Te is tudod, hogy ott lennék veled, és én lennék az, aki átlök téged a kerítésen, tartanám neked a bakot.
2: Te sem nem merem. Menjél már, nem merem. Menjél már,
4: fasírtokat dobálnálak. Imádnám.
6: Nagyon mennél a TikTokon. Nagyon nagyot menni.
4: Anyaszült mesztelenül, csak így végigurulnál a frissen vágott füvön.
2: És a végén egy nyomorútul letepernek, hogy összegyűrődik az arcom, és két ilyen Walton Security. De nem érnek utol egy ideig, kitartok.
4: És a távolban forgulatsz pedig, ez hülye.
2: Ezt mondtam. Hát én mondtam, hogy ne menjem. Na mindegy, ígyunk valamit. Ez tiszta, hülye.
4: Hát ez hülye.
3: Most miért kell ez neki?
2: Ja, gyerekek, én ezt szeretem. Komolyan most kicsit bánom a jegyemet, de mindegy. Nem kell mindig jól
4: biztos
2: járni.
4: Biztos, hogy az illető még nem élte bele magát, akinek odaadtad.
2: Ez a legjobb. Figyelj, emlékszel, adtam neked egyet. Felejtsd el.
4: De nézzed, rosszul magad, nem kapar a torkod? Nagyon sokan lesznek oda. Tömeg, az nagyon nyomasztó. Gyere.
2: Igen. Zoli itt van velünk. Hello, Zoli, jó reggel. Ciao.
7: Jó reggel, sziasztok.
2: Hello, Zoli. Izgat a BL úgy, mint minket? Egy kicsit itt ráhangolódva, vagy se Arzenál, se PSG, semmi?
7: Kicsit távol áll tőlem a foci, megmondom az őszintét. A magyarokat szoktam nézni, de úgy annyira nem.
3: Pont a magyarokat.
7: Pont, igen.
2: Nagyon jó, hát akkor nem vagy érdekelt ebben. De azért ez nagy dolog, nem? Hogy egy ilyet rendezünk, nem tudom, mennyibe került, most annak kicsit...
4: Kicsit elvette a kezünket az élettől, de ez
2: oda szart a torta közepében. Kicsit elvette, de igaza van ennek, holnap után járunk, megnézzük, mennyi a kiadási oldal, fölhívunk majd valakit a trollfocitól. De akkor téged ez annyira nem izgat.
7: Nem mozgat, így van.
2: Hát Zoli nem ma fogsz infarktust kapni, jól van. Figyelj ide, akkor...
4: Túsz vagy, Zoli?
2: Igen, mutatjuk,
7: vagyok,
2: mutatjuk a dalt, jó? Figyelj ide.
7: Rendben.
2: Mennyit adtuk mást is. Na?
7: Még egyszer, légy szíves.
2: Hát mi, ha még mit nem?
3: Hát jó, na!
4: Figyelj, van egy ilyen nagyon híres cowboy.
2: És játszott a Dallasban is.
7: Do you again? Úgy, megvan, úgy.
4: Jó, az jó volt, mondd el, mondjad.
2: Do you again? Dújú idegen? Azt mondta, dújú idegen. Dújú idegen? Ezt mondta, hogy
4: az alternát
2: szurkolott, hogy dújú idegen?
4: How do you do in idegen?
2: How do you do idegen? Where are you from? Na most itt vagy? Vagy most mi van, Zoli?
7: Itt vagyok, persze, csak még egyszer lejátszanátok, légy szíves.
2: Le lehet.
4: De most mondtad ki, jó, akkor miért nem mondtad?
3: Hát, én nem tudom, hogy le lehet.
2: Adjuk le neki még ezt, figyelj, de
4: hallgasson.
3: Do you idegen?
2: Te ez a fűrész, ez nem hasonlít valamilyen, tudod, amikor ilyen gőzborotvaként ülsz le a WC-re, és ilyen, tehát, mutatom a fűrész hangot, figyeld? De közötte gondolkozzál, nem ez volt? Hogy...
7: Gondolkozom, csak...
2: Jó, add be most, mutatom a fűrész hangot, tedd vissza, figyeld, hallgass!
7: Régalton!
2: Na most ezt kisugta meg neked.
7: Hát ki? Senki.
2: Magadtól így beugrott?
7: Jó, igen. Igen.
2: Persze, hogy Ray Dalton. Ez a remek kis Ray Dalton. Ezzel a fantasztikusan jó dallal.
7: Amúgy egy kicsit rosszul is hallak titeket, nem tudom miért.
3: Ne haragudj, tényleg,
4: de hát mit számít
2: ez? Nekem most egy picit kezd migrénem lenni, de hát most mit csináljak, Zoli, ez van.
4: Zoli, az igazság, hogy szép bitenet kezdte is érzed, igaz?
7: Még egyszer, bocsa, tényleg rosszul hallak.
4: Szépítened kell, tehát most akkor...
7: Ja, igen,
4: úgy
7: igen, így van.
4: Úgy tudsz szépíteni, mondom neked az instrukciókat.
7: Hogy rossz volt a vonal.
4: Igen, hogy azt szeretném, hogyha utánoznád úgy a fűrésznek a hangját, hogy véletlenül rámentél egy nyesnek a lábára vele kicsit. De nem lett nagy baj a nyesnek, csak egy kicsit.
2: Fűrészhez, és jön a nyes.
7: Teljesíteni.
2: Zoli, ne legyél már ilyen vérszegény, komolyan, honnan jöttél a Kossuthról, vagy a retróról, mindegy, mit csinál, utánozd a hangot, nyikancs egyet, te vagy a nyest, aztán ennyi, megmutatjuk, mit nyertél, tessék.
7: Miau, jó lehet.
4: Jó, kész, szabadulj meg, Zoli.
3: Adjuk át.
7: Nem tudom, milyen hangot adik nyert.
8: Gratulálunk. A nyereményed egy 4 fő részére szóló belépő a júniusi Stihl Timber Sports World Trophy világbajnokságra, és egy Stihl akkumulátoros szegényíró.
7: Nagyon szépen köszönöm.
4: Nem érdemled meg ezt nem, az ajándékot.
2: Tényleg nem.
7: Hát, nem baj.
2: Köszi.
7: Azért használt fogom neki venni.
2: Használt. Ciao. Köszi. Hello.
3: Se kertje, se semmije, majd eladja.
2: Zoli, vár a sakkóra. 100% az egyezés volt. Na jól van, holnap is van még ilyen kis Stihl játékunk, még 2 napig lehet itt.
3: 4 jegy lesz holnap is, és holnap láncfűrést, akkumulátoros.
2: Wow, menő! Jó bizony. Cuccokat adunk. Nagyon, jó kis Stihl cuccok, jó kezek egyébként, abszolút így van. Na jövünk mindjárt 9:30, itt vagyunk a hírek után.
9: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja.

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
8: Ez itt Texas, drágám.
7: Új föld.
9: Jó lesz itt élni, nem igaz?
8: Majd teszünk róla.
7: Új ellenfelek.
9: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
7: Új szabályok.
10: Azt hittem már nem kell tüzet oltanom.
11: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
9: A béke még odébb van.
7: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
12: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
13: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
14: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6.
16: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az AquaWorld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
17: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Sziszi és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Kecskeméten, a Talfája utca 1 szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
18: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
19: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
20: Carglass javít, Carglass cserél!
21: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes Régió Játék áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régió Játék. Minden nap gyereknap.
22: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
23: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
24: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedaqur Fortét. A Sedaqur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
25: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
26: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
27: Hallgass minket online weboldalunkon. Radio1.hu. Reklámot hallottak.
28: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
29: Több nagy útfejlesztésre készül a Kecskemét. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Élő történelemmel idézik meg Kiskunfélegyháza múltját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagyobb léptékű útépítések indulhatnak a következő időszakban Kecskeméten. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb beruházás a Mátyás Király körút fennmaradó szakaszának fejlesztése, ez már nyáron elkezdődhet. A tervezés a Daróczi köz és a Ceglédi út közötti részre hamarosan lezárul. A belvárosban a kiskörút felújítása is napirenden van. Az önkormányzat tervei szerint a belvárosi fejlesztés 2027 nyár végére készülhet el, várhatóan az iskolai szünet időszakában. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
30: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozás, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
29: Különleges helytörténeti programokkal várja az érdeklődőket a Kunfélegyházi kör. A kezdeményezés célja, hogy korhű jelmezekkel és dramatizált előadásokkal hozza közelebb a közönséghez Kiskunfélegyháza múltját és a városhoz kötődő ismert személyiségeket. A résztvevők egyfajta időutazáson vehetnek részt, ahol történelmi alakok élednek újra, és saját történeteiket mesélik el a látogatóknak, írja a Félegyházi közlöny. A szervezők szerint nem száraz történelmi előadásokat szeretnének tartani, hanem élményszerű és szórakoztató formában mutatják be a város értékeit. Az idei Móra ünnepséget július 18-án rendezik meg a Móraház udvarán, Móra Ferenc születésének 147. évfordulója alkalmából. Sok napsütésre és kánikulára készülhetünk ma is, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik, élénk főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Holnap is napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű, 27-28 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
31: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rapperivel csak igazi, ma is sláger megy.
1: 3-4-10 lesz pontosan 5 perc múlva. Mundzsáró, gyerekek, ez a Mundzsáró tegye ezt veletek. A Mundzsáró jöjjön rátok. Beszéltünk ugye a továbbfejlesztett játékokról, ez az olimpia, dopping olimpia, így hívják, így vonul be a történelembe.
2: Dolimpia.
1: Dolimpia, mindenki annyit doppingol, kokszol, amennyit akar, Vegasban rendezték, Domonkos Zsolt mesteredzőt faggattuk egy ideig, aztán rátértünk a lényegre, hogy hol a tesztó. Kell a tesztó, kell a test, úgyhogy hozza a cuccot, erről beszélgetünk. Maga az olimpia egyébként hát nem lett óriási siker, nem dőltek meg a világcsúcsok, de milyen durva, hogy
3: plusz
1: már ilyen is van.
3: Plusz néző se volt, ugye?
1: Plusz néző se volt, rengeteg szponzor, a Vegasban rendezték, ugye? És hát a hónap utolsó szerdája volt, úgyhogy gyóntunk, és erről nem is kell semmit mondani, mindenki kiöntötte a lelkét, és meggyóta.
2: Minden, minden, Pátrisz!
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Nem dőlt meg sok világcsúcs. Tehát én azt hallottam, hogy tényleg talán az 50 gyors, de ő is valamilyen spéci ruhában úszott. Ugye azt mondták, hogy itt világcsúcsok fognak megdőlni, az emberi test új korszakába lép, gyorsabb, erősebb lesz a sport.
4: Igen, hát ebből is látszik azért szerint, hogy a csúcs teljesítményeknek a korlátai azért végcsek.
1: Jó, de hát azért az élsport sem mindig tiszta. Tehát azért, ha megnézzük az atlétikát, megnézzük tényleg a Michael Johnson-t, ahogy fotolt, nem tudom, Szöulba, meg Barcelona, a 92-ben, mindenki tudta, hogy szét van kokszolva, csak a sportpolitika egyszer nem akarta félreállítani, mert olyan nézettséget, meg olyan szponzorokat hozott. Nem? Aztán persze a végén megbuktatták, de hát azért a Louis-éktől kezdve a rengetegen az atlétikában azért... Tehát ott az sem teljesen tiszta mondhatni.
4: Teljesen igazatok van igazából, mert az atlétika egyik legszennyezettebb sport az anabolikáktól, függetlenül attól, hogy elismerik-e vagy sem, vagy szőnyeg alá söprik, vagy sem. Biztos, hogy vannak azért, tehát nem lehet manapság azt mondani, hogy minden egyes sport a doppingol, de nincs olyan sportág, ahol ismeretlen a doppingszer.
1: Jó, na térjünk a lényegre. 3 éve gyúrok. Most úgy érzem, megálltam. Elértem a saját határaimat, amit ez kihozható ebből. Kreatinnal, meg BCA, meg ez szarokkal.
2: Béteblokkolót már nagyon régóta.
3: Szúrjon, vagy ne szúrjon.
1: Igen, növi, tesztó, egyszerre a kettő, van-e koktél, hánykor, hol?
2: Hatalmas csöcsöket szeretem.
1: Jó, hagyjuk a rizsát. Ez csak egy bemelegítő beszélgetés volt. 50 éves leszek jövőre. Itt az ideje valami koktélt elfogyasztani. Nincs időm. Zsolt, nincs időm. Én már nem akarok szarakodni. 3 évet beletettem, belenyomok a 140-be, itt tartok most. Ez teljesen naturál. De nem akarok mindig így maradni. Mit ajánlasz? Van valami?
4: Hát így 50 évesen már azért nagyon-nagyon meggondolnám azt, hogy pont most kezdjél bele
1: no,
4: a dologba.
1: Pici növi, pici tesztó. Most még csak
4: picit pusztolunk. A délután 6-kor, igen.
1: Jó, keletinél a parkolóba átadod a cincot, de gyógyszertári legyen, nem valami román szar. Na, pozi, mi legyen? Stromba?
4: Napozim már nem nagyon van forgalomban.
1: Tudom, hát nem kivad. Szarok fel, Zsolt, egyszer megálltam, vége van. Tehát, hogy az vagy, 50 éves leszek jövőre, elértem a csúcsot. Nem fejlődök.
4: Hát, jó, figyelj, én azt mondanám erre, hogy nagyon sokan egyébként 50 évesen kezdenek el amiatt gondolkodni, nem mondom, hogy doppingszer használaton, hanem terápiás tesztoszteron kiegészítésen.
1: Amerikában csinálják.
4: Mondanám, ezt nem csak Amerikában, ezt most már Európa szerte is több helyen csinálják. Nem egy nagyon rossz ötlet, hogyha valakinek valóban problémája van a hormonális egyensúlyával.
1: Ugye itt miről van szó? Orvosi labor eredmények mellett, orvosi segítséggel kicsit megbúszolod a szervezetedet, semmi jött nem adsz neki, ami rossz, csak egy kicsit a tesztódat megnöveszted.
2: Évek óta alacsony a tesztom, hogy...
1: Viszont az ösztrogénje nagyon durva.
2: Tudunk ezzel egy kicsit változtatni, mert egy kis ösztrogén dominanciát érzek magam.
1: Hogy... De ezt tényleg csinálják Európában, fölírják már receptre, hogy és a férfiakat 50 év után jobban alszol, szebb a hajad, jobb a bőröd, jobbakat edzel, nagyobbakat pihensz, tehát ebben semmi illegális nincs.
2: Jó, engedjük el Atomantit. Befoglalkozunk egy kicsit Ferivel.
3: Én tök jól vagyok, köszönöm.
2: Feri, hány pamatelt vegyem be? hogy kicsit rendeződjön a helyzetem, mert...
1: Hagyjuk a csirkepus meg a rizst, mi valami keményebbet akarunk.
2: Így van.
1: Csak ez hogy van, hogy fölírja a doki Európában, és akkor megbusztolja a tesztodat, úgyhogy közben nézik a véreredményedet, nem?
4: Így van, az a baj, az hazai, hogy úgy mondjam, protokollban, hogy ugye van mondjuk egy skálád, legyen az egy 6-tól 30-as értéke a tesztoszteronnak, és Magyarországon nagyon úgy gondolkodnak az orvosok, csak ha beesel az adott érték alá, akkor ajánlja, és akkor is nagyon-nagyon körülményesen utána járások után, hogy te mit használjál, milyen időközönként, annak a protokollja sem jó, hogy egyszerre szúrnak beléd 1000 mg-ot, majd menjél vissza 3 hónap múlva, tehát ez kint másképp kezelik, kint ha már tünetileg jelentkezik a dolog, de lehet, hogy neked még 1-2%-kal abban az értékben van, hogy itthon még nem írnák föl, ezt kint Amerikában vagy Nyugat-Európában kezelik. Én kommunikáltam olyan emberrel, akinek már konkrétan öngyilkossági érzése volt, annyira beesett a tesztoszteron szintje.
1: Persze, ez nem ott kell elkészülni, hogy igen, fölírják, és akkor belenyomsz a 200-ba, jobban alszol, jobban gyógyulsz, jobban regenerálódsz a sport után.
4: Ez csak egy szinten tartás, hogy az egészséges szintedet tudják visszahozni.
1: Kopogtassunk be az emberek lelkiismeretének ajtaján. Szent Mise?
2: Jöhet.
1: Oké. Okay.

másik kérdése megoldódott. Ale nojte kriva, ale nojte kriva, ale kriva, és ezt a kérdést a nevet segítségül hívjam, a Jézus nevét.

0: és az egész parlament, és az egész
1: parlament.
2: Ez a segítségkérés nem jött be.
3: Nagyon szedőzt a indulatkönyvben.
1: Nem feltétlen az átszellőmülésben segít ez a 25 másodperc, de mindenképpen.
3: Én érzem a dopingot. Nekem megjött. Nekem ennyi kellett.
1: Több mint egy hónapja egyedül vagyok ki Németországban, mert a feleségem és a gyerek is otthon vannak. Az első pár nap nélkülük nagyon rossz volt, de most arra megszoktam az egyedüllétet. Még most is azt mondom nekik, hogy hiányoznak nagyon, pedig el vagyok, mint a befőtt. Amikor beszélünk videóban és hallom, hogy sír a gyerek, együtt érzek, ameddig vonalban vagyunk, de utána bontok egy sört, és élvezem, hogy egyedül vagyok. De szeretem, sajnálom, szeretem őket, de azért az egy hónapot hadd engedjem már meg magamnak. Ez őszinte. Azt mondja, hogy 12 éve tart a szeretői viszonyom, mindketten házasok vagyunk, baráti a kapcsolat két család között, az első pár évben nagyon aktívak voltunk, heti 2-3 alkalommal beszéltünk, van lehetőség. Ma is ösztönlényként egymásnak esünk, 54 vagyok, ő 52, oldozzatok fel.
2: És egyébként meg összejártok családilag, ebbe ez a legfurcsább számomra.
3: Szerintem meglepően sok ilyen házastársi barátságban van ilyen. Nem hiába a Hollywood elszabadult ezen a vonalon, szerintem ez tök sokszor van.
1: De nem a barátod, annyi nő van, a barátod feleséged legyen már szent, és aztán én nem vagyok álszent, meg nem hiszek az ilyen dogmákban, de ez a barátság nem fontosabb, hát a barátod.
2: Hogy nézel a szemébe?
1: 20-30 éve átéltetek dolgokat, jóban rosszban voltatok. Igen. Hetek óta csak a kolléganőm jár a fejemben, folyamatosan megy a flörtölés, csak időkérdés, és le fogok feküdni vele. Nagyon meg fogod kapni, Márti.
3: De jó, ez nagyon szeretem a Márti nevű nőket, nem tudom, hogy érzitek-e. Márti McFly. De ugye azért, hogy a Mártik amúgy nem, vagy azokban van valamilyen ilyen kis tüzesség. Nem?
1: Márti, igen. Ó Isten, bocsáss meg, hogy az elmaradt szexel a nálunk térkövező, gyönyörű, fiatal, nabballitott, izmos, jersey sort típusú férfiakkal éltem meg 10-szer fejben. Azt se bántam volna, ha akkor kőműves kelemené lettem volna, és a térkőbe beleépítenek, beledöngölnek a mocskos, izzadt testükkel. Soha nem jártam ki annyit a kertbe, mint akkor, az összes növényt, a lehető legkisebb locsolókannával locsoltam meg, legalább hadd legyenek. Lucskosak.
2: Nektek mocskosabb a fantáziátok, mint nekünk.
3: Mi a több
2: eszem? A nőknek.
1: Semmi nem történt, csak kiment. Csak igen. Kiment.
3: Aztán, igen. Mi térkőre vágyó asszonyok?
2: Igen.
3: Ne térkövezzetek meg. De ez egyszerűen természetes reakció, hogyha az ember egy inger megunásos időszakot él.
1: Oldozzatok fel, feleségem van, de egy bizonyos oldalon, ahol random idegenekkel sorsolnak össze, rettenetesen gyászolok vadidegen nőkkel webkamerám. Kerülöm a magyarokat, így kicsit kisebb a bűntudat.
3: Laci nagyon sorolja azt, hogy ő ismeri ezt az oldalt. Hogy...
1: Itt egy ember van, egy ember van, aki tudja, hogy mi ez az oldal, mi van.
3: Jó. Ez a chat roulette?
2: Felmegyek az oldalra.
1: Igen? Már ott fekszel messzül az ágyad. Egyszer csak pirosra vált a webkamerát, hogy Marika megérkezett a másik oldalról, éppen felmos.
2: De várja, be tudom állítani, hogy mi az ország?
4: Igen.
2: Jó, azt is, és hogy kort is be tudok?
4: Nem, olyan nem tudsz, csak országot.
2: Országot?
4: Vagy beütöm. Egész világ, vagy egy ország.
2: Ország.
1: Igen.
4: De ez a lényeg, hogy random feldob embereket. És ha nem tetszik, akkor
1: és hogy mit csinál, ott fekszik az ágyon,
4: hát
1: ugyanúgy?
2: Amit te.
3: Szerintem nem mondani.
2: És halljuk is egymást?
1: Ez egy chat.
4: Igen, lehet beszélgetni.
2: Lehet beszélgetni.
1: Chatrul? Ez a chatrul?
4: Igen, igen.
3: Itt ismert meg a férjét, a legjobb barátnőm, csak mondom. De akkor még nem erre használták.
1: Lajos! Na, mit csinálsz itt? Neked a közgyűlésen kéne lenned!
5: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Itt a raphallgatója, már is patintjuk, közben Zócsemegét elfogadunk innen kívülről, ahogy látom, megint állatbejárás
2: vagy
1: van.
2: Vagy enni hozzatok, vagy apró pénzt.
1: Igen, vagyjatok, hogy Zócsemegét, vagy valamit.
3: Ezért elrettentő példa a gyerekeknek.
1: Igen, én nézd. Itt vagyunk, hívjuk még gyorsan a nap hallgatóját, és a csörög akkor kap egy ajándékcsomagot. Illetve nem a csörög, hanem hogyha felveszi, és mondja, hogy Balázsik, addig még egy gyors közlekedés, elmegy Komáromi, lehajt a Győr felé pályázár, furgonos írta nekünk, ő így hívja magát.
2: Kicsit
1: talán szigorú vagy, de ha ezt írod, én ezt olvasom, nincs ezzel baj. És naphalia, így az adás vége felé még. Megnézzük, hogy mit mond, vagy mond-e valamit. Nem mond semmi, gyerekek,
2: hát
1: jó?
2: Akkor...
1: Nem mond semmit. Itt kora reggel volt ez a témánk, hogy kiben milyen ugye, hát gyerekként túlélési ösztönök, mechanizmusok alakultak ki.

0: Ugye? Meg csütörtökön azt mondja, hogy sziasztok, szép hétkezdést.
1: Igen,
0: hát
1: igen.
0: A pofám leszakad.
1: Ugye? Ez,
2: nincs itt valami jól.
0: És én nincs itt valami jól kitalálva.
1: Engem behívtak holnap meg Makóra. Ott látta az UFO-t a Denis, csak mondom hazafelé. Ha hazafelé nem lesz UFO, vagy nyest, nagyon csalódott.
0: Mit csinálsz Makón, fellépsz?
1: Fellépek. Az az utolsó vidéki helyszínen. Jön a nyári szünet. Nyári szünet. Jövő jöjjön, hogy a tesztosztalon megütött egy kicsit a fontális lebenyedet.
0: Na jól van, gyerekek, holnap jövünk, akkor Julival érkezünk. Puszi mindenkinek. Sziasztok! Puszi. Ciao, ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
7: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A friss lazac most nagyfogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4.990 forint, 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4.690 forint, május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
10: Micsoda aroma?
11: Olyan, mint Olaszországban.
10: Ez az igazi kávé.
12: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
13: Shell. Go well.
14: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Duster

0: Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
1: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
2: Önnek a Protexin kell.
3: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
4: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
8: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány, kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
9: Finomíts, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
10: Milyen otthonra vágy, szerelmem?
11: Legyen kertes, vagy legalább teraszos, közel a természethez.
10: Ne is mondd tovább. Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark 4. üteme idén elkészül, és még vannak szabad lakások. Ráadásul most 5% rozsdaövezeti kedvezménnyel, és akár 3%-os otthonstart hitellel is a miénk lehet.
11: Rákerestem, meg is van. borokapark.hu.
12: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
7: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
13: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
14: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
15: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
16: Pünköst hétvégén is nyitva. Az UVR élmény aréna Kecskeméten. UV minigolf, kézműves foglalkozás, VR szabadulószobák és világító UV koktélok. Foglald le helyed még ma! www.uvrélményaréna.hu.
17: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repedhet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a CarGlass-nál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
18: Hello Kecskemét, viszlát kőfelverődés. Keresse a CarGlass-t Kecskeméten az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
19: CarGlass javít, CarGlass cserél.
14: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1 Gong.

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 10 óra után járunk már 7 perccel. A mikrofonnál Faragó Miklós, 14 óráig folytatódik a gyerekszál játékunk. Ma is van napi nyereményünk, cukormentes csoki csomag és egy 20 000 forint értékű Lego, amit 4 és 5 óra között sorsolunk ki. Közismert dolgokat hallhattok gyerek nyelven, és a gyerekek mondják el. Például...
2: Fagyit tudunk kapni benne, de nem kehely.
1: A játékra SMS-ben, Viberen tudtok jelentkezni, jöhet a nyerni szeretnék üzenet a 29-414-020-as SMS Viber számunkra. Egyébként a héten egész végig a gyerekszál játékot játsszuk vasárnapig, és a péntek és a vasárnapi napi nyereményünk pedig majd egy gyerektáborba szóló belépő lesz a VR Expertnek köszönhetően. Kashmir dalát pedig most hallgatjuk a következő 3 percben itt a Rádió 1 gongon. Ez a Wide Ride.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: Otthoni rúterek ezreit állította át az FBI, erről szól a következő hír itt a Rádió 1 gongon. A Szövetségi Nyomozó Iroda és a Nemzeti Biztonsági Ügynökség akciójában az orosz államhoz köthető hackereket zártak ki több ezer otthoni és kisvállalati használatra szánt rúterből. Az érintett eszközök mind régebbi modellek voltak. Az akció keretében az FBI bírósági végzés megszerzését követően távolról utasításokat küldött az orosz kém tevékenység által érintett rútereknek. Egyes beállításaik megváltoztatásával elvágta a támadók hozzáférését az eszközökhöz. Az akciót a rúterek gazdái elméletileg észre sem vették, mivel nem törlődtek a felhasználói adatok és egyéb beállítások az eszközeikről. Végül a biztonsági frissítéseket már nem kapó rútereket érdemes minél előbb támogatott modellre lecserélni, írja a Techradar. Az orosz akció a TP-Link 1-es rútereit vette egyébként célba.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ezen a héten lesz az ifjúsági fesztivál Kecskeméten. Pénteken este 9 órakor a Well Hello ad majd koncertet a főtéren. Ma délután 5 órakor folytatódik Kriskó János kulturális szakújságíró havi rendszerességű sorozata a Találkozások a Katona József könyvtárban. A pódium beszélgetés résztvevője Buda Péter biztonságpolitikai elemző, valamint Rajk Judit énekművész egyetemi tanár, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály intézetének igazgatója lesznek. Dénus Kis Jenő gyűjteményes kiállítása nyílik meg holnap délután 5 órakor a főtéri Art Contact galériában. A hétvégén pedig gyermeknap, a Hírös Agóra háromnapos gyermeknapi programmal készül 3 napon át, tehát péntektől vasárnapig. Nagykőrösön szombaton a Cifra kertben lesznek gyereknapi programok, illetve szintén vasárnap, de nem gyereknapi program, hanem egy koncert. A Kecskemét énekeskör május 31-én most vasárnap 17 órakor ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, és az ünnepi hangverseny helyszíne majd a Kecskeméti Kodály iskola lesz. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Gyerekszál játékunkba pedig részt lehet venni. Közismert dolgok a gyerekek nyelvén, ha kitaláljátok, már is esély van a napi nyereményre, a cukormentes csoki csomagra és a 20.000 forint értékű legóra, tehát napi nyereményünk van 4 és 5 között. A folytatásban viszont már is Tiesto dalával megyünk tovább. Ez már a The Business, itt a Rádió 1 Gongon. SMS-ben, Viberen tudtok a játékra jelentkezni egyébként. Let's get down to business.

0: Meghökkentően egyszerű szavak, ahogy egy gyerek látja az életünkben jelenlévő tárgyakat, fogalmakat.
1: Hogy itt tudunk kapni benne, de nem kehely.
0: A Rádió egy gong gyereknapi játéka. Gyerekszáj a Rádió egy gongon.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok, figyelem, az M5-ös autópályán Örkény és Lajos Mizse térségében műszaki átjárót bontanak az 55-ös, 57-es kilométer között, illetve a 63-as, 64-es kilométerek között Szeged felé lezárták a belső sávot. Terelés kiépítése miatt a 64-es és 56-os kilométerek között Örkény és Lajos Mizse térségében a Budapest felé a külső sáv zárása követel figyelmet délután 5 óráig, a kiépítést követően pedig a belső sáv kerül majd lezárásra. Hallgatónk pedig jelezte, hogy Kecskeméten a Kápolna utcáról a balra kanyarodókat büntetik, akik a Munkácsi utcába kanyarodnak be. Köszönjük szépen az információt. Imagine Dragons, Bounce, mindjárt folytatjuk ezzel a dallal.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Gyereknap csoki nélkül?
5: Na, ezt mi sem gondoltuk komolyan.
4: Május 31-én egy gyereknapi csoki vásár a HMMMM csoki gyárnál.
5: Kukkancs be a gyárba, pattanj az ugrálóvárba, vagy nevezd be a palacsinta evőversenyre.
4: Lesznek kóstolók, nyeremények, akciós csokik és sok édes meglepetés. Részletek a HMMMM csoki Facebook oldalán.
5: Ez már csoki.
6: Házépítésben gondolkodsz?
7: A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében.
6: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
7: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
8: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repedhet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
9: Hello Kecskemét, viszlát kőfelverődés. Keresse a Carglass-t Kecskeméten az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Riz Burger, és villámgyorsan kész. Brutál Smash Burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Riz Burger, Csáki utca 18, a piac mögött.
12: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az AquaWorld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
13: Jó, óriási attrakció gyereknapon a Malomközpontban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malomközpontban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
14: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Török sajtóhírek szerint a Galatasaray magyar válogatott labdarúgója Sallai Roland iránt egyre erősebb az érdeklődés Angliából. A hírek szerint a Premier League-ben 11. helyen végző Fulham hamarosan ajánlatot tehet Sallai játékjogáért. Az isztambuli klub számára azért lehet logikus a magyar szélső eladása, mert jövőre korlátozni fogják Törökországban a légiósok számát. Állítólag a Galatasaray legalább 15 millió eurót szeretne kapni Sallai Rolandért. Vereséggel zárta a Svájcban rendezett alcsoportos férfi jégkorong világbajnokságot a magyar válogatott. Majoros Gergely együttese Lettország ellen kapott ki 8-1-re. Na, a miénk egy győzelemmel és 6 vereséggel a 7. helyen végeztek, így elkerülték az utolsó helyezést, és ezzel megőrizték az alcsoportos tagságukat. Javában zajlik Párizsban a Roland Garros tenisztorna, 5 magyar játékos Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Bondár Anna, Udvardi Panna és Gálfi Dalma jutott el a főtábláig, viszont egyikük sem tudott mérkőzést nyerni egyéniben. Magyar sikerélményt végül a legmagasabban jegyzett játékosunk Marozsán Fábián szolgáltatott, hiszen párosban az olasz Mattia Bellucci oldalán egy francia 2-est 7-6, 6-4-re legyőzött. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. És mindjárt játszunk, gyerekszáj játékunk itt a Rádió 1 Gongon, előtte még Bibi Rexa és Faithless közös, és itt van ez a New Religion.

0: Most kell nagyon figyelni. Nem csak a nyereményért lelkesedőknek ajánljuk. Mi magunk is remekül szórakoztunk, amikor ezek a tündéri felvételek készültek. Gyerekszáj a Rádió egy gongon.
1: Halló, itt Faragó Miklós a Rádió egy gongból.
2: Szia, Csatő Józsi vagyok.
1: Hello Józsi, veled játszunk ebben az órában.
2: Ú, de jó lesz.
1: És ha gyerekszáj játékunkban ügyes vagy, akkor a délutáni órákban nyerhetsz Legót, meg cukormentes csoki csomagot.
2: Nagyon jó lenne, főleg, hogyha mondjuk van benne egy kislányos legó.
1: Kislányos legó? Hát annyit tudunk róla, hogy 20 000 forint értékű. Bízunk benne. De hát azért ennyire előre ne szaladjunk, még a kalapba kellene kerülni, ki kellene találni a következő feladványt. Figyelj!
3: Ez egy olyan tárgy, ezüst szín is, illetve megnyitni az ajtót, és ki tudunk menni, és be is lehet zárni.
2: Hát egy olyan tárgy, amin ki tudunk menni, és bele is lehet zárni.
1: Hát ugye, én is hallgattam, hogy is van ez. Tényleg ezt mondja.
3: Ez egy olyan tárgy, ezüst szín is, illetve megnyitni az ajtót, és ki tudunk menni, és be is lehet zárni.
1: Ha ki tudunk menni előtt, még fontos információ, az, amin segít.
2: Le tudunk nyomni, akkor kilincs.
1: Nem.
2: Nem.
1: Nem kilincs, de közel jársz. Jóra gondolsz, hogy az ajtóhoz van köze.
2: Akkor a zár.
1: Nem, mit teszünk a zárba?
2: Aha, jó, kulcs.
1: Igen. Na, igen, hát ez a gyerek szájátékunk, ettől izgalmas, igen. De Józsi, oké, okay, kis segítséggel, de az esély megvan, jó, hogy legyen rendben, kislány, kislányos legó. Gondolom, kislányod van, azért szeretnél kislányos legót.
2: Igen, igen.
1: Oké, okay, 4-5 között sorsolunk, legyél velünk akkor rendben. Is, addig is.
2: Köszönöm szépen.
1: Jöhetnek továbbra is, és küldjétek a nyerni szeretnék üzeneteket, játékunk folytatódik. A témában pedig arról lesz majd szó, hogy betiltják Magyarországon a vadállatok szerepeltetését a cirkuszokban. Ifjabb Richter Józseffel beszélgetek majd 11 és 12 óra között. Énekel Lady Gaga is. Ez lesz az Abracadabra című slágere. Na délelőtt utolsó óráját ezzel a dallal indítjuk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Gyerekszáj! A rádió egy gongon.
3: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
0: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Olajcsere, kezdje a párti autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a partiautó.hu oldalon.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu
6: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4

0: Millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition.
1: Mitsubishi Motors. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
3: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
4: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Localepizza.hu.
5: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy esélye meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
6: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél!
8: Lámpát keres otthonába, vagy a kertbe? Filippi, ahol fény születik. Igen, igen, igen, Filippi, ne keresse tovább. Filippi Lámpa Áruház, hogy minden világos legyen. Kecskemét, Szolnoki út 10, az aluljáró után balra.
9: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
10: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
11: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tiko benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk hétfőtől péntekig gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
12: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
13: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak.
14: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel.
13: Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások.
14: Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
13: www.mgmotor.tormasi.hu.
15: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús flekken, minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg! Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
16: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
17: Gyereknapi vásár szombatig az Alföld áruházban. Sportjáték osztályunkon 2000 és 7000 forint közötti kosárértéknél 15%, 7000 forinttól pedig 20% engedményt adunk minden teljes áruját. Könyvosztályunkon 1000 forinttól 20%-kal olcsóbban vásárolhat minden egy éven túli mesekönyvet. Gyereknapi vásár egész héten az Alföld áruházban.
18: Reklámot hallottak.
19: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Júniustól változik a kecskeméti buszmenetrend. Egyre nagyobb a kínai érdeklődés a Neumann János Egyetem iránt. Zajlik az Agrárium 2026. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új menetrendet vezet be június 1-től a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. A társaság tájékoztatása szerint a nyári időszakhoz igazodva módosul a helyi autóbuszjáratok közlekedése Kecskeméten. A változások a város közigazgatási területén közlekedő menetrend szerinti járatokat érintik. A Közlekedési Központ arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az új indulási időpontokról és esetleges járatmódosításokról. A részletes változásokat a szolgáltató hivatalos felületein teszik közzé. Újabb jelentős kínai szakmai delegáció érkezett Kecskemétre, ahol a Neumann János Egyetemmel és a térség autóipari lehetőségeivel ismerkedtek. A vállalatvezetők energetikai, automatizálási, logisztikai és autóipari területeket képviseltek, magyarországi útjuk során pedig a Neumann Egyetem volt az egyetlen felső oktatási intézmény, amelyet felkerestek, írja a Vármegyei Lap. A kínai partnerek elsősorban az egyetem mérnök képzése, innovációs kapcsolatai és a térség ipari háttere iránt érdeklődtek. Az intézmény az elmúlt években tudatosan építette nemzetközi kapcsolatait, jelenleg már 5 kínai egyetemmel működik együtt. A következő nagy lépés ősszel jöhet, amikor egy kínai partner intézménnyel közösen új gépészmérnöki képzés indulhat. Zajlik az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok, ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
0: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszülő termesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
20: Folytatódik a kánikula, délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Estére többfelé csökken a felhőzet és szűnik a csapadék tevékenység, viszont sokfelé megélénkül megerősödik az északnyugati északi szél. A hőmérséklet napközben a térségben 29 és 34 fok között alakul. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható, csapadék nélkül pár fokkal mérséklődik majd a meleg.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egy gong.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy ebben az órában is. A gyerekszel játékunkra lehet jelentkezni. SMS Viber számunk 2094-0-20-as. A nyerni szeretnék mondatot ide küldjétek. Csupán egy feladvány, amit a gyerekek mondanak el.
3: Az igen szokott megjelenni zápor után. Na mi lehet ez?
2: Számos dologról, fogalomról, állatról beszéltek gyermekeink, mert nem csak egy gyerkőcöt hallhattok ezen a héten. Viszont a napi nyereményről annyit elárulok, hogy a mai napon is egy cukormentes csoki csomagot, illetve 20 000 forint értékű Lego sorsorunk 16 és 17 óra között. Részletek a rádiogong.hu-n, ebben az órában pedig ifjabb Richter József lesz majd a vendégünk. Mindjárt vele beszélgetek.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Rádiónk vendége, ifja Richter József, a Richter Safari Park alapító tulajdonosa, valamint a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója. Köszöntelek itt a stúdióban, szia!
3: Szervusz, köszönöm a meghívást!
2: A témánk pedig az, hogy az elmúlt napokban, hetekben hallhattuk azt a bejelentést, hogy Magyarországon betiltják a vadállatok cirkuszi szerepeltetését, és hát erről beszélgetünk, hát ki mást tudná erről nagyon szakavatottan beszélni, és ráadásul mind a két vonalon, fronton érintett is vagy. Több cikk megjelent, hogy üdvözölték a cirkuszok ezt a jó hírt, ami már egyébként több uniós országban egyébként bevezetésre került jó pár éve, igaz?
3: Igen, tulajdonképpen a szomszédos országainkban mindenhol ezt már bevezették korábban. Kettő dolog miatt üdvözölt ezt a döntést. Ugye Gajdos László azért egy szakember, egy állatkerti szakember, akit mindenki elismer, és a cirkuszos szakmában is tisztelik Gajdos urat. Szóval azért üdvözöltük ezt a döntést, mert mi ezt a döntést tulajdonképpen megelőztük 4 évvel, hiszen a Magyar Nemzeti Cirkuszban 2022 óta nem használunk vadállatokat a porondon, és pont ebből a célból hoztuk létre a Nagykörösi Richter Safari Parkot, hogy egyrészt a saját állatainknak, másrészt más cirkuszoknak, az állataiknak is egy menedéket tudjunk nyújtani. Tehát tulajdonképpen egy 40 hektáros területet azért hoztunk létre, hogy a cirkuszi állatokat itt nyugdíjazzuk, és ez egy win-win szituáció, hiszen az állatoknak ugye remek körülményeket tudunk biztosítani, és a vendégek is a kedvenc állataikat, amiket korábban cirkuszban láttak, azokat ugyanúgy tudják látogatni, csak most az autójukból tudják etetni. Illetve a másik dolog, amit fontos kiemelni, és ezt Gajdos úr is elmondta, hogy a cirkuszhoz az állatok hozzátartoznak, és 2027-től is a házi állatok, lovak, tevefélék, papagájok maradhatnak a cirkuszba. Ugye nálunk is most a Nemzeti Cirkuszban, a futó műsorunkban kutyák és lovak is fellépnek.
2: Igen, mert azt is tisztázni lehet, hogy úgy jelent meg, hogy a vadállatok cirkuszi szerepeltetését tiltják be Magyarországon, hogy mi számít vadállatnak. Hát rögtön egyből az elefánt, oroszlányot teszünk be, de azért még van pár állat?
3: Nyilván, persze, rengeteg állat van, ugye ezt jogszabály írja le, hogy mi a vadállat és mi nem az. Például a zebra is egy vadállat, olyan, mint egy ló, csak csíkos, de nyilván egy vadállat, mert hát sokkal vadabb. Tehát egy jogszabályban írják le azt, hogy mi a vadállat és mi a házi állat, vagy háziasított állat. És megmondom őszintén, én azért vagyok nehéz helyzetben, mert így a két dolog között vagyok. Ugye a Safari Park által ugye egy állatkertet üzemeltetek, és ugye van egy cirkuszom is. És egy picit hadd védjem meg a cirkuszos szakmát, hogy az elmúlt 20-25 évben a cirkusz nem arról szólt, hogy a tigris a tüzes karikát átugorja, vagy nem tudom, nevetségtárgyát képezik az állatok, hanem azt, hogy bemutassuk az ember és állat közötti harmóniát, az állatoknak a szépségét. De hát nyilván fejlődni kell a korral, és ennek a korszaknak vége van, de nagyon örülök, hogy mi már előre megtettük a B-tervet, ami igazából jobb lett, mint az A-terv, hiszen ez a Safari Park nagyon jól működik itt Kecskemét mellett.
1: Téma a Rádió egy gongon.

0: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: A mai műsor vendége a Nagykörösi Richter Safari Park alapító tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, ifjabb Richter József. A beszélgetésünk apropóját az adta, ugye, hogy betiltják a vadállatok cirkuszi szerepeltetését Magyarországon. Vannak olyan intézmények, illetve konkrétan állatkertre gondolok, ahol mondjuk vízi állat van. Itt talán a reggeli műsorban is szóba került a fóka kérdése.
2: Igen, ugye nálunk nincsenek fókák, ott a reggeli műsorban rozmárokról is volt szó, tehát cirkuszban nem léptek fel rozmárok, korábban fóka produkció volt, de nyilván a fóka is egy veszélyes állatnak számít, ezért az se lesz a jövőben.
1: Ez a döntés egyébként akkor titeket igazából olyan drasztikusan nem érint, mert már ti is így dolgoztatok az elmúlt években, tehát abszolút, nem voltak vadállatok.
2: Abszolút, tehát minket ez, mi fel voltunk erre készülve, annyiból érint, hogy így valószínűleg még több cirkusz fog megkeresni minket, hogy az állataikat befogadjuk, de mi állunk elébe, tehát nyilván ezért hoztuk létre ezt a parkot.
1: Felvetődik az a kérdés is, hogy működhet-e a cirkusz vadállatok nélkül, de erre röviden válasz, igen.
2: Igen, ezt már az elmúlt 4 évben bebizonyítottuk, hogy igen. Nyilván nagyobb hangsúlyt kell fektetni az akrobatákra, a bohócokra, és világszínvonalú produkciókat kell hozni, hogy el tudjuk kápráztatni a közönséget.
1: Így van, nem csak állatokkal lehet kápráztatni, ezt kijelenthetjük. No de, az állatok tekintetében, ugye hát itt a felelős állattartásról, ugye a házi állatokról mindig beszélünk, de hát valamilyen szinten ez a nagy állatokra, vadállatokra is igaz. Te ezt már hány éve is kezdted el, hogy így a nagy állatokra ennyire figyelsz?
2: Nagyon sok éve, tulajdonképpen ebbe születtem bele, hiszen már a szüleim is állatokkal foglalkoztak, és másoknak kutyája vagy macskája volt otthon, nálunk mindig volt egy elefánt vagy egy pupos teve, úgyhogy az állatok között nőttem fel.
1: Ha már elefánt, nálad az elefánt, jól van, oké, minden?
2: Igen, a Safari Parkban ugye 4 elefántunk van, ők jól vannak. Ugye az utolsó cirkuszi elefánt, ő Szandra, igen, aki 51 éves, ő a testvéremnek a cirkuszában turnézik még, ugye ő az, akire ez vonatkozik, ez a jó szabály, tehát ő a jövő évtől már nem turnézhat a cirkusszal. Ugye mi nyilatkoztuk, hogy befogadjuk Szandrát, hogyha erre igényt tartanak. Sajnos ez a döntés nem csak rajta múlik, de azt fogjuk nézni majd nyilván, ami az állatnak a legjobb.
1: Na igen, ez is kérdés, hogy egyáltalán hozzátok a Safari Parkba, hogyan kerülhet egy állat, és pont itt a napokban, amikor egyeztettük az interjút, te külföldön voltál, hogy hozol haza egy zsiráfot majd?
2: Igen, azóta ez a zsiráf már megérkezett, hála jó Istennek. Nagyon büszkék.
1: Tudni, akkor mesélj először a zsiráfról.
2: Igen, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a parkunk most már egy olyan jó híre kezd lenni, és valóban a szakemberek is látják, hogy milyen jó körülményeket biztosítunk az állatoknak, hogy aktív tagjai kezdünk lenni a fajmegőrzési programnak. Fontos szerepet játszik nálunk is a fajfenntartás. Ennek keretében most egy nőstény zsiráfot kaptunk egy olaszországi safari parkból, és nagyon reméljük, hogy majd összeszoknak a mi zsiráfbikánkkal, és hogy megszületik majd az első nagykörösi kis zsiráf. Ez egy nagy lépés lenne a parkunk életébe, úgyhogy lépésről lépésre haladunk előre.
0: Rádió egy gong, csak igazi mai slágermű.

0: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Ifjabb Richter József, a Richter Safari Park alapító tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója a vendégünk. Zsiráf előtt érkezett új, vagy érkezhet a nyáron újja, vagy hogy van ez a dolog egyébként, hogy tényleg te keresed a lehetőségeket, vagy téged is keresnek?
2: Sokan megkérdezik azt is tőlem, hogy milyen ára van egy zsiráfnak, és ugye én mindig el kell mondanom, hogy az állatkertek között nincs pénzmozgás, tehát az állatokat nem pénzért adjuk, vagy veszük, hanem van egy rendszer, ahova fel lehet tölteni azt, hogy kinek milyen állatai vannak, esetleg van-e szaporulat, amit átadnának, mert mondjuk nincs elég helyük, és mi is ugye csatlakoztunk ehhez, és itt lehet felvenni a kapcsolatot más állatkertekkel, és ezáltal találtunk rá erre a nőstény zsiráfra is. Az idejében kapibarák érkeztek hozzánk, ugye akiket a gyerekek talán a TikTokról ismernek a legjobban, illetve gyűrűs farkú makik, ahova be lehet menni a makik közé, és a szerencsésebbekre még fel is ugrálnak ezek a kis aranyos majmok. Úgyhogy mindig fejlesztünk valamit, és mindig vannak új állatok.
1: A szállítást hogyan viselik most jelen pillanatban például a zsiráf? Mert tudjuk, hosszú nyaka van, azért nem egyszerű szállítani, gondolom.
2: Hát ez egy 6 hónapos előkészítő munka előzte meg ezt a zsiráf szállítást. Egyrészt a jogi háttere, tehát hogy a különböző dokumentumok, engedélyeket beszerezzük, másrésztről pedig ugye a szállítása, egy ilyen speciális utánfutó kell ehhez, ami kitolható teteje van, és akkor lehet mozgatni a tetejét, ugye nyilván a zsiráfnak a magasságához állítva. Szóval nem egy egyszerű feladat, de ezen is túl vagyunk, és örülünk, hogy sikeres volt.
1: Hát itt egy újabb szezon, hiszen itt a nyár, meg születésnapra is készültök, ha jól tudom.
2: Igen, júniusban leszünk 6 évesek, és most már második alkalommal rendezzük meg ezt a születésnapi partit, hogyha ezt mondhatom így, június 13-án szombaton. Horváth Csárli jön hozzánk, egy élő nagy koncertet fog tartani, de itt lesz még kalapjakab és rengeteg fellépő. Ebből egy hagyományt szeretnénk teremteni, minden évben megünnepeljük a Safari Parknak a születésnapját.
1: Előre nem kívánunk boldog születésnapot, úgyhogy majd akkor remélem, itt találkozunk, hanem sok látogatót kívánok, de szerintem fullon vagytok mindig, igaz?
2: Hál' Istennek egyre jobban növekszik a látogató számunk, de úgy gondolom, hogy teszünk is érte, és mindig újabb attrakciókkal jelentkezünk, úgyhogy remélem, hogy idén is így lesz.
1: Ifjabb Richter Józsefnek köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor
2: köszönöm,
1: várjuk a legfrissebb híreket tőletek is. Minden jót, szia!
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon.

0: ez a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Szilvitől kaptunk közlekedési információt, Trafipax Kecskeméten a Mátyás Király körúton. Egészen pontosan az iskolánál nézik a közlekedőket, és hogy betartják-e a 30-as km/h sebesség korlátozás, mert bizony, ott kint van a 30-as tábla. Köszönjük szépen Szilvinek az információt. A gyerekszál játékunkra pedig lehet jelentkezni továbbra is.
1: Minden este szoktuk kezdeni anyával és apával.
0: Közismert dolgok a gyerekek nyelvén, ha kitaláljátok, már is esélyetek van a nap nyereményére, amit délután 4 és 5 óra között sorsolunk. Dua Lipa és a Levitating közben pedig ezzel folytatjuk. Két és fél perc múlva a dalt elejétől a végéig játszom.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: J-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Jövünk a közlekedési információkkal. A Trafipax sebességmérés Kecskeméten, a Mátyás Király körúton. Írta meg nekünk Szilvi ezt az információt a Viberen. Köszönjük még egyszer neki. Az útinform pedig írja, hogy Szeged felé az M5-ös autópályán Újhartyánnál a 44-es kilométernél dolgoznak. Sávzárásra és több kilométeres torlódásra kell készülni. A főváros felé vezető oldalon pedig Lajos Mizse után terelés kiépítés kezdődött, csak a lálósáv járható a 67-es és 57-es kilométerek között torlódnak a járművek, úgyhogy aki teheti, az 5-ös főúton kerüljön. Pár perc múlva játszunk itt a Rádió egy gongon, de még Rúzsa Magd és David Guetta egy-egy dal előtt Taylor Swift is énekel, ez az Up a Light.

0: Most kell nagyon figyelni.
1: Nem csak a nyereményért lelkesedőknek ajánljuk.
0: Mi magunk is remekül szórakoztunk, amikor ezek a tündéri felvételek készültek. Gyerekszáj a rádió egy gongon.
2: A telefonvonal túlsó végén pedig Klári van itt velünk. Üdvözlöm, Klári!
3: Igen, üdvözlöm.
2: Hol hallgat minket, Klári?
3: Kecskeméten.
2: És van gyermeke kisebb, vagy esetleg már unoka is van?
3: Van a nagyfiam, de három kisunoka.
2: Három kisunoka. Milyen idősek?
3: Hát 11 éves, 7 éves, meg 5.
2: Na, szeretnek legózni biztosan.
3: Igen.
2: Meg a cukormentes csoki csomag is jól jönne, hát jól el lehetne.
3: Azt is szeretik.
2: Okay. Akkor mutatom a feladványt, találjuk ki, hogy vajon most miről beszél a mi gyerkőcünk.
4: Ez egy állat, ugrál, nagyon szereti a répát.
3: A nyuszi.
2: Hát persze, a nyuszi szereti a répát, ugrál, úgyhogy megvan az esély arra, hogy megnyeri a napi fődíjat, Klára. Úgyhogy délután 4 és 5 között lesz a sorsolás.
3: Igen. Nagyon szépen köszönöm.
2: Ennyire egyszerű a kalapba kerülni és játszani velünk. A 2094-14-0-20-ra továbbra is jöhet a nyerni szeretnék üzenet. Indul a 2 órás Daily Mix is, Ray Dalton slágerével indulunk majd. Ez lesz a Blood Running itt a Rádió Gongon.
5: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gyerekszáj a rádió egy gongon.
4: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
0: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén.
1: Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
3: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
4: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 km kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely!
9: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat

0: se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
1: J-A-E-C-O-O Gyíkó, klasszikus elegancia modern köntösben, az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ, keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
3: Elegem van a belvárosból, de te nagyon hiányoznál, Erzsike.
4: Hallottad, hogy Kecskemét

0: heti kedvezménnyel. És mi lesz veled? Mi már költözünk. Nézz utána te is. borokapark.hu.
1: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
2: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
3: Jutalom a nyomra vezetőnek. A Plazma Center keresi azt a rég elveszett plazmaadóját, akit már több mint 6 hónapja nem láttak a center környékén. A jutalom pedig nem más, mint egy jobb világ, és a sikeres újraalkalmasítást követő első 4 plazmaadással bezsebelhető 79.000 forint. Csak nem téged keresünk. Akkor irány a plazmacenter.hu és a nagy visszatérés.
4: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
5: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
6: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az AquaWorld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
7: Na, ez volt az utolsó idegszálon.
8: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Finom Eats, Cordon Bleu, rántott hús, Flecken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom Eats Drive, a szőlőfürtnél. Reklámot hallottak.
11: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Okos öntözéssel és vadvirágokkal újulnak meg Kecskemét zöld területei. Komoly következménye lehet a biztosítás nélküli elrollerezésnek. Milliónyi facsemetével újítják meg Gemenc erdeit. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Egyre több helyen jelenik meg a természetközeli szemlélet Kecskemét zöld felületeinek megújításában. A városüzemeltetés már nem csak a látványra, hanem a talajélet megőrzésére, a víztakarékosságra és a klímavédelemre is kiemelten figyel. A főtéren a Rákóczi út környékén és a Mogyorós ligetben már jól láthatók az új szemlélet eredményei. A fejlesztések részeként okos öntöző rendszereket telepítenek, amelyek az időjárás és a talajnedvesség alapján szabályozzák a vízellátást. A városüzemeltetés közlése szerint jelenleg mintegy 40.000 egynyári virág kiültetése zajlik Kecskeméten, miközben folytatódnak a faápolási és öntözési munkálatok is. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, hogy ilyen esetekben a MABISZ ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
13: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a rollervásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméter kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
12: Folytatódik a gemenci erdők megújítása. Az erdészet az elmúlt ősszel és tavasszal összesen 1.700.000 facsemetét ültetett el. Emellett több mint 40 tonna makkot vetettek el. A Gemenc ZRT célja, hogy az idegen fafajú ültetvényeket fokozatosan ismét őshonos erdők váltsák fel. A természetközeli erdőgazdálkodási program már közel 30 éve tart. A társaság tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban 10 hektárnyi mezőgazdasági területen alakítottak ki új őshonos erdőt. A szakemberek ugyanakkor továbbra is komoly kihívásként említik az aszályt és a csapadékhiányt, amelyek megnehezítik a fiatal erdők fejlődését. Sok napsütésre és kánikulára készülhetünk ma is, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik, élénk főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Holnap is napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű, 27-28 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
14: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most!
17: Rádió 1!
16: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában a Daily Mix idejében is természetesen játszunk. A gyerekszál játékunkra lehet jelentkezni. SMS-ben, Viberen a számunk a 29 414 020-as. Ide jött a nyerni szeretnék üzenet, és mindjárt jön a gyerkőc is egy fogalommal.
1: Sziasztok!
0: Vagy... Igen, szia, de mindjárt, várjál, elmondom, hogy a napi nyereményünk cukormentes csoki csomag, meg 20 000 forint értékű Lego, amit 4 és 5 között fogunk kisorsolni.
1: Nem biztos, hogy ki fogják találni a hallgatók.
0: Eddig pedig nagyon ügyesek voltak a hallgatók, hiszen mindenki kitalálta a feladványokat. Íme még egy.
1: Szoktunk enni rá vajat, és tehetünk rá akár szalámit kerek alakú. Na, mi lehet ez?
0: Én tudom, és szerintem sokan tudják, úgyhogy játszatok velünk egész héten gyerekszáj itt a Rádió egy gongon. Részletek a weboldalunkon, Facebookon és Instagramon. A Daily Mixben pedig jön Accent, ez a Don't Leave.

rádió egy gonga, hogy csak igazi mai sláger megy. A Kecskeméti Ifjúsági Fesztivál ezen a héten zajlik, és hát pénteken este lesz majd a Well Hello koncert, ingyenes koncert. DJ-k is fellépnek előtte és utána, Bíró Csongor Vitéz is ott lesz. A Kecskeméti Ifjúsági Fesztivál Facebook oldalán találtok egyébként bővebb információkat erről az eseményről. A gyerekszáj játékunkra pedig tudtok jelentkezni folyamatosan, nem kell figyelni semmit, csak elküldeni a nyerni szeretnék üzenetet a 29 414 020-ra, hiszen nyerhettek Lego cukormentes csoki csomagot is. Most pedig szemfeldalát indítottam már itt a Daily Mixben, ez a Heart Like Mine.

Itt a Rádió egy gonga, hogy csak igazi mai sláger megy. Kánikula várható a mai napon, és érkezik utána majd a hidegfront is. Napsütés jellemzi a mai napot, legalábbis itt Kecskeméten, de délután Dunántúlon már megjelenhetnek a gomoly felhők. Kecskeméten nem számíthatunk még csapadékra, és igazából felhőre sem. Marad a 32-33 fok majd a délutáni órákban. Holnap pedig pár fokkal visszaesik a csúcsemérséklet, csak 25-26 fok lesz majd. A déli mixben Hypaton dalával megyünk tovább. Oh, wow.

0: Rádió egy gongot hallgatjátok, jövünk a közlekedési információkkal. Az Útinform írja, hogy az M5-ös autópályán a Szeged felé vezető oldalon Újhartyánnál a 44-es kilométernél dolgoznak, sávzárásra és több kilométeres tolódásra kell készülni. A főváros felé vezető oldalon az M5-ösön Lajos Mizsa után terelés kiépítés kezdődött, csak a leállósáv járható, a 74-es és 57-es kilométerek között torlódnak a járművek, úgyhogy aki teheti, az 5-ös főúton tud kerülni. Az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között útépítők dolgoznak, mozgó terelés mellett az aktuális munkaterületnél a fél útpályát zárják le. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek, ha van információtok, jöhet SMS-ben, Viberen, vagy hívjatok fel a telefonszámunk 76 414 010.
1: Az Útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Payne Brothers.
0: Itt a Daily Mixben pedig egy üzenet, mégpedig Ernőtől. Kecskeméten hallgat bennünket, és szeretne kérni egy szerelmes dalt a feleségének, Rékának, mivel a napokban volt a 10. házassági évfordulójuk, és hát sajnos nem tölthettek együtt. Ugye dalt nem tudok teljesíteni, viszont az óra legszerelmesebb dalát kiválasztottam nektek. Lady Gaga, Bradley Cooper, és ez a Shallow. És Ernő feleségének, Rékának még a következőt üzeni. Remélem, még ugyanúgy szeretsz, mint én téged, mert nekem te vagy a levegőm. Nagyon szeretlek. Boldog házassági évfordulót, jégkockám.

0: Jó egyet hallgatják.
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe. Nálam állandóan nettó. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
2: Rádió egy gong. Csak igazi mai slágerben.

0: Most kell nagyon figyelni.
1: Nem csak a nyereményért lelkesedőknek ajánljuk. Mi magunk is remekül szórakoztunk, amikor ezek a tündéri felvételek készültek. Gyerekszáj a Rádió egy gongon.
2: Halló, tessék!
3: Szia, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
2: Szia!
3: Téged hogy hívnak?
2: Móni.
3: Móni, jelentkeztél a játékra, úgyhogy hamarosan mutatom a feladványt, de előtte

0: sokféle formájú létezik.
1: Ez a tükör?
2: Ez bizony a tükör. Gratulálok, megvan az esély a délutáni sorsoláson, hogy nyerj. Tudod, miket sorsolunk?
1: Igen. Vagyis az egyiket tudom.
2: Na, melyiket jegyezted meg? Akkor
1: a legjobb.
2: Azt szeretnéd ezek szerint biztos legjobban. A másik nyeremény pedig a cukormentes csoki csomag, amit ugyancsak a nap nyertesen megkaphat. Úgyhogy 4 és 5 között lesz a sorsolás. Kalabban a neved.
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm.
2: És megyünk is tovább, a Daily Mix folytatódik majd a Hertz Purple Disco Machine közös dalával. Ez lesz a Wonderful Life. A gyerekszáj játékra is folyamatosan tudtak jelentkezni egy SMS Viber üzenettel, csupán annyit kell írni, hogy nyerni szeretnék. A mikrofonnál még a következő órában Faragó Miklós.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Gyerekszáj a rádió egy gongon.
0: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
4: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Finomít. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
3: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
4: Ha több fronton kell helytállnod,
5: le kell adni a prezentációt.
4: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
6: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Csak figyelmetlen, majd kinövi. Ha te is úgy érzed, hogy gyermeket kilóg a sorból, és a hagyományos nevelési receptek nem működnek nála, gyere el június 4-én este 6-kor Kecskeméten az Otthon moziba, a Hello Szülő Roadshow ingyenes estjére. Élményszínház vár Hegyi Barbarával és színésztársaival, majd szakértők adnak tanácsokat a békésebb családi hétköznapokhoz. Regisztrálj a rendezvényre a hellószülő.hu oldalon.
8: Szukitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szukitex lakástextil és Szemiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
9: Van valami jó befektetési tippet?
10: Persze. Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark negyedik üteme még idén elkészül. Többféle lakásból választhatsz. Ráadásul most 5% rozsdaövezeti kedvezménnyel.
9: Azt hittem már mindet megvetted.
10: Nézd csak körbe itt. Borókapark.hu.
11: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az Aqua World Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
12: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
13: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
14: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
15: Házépítésben

0: gondolkodsz?
1: A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében.
0: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
1: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
2: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
3: Kattintson webshopunkra! intersilver.hu.
4: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
5: Gyereknap csoki nélkül?
6: Na, ezt mi sem gondoltuk komolyan.
5: Május 31-én egy gyereknapi csoki vásár a HMMMM csoki gyárnál.
6: Kukkancs be a gyárba, pattanj az ugrálóvárba, vagy nevezd be a palacsinta evőversenyre.
5: Lesznek kóstolók, nyeremények, akciós csokik és sok édes meglepetés. Részletek a HMMMM csoki Facebook oldalán.
6: Ez már csoki.
0: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
7: Reklámot hallottak.
8: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Több nagy útfejlesztésre készül Kecskemét. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Élő történelemmel idézik meg Kiskunfélegyháza múltját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagyobb léptékű útépítések indulhatnak a következő időszakban Kecskeméten. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb beruházás a Mátyás Király körút fennmaradó szakaszának fejlesztése, ez már nyáron elkezdődhet. A tervezés a Daróczi köz és a Ceglédi út közötti részre hamarosan lezárul. A belvárosban a Kiskörút felújítása is napirenden van. Az önkormányzat tervei szerint a belvárosi fejlesztés 2027 nyár végére készülhet el, várhatóan az iskolai szünet időszakában. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
10: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozás, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
9: Különleges helytörténeti programokkal várja az érdeklődőket a Kunfélegyházi kör. A kezdeményezés célja, hogy korhű jelmezekkel és dramatizált előadásokkal hozza közelebb a közönséghez Kiskunfélegyháza múltját és a városhoz kötődő ismert személyiségeket. A résztvevők egyfajta időutazáson vehetnek részt, ahol történelmi alakok élednek újra, és saját történeteiket mesélik el a látogatóknak, írja a Félegyházi közlöny. A szervezők szerint nem száraz történelmi előadásokat szeretnének tartani, hanem élményszerű és szórakoztató formában mutatják be a város értékeit. Az idei Móra ünnepséget július 18-án rendezik meg a Móraház udvarán, Móra Ferenc születésének 147. évfordulója alkalmából. Sok napsütésre és kánikulára készülhetünk ma is, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik, élénk főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Holnap is napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű, 27-28 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most! Rádió folytatódik a Rádió egy Daily Mix. Az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

0: rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatódik a gyerekszáj játékunk. 60 ezer forint értékű gyerektábor. Belépünk is van a VR Expert jóvoltából. Ez majd pénteken és vasárnap lesz a nap nyereménye. Ma pedig sorsolunk 4 és 5 között egy 20 ezer forint értékű legót, és cukormentes csoki csomagot is kap a nap nyertese. Minden órában egy feladvány, közismert dolgokról beszélnek a gyerekek. Hát ez a sajátos nyelvükön magyarázzák el. Na mutatom a feladványunkat most.
1: Van sok íze ennek a ételnek, és sok árusnál szoktuk ezt látani.
0: Picit lehet, hogy nehéz, és még nem sikerült beazonosítani, de hogyha jelentkeztek, játszotok velünk, adásba kerültök, akkor tudok majd természetesen segíteni is, hogy részt vegyetek a napi sorsoláson. 29-414-020 az SMS Viber számunk, ide jöhet a nyerni szeretnék üzenet. A Daily Mixben pedig egy régi-régi dallam visszatér Bibi Rexa új dalában. Hát igen, a Faithless felvételéről van szó. Ez pedig már a New Religion, itt a Rádió Gongon. Kellemes délutánt, jó rádiózást mindenkinek! Deep

Break my heart. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy. A Daily Mix 14 óráig tart, ezen a héten, hétvégén egymást érik a gyereknapi programok, hiszen május utolsó vasárnapja a gyermekeké. Kecskeméten péntektől vasárnapig háromnapos gyermeknapi program várja majd a legkisebbeket a Deák téren, a Híres Agóra szervezésében, de vasárnap a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió is várja a gyermekeket, ugyanis gyermeknap alkalmából összetett több részből álló programsorozattal készülnek majd. Úgyhogy van lehetőség bőven

0: A Rádió egy gongot hallgatjátok, fél kettő múlt egy perccel. 30 fok van Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon is már 31 fokot mutatnak a hőmérők. Érkezik majd egy hideg front, és a holnapi napon fátyolfelhők szűrik majd a napsütést. Csapadékra nem kell számítani, de visszaesik a csúcs hőmérséklet, és 21-26 fok közötti értékeket mérhetünk majd a délutáni órákban. Mindjárt közlekedési információval is jövök. Jövő héten, hétfőn és kedden az egyik kecskeméti parkolót zárják majd le. Erről is beszélek mindjárt. De jön majd ez a dal is. Calvin Harris, Rihanna és a This Is What You Came For a folytatásban, másfél perc múlva itt a Rádió egy gongon, ahol a gyerekszáj játékunk is tart, úgyhogy lehet még jelentkezni, hiszen hamarosan sorsolok egy hallgatót.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az Aqua World Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
3: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Sziszi és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Kecskeméten, a Talfája utca egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
4: Egy nap, amikor a Galaxis Kecskemétre érkezik. Gaming, cosplay, Star Wars és legendás hangok, Anger Zsolt, Bogdányi Titanilla. Találkozz youtuberekkel, szerez ritka cuccokat, és lép be a Galaxisba. Június 13. Kecskemét, Ikona Neumann János Egyetemen. Ott találkozunk.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
5: Rádió!
6: Folytatódik a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez a Rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy, és az autósok figyelmét felhívom, hogy az 5-ös főúton itt Kecskeméten, egyrészt a Kossuth lakótelep város részen kábelt telepítenek, így a 78-as, 80-as kilométerek között a félútpályát zárták le, illetve a 86-os, 88-as kilométerek között szintén Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. És a jövő heti információ az autósoknak, ahogy említettem, az egyik kecskeméti parkolót két napig nem lehet majd használni. A volt KTL pályán tervezett beruházás miatt szükséges fakivágási munkálatokhoz kapcsolódóan ideiglenes forgalomkorlátozás lép életbe jövő héten hétfőn és kedden, mégpedig a MÁV parkolót érinti a lezárás. Ha nektek is van közlekedési információtok, küldjétek be ma SMS-ben, Viberen. Taylor Swift-tel megyünk tovább itt a Daily Mixben, ez a The Fate of Ophelia.

0: Most kell nagyon figyelni. Nem csak a nyereményért lelkesedőknek ajánljuk. Mi magunk is remekül szórakoztunk, amikor ezek a tündéri felvételek készültek. Gyerekszáj a rádió egy gongon.
1: És a telefonvonal túlsó végén várakozik Anna, aki játszani szeretne és nyerni is. Szia!
2: Szia!
1: Ugye két nyeremény van a napi nyeremények között. Amelyik nagyon szimpatikus számotokra, vagy számodra?
2: A Lego és a csoki.
1: Hát ez a két nyeremény konkrétan. De van még egy harmadik, azt el kell mondanom, hogy a héten majd egy gyermektáborba szóló belépőt is lehet nyerni, ugyanis a pénteki fődi, meg a vasárnapi napi nyeremény, majd a VR Expert jó voltából egy gyerektáborba szóló belépő. Neked van gyermeked?
2: Igen, van 7 éves.
1: 7 éves. Na és a nyáron mi lesz a nagy kérdés? Ki fog rá vigyázni?
2: Még nem tudjuk.
1: Volt már tavaly mondjuk táborba, vagy még akkor még nem iratta?
2: Még nem volt.
1: Jó, viszont akkor már is mutatom a feladványt. A mi gyerekünk most mit is ír körül? Hát annyi már kiderült, hogy ételről szó, mert az óra elején ugye megmutattam egy picit a feladványból. Na, hallgassuk csak!
3: Van sok íze ennek a ételnek, és sok árusnál szoktuk ezt látani.

0: Elvitt egy más fele? Más irányba. De képzeld el, hogy van zserbós kürtös kalács is.
1: Na, biztos finom lehet.
0: Én is találkoztam. Én már kóstoltam, megmondom őszintén, és nagyon-nagyon finom tényleg a zserbós kürtös kalács is, úgyhogy már mindenféle ízt kitalálnak. Hát, oké. Okay. No, délutáni sorsoláson akkor a neved a kalapban, úgyhogy lehet, hogy hívunk, és megnyered a napi nyereményt.
1: Jó, rendben. Köszönöm.
0: Király Andor fogja sorsolni majd ma a napi fődíjat 16 óra után, de előtte még vele is játszottok, és a kalapba lehet kerülni. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok, holnap ugyanígy 10 és 14 óra között együtt rádiózhatunk. Tóth Abigail Exen dalával indul a következő zenei óra, jön a Sugar Daddy, én pedig megyek viszont hallásra. Sziasztok!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gyerekszáj! A rádió egy gongon.
4: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
3: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
3: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
2: Ébredjen!
3: Doktor úr, ez mit jelent?
2: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
3: Honnan tudja?
2: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
1: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
8: A friss lazac most nagy fogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4990 forint, 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4690 forint. Május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
9: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma. www.drrose.hu.
10: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tiko benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk hétfőtől péntekig gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
12: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
13: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
14: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid.

0: Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osan.hu per matrica gyűjtés oldalon.
1: Pünköst hétvégén is nyitva. Az UVR élmény aréna Kecskeméten. UV minigolf, kézműves foglalkozás, VR szabadulószobák és világító UV koktélok. Foglald le helyed még ma! www.uvrélményaréna.hu.
2: Szokitex lakástextil. Válogass a világ legnagyobb textilgyárainak függönyei között, és közben kóstold meg tea és kávé különlegességeinket. Ha új függönyt szeretnél, akkor nálunk jó helyen jársz, mert mi méretre varjuk, és még karnist sem kell szerelned. Szokitex lakástextil és Szemiramis kávézó. Kecskemét, Veselényi utca 10.
3: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmanautosiskola.hu.
4: Finomíts. Cordon bleu, rántott hús flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
5: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig. Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
6: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőr, ahol a kerted életre kell. www.ginkokert.com.
7: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autouvegkft.hu.
8: Reklámot hallottak.
9: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Júniustól változik a kecskeméti buszmenetrend. Egyre nagyobb a kínai érdeklődés a Neumann János Egyetem iránt. Zajlik az Agrárium 2026. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új menetrendet vezet be június 1-től a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. A társaság tájékoztatása szerint a nyári időszakhoz igazodva módosul a helyi autóbuszjáratok közlekedése Kecskeméten. A változások a város közigazgatási területén közlekedő menetrend szerinti járatokat érintik. A Közlekedési Központ arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az új indulási időpontokról és esetleges járatmódosításokról. A részletes változásokat a szolgáltató hivatalos felületein teszik közzé. Újabb jelentős kínai szakmai delegáció érkezett Kecskemétre, ahol a Neumann János Egyetemmel és a térség autóipari lehetőségeivel ismerkedtek. A vállalatvezetők energetikai, automatizálási, logisztikai és autóipari területeket képviseltek, magyarországi útjuk során pedig a Neumann Egyetem volt az egyetlen felső oktatási intézmény, amelyet felkerestek, írja a Vármegyei Lap. A kínai partnerek elsősorban az egyetem mérnök képzése, innovációs kapcsolatai és a térség ipari háttere iránt érdeklődtek. Az intézmény az elmúlt években tudatosan építette nemzetközi kapcsolatait, jelenleg már 5 kínai egyetemmel működik együtt. A következő nagy lépés ősszel jöhet, amikor egy kínai partner intézménnyel közösen új gépészmérnöki képzés indulhat. Zajlik az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online is szolgáltathatnak adatot a kijelölt gazdaságok, ezután összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
11: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
10: Folytatódik a kánikula, délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Estére többfelé csökken a felhőzet és szűnik a csapadék tevékenység, viszont sokfelé megélénkül megerősödik az északnyugati északi szél. A hőmérséklet napközben a térségben 29 és 34 fok között alakul. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható, csapadék nélkül pár fokkal mérséklődik majd a meleg.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Andorral. Csak igazi mai sláger megy.

Ez továbbra is a Rádió egy gong, ahol csak igazi, ma is láger megy. A rádió, ami az első sorból szól, de tudom, hogy van, akinek csak a háttérben, munka közben, útközben. De mindenkit üdvözlök a mikrofonnál a következő 3 órában, Király Andor. És már is mondom, miről lesz szó ma délutánon. San Franciscóról, Tihanyról, a Premier League-ről, és hogy ebben a nagy melegben mennyi energiánk van. Hogy ezt hogy hozom össze, azt még magam sem tudom, de biztos, hogy a végére kialakul. No meg persze, itt a játék, a gyerekszáj. A gyermeknap közeledtén egy apró kis kollégánk próbál valamit elmagyarázni, a feladat annyi, ki kell találni, miről is beszél. És igen, nekem mindenki, néha zseniálisabb a magyarázat, mint maga a megfejtés. Egy példát nem sokára mutatok, jelentkezni pedig már is és folyamatosan lehet SMS, illetve Viber számokon a 2094140-20. Napi nyereményeink vannak, nem sokára azt is mondom, mik ezek. Szóval sűrű lesz a délután, induljunk is neki, ennek reményében kívánok mindenkinek egy életigenlő dalt Fastboyéktól, ez lesz a Good Life. Ezzel kívánok mindenkinek további jó rádiózást. Szép délután!

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 4 nap a gyermeknap előtt mi másról is lehetne szó most, mint az ehhez fűződő rendezvényekről. A Kecskemét Alsó Széktóért Egyesület szombaton rendezi meg az Alsó Széktói Családi és Gyermeknapot. A programok 10 órakor kezdődnek a Melinda Parkban. Nagykörösön is szombaton tartják a gyermeknapot a Cifra Kertben. A Hírös Agora pedig 3 napos gyermeknapi programmal készül péntektől vasárnapig a Deák téren. A héten pedig ifjúsági fesztivál Kecskeméten. Ennek apropójából pénteken este 9 órakor a Well Hello Ad koncertet a főtéren. Remek kikapcsolódási lehetőségek, helyezzük a gyermekek érdekeit előtérbe, mint egyébként is. Kellemes kikapcsolódást és időtöltést csak úgy, mint a délután további részéhez itt nálunk. A Rádió 1 Gongon, a mainstream nagyságai közül pedig most Lady Gaga következik, nem is akárkivel, Ariana Grandével. Annyit bizonyosan mondhatok a dal címével ellentétben, hogy a hétvégén nem szakad ránk az ég és az eső, de most jöjjön a

0: A műsort a Red Honbau kézházai támogatják. www.redhonbau.hu.
1: Itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi ma is láger megy, a gyermek naphoz közeledve eheti játékunk a gyerekszáj. Egy cukiság jól körbeír valamit, és ki kell találni, hogy miről is beszél, mutatok egy példát.
2: Sokkal esik a zsírkesébe, nagyon finom van, benne sajt, saláta, hús, parajcsom, még egy kis saláta, és kétkenyér.
1: Ennek a megfejtését elárulom, ez például a hamburger, aki eltalálta. De aki csak tippelni szeretne, jelentkezzen SMS, illetve Viber számokon a 2094-14-020-on, mert mit lehet nyerni? Egy doboz legót és egy csoki csomagot, cukormentes. Utána már csak egy jó kis fogmosásra lesz szükség, és persze mindenképpen, hogy boldogan teljen a vasárnap is. A jó kedvet pedig itt nálunk a Miki megalapozta, én csak folytatni tudom. Mégpedig Taylor Swift felvételével egy újdonsága következik, egy nagyszerű dal, ez az Op Light. 2,5 perc múlva indítom is.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
9: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. gyko.hu.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: most kell nagyon figyelni. Nem csak a nyereményért lelkesedőknek ajánljuk. Mi magunk is remekül szórakoztunk, amikor ezek a tündéri felvételek készültek. Gyerekszáj a Rádió egy gongon.
1: Igen, tessék.
2: Én Király Andor vagyok a Rádió egy gongból.
1: Halló? Szia, Andor, Lilla vagyok.
2: Szia, ennyire megleptelek?
1: Igen.
2: Szóhoz sem igen. Jutottál, pedig szükség lesz a szavaidra.
1: Rendben.
2: Gyermeknap nagyon közeledik, van gyermek?
1: Igen, van 2 kislány.
2: Hány évesek?
1: 4 és 1 éves.
2: Ó, de cuki. Nagyobbik vár valamit gyermeknapra?
1: Nincs is kimondottan, de tervezünk neki programot.
2: Meglepitek, aha.
1: Igen.
2: No, lesz belőle bőven, környékünkön, abszolút, és készülünk mi is nyereményekkel. Tudod, hallottad nyilván?
1: Igen, igen, hogy a cukormentes csokoládé, illetve a legós játék.
2: Aha, hogy figyelembe vegyük a játékkedvet, és azt is, hogy egészségen táplálkozzanak, még hogyha édes szájúak is azok.
1: Nagyon. Nagyobbik, nagyon a 4 éves.
2: Nem manapság ki, nem. Na jól van, nem húzom tovább az időt. Van nekünk itt egy apróságunk, aki elmond valamit, tudod, meg kell fejteni, miről is beszél.
1: Igen, remélem, hogy sikerülni fog.
2: Na, mutatom.
3: Ez egy gyümölcs, nagyon édes és finom, sárga, és nagyon szeretik a marmacskák.
2: Ó, de cuki.
1: Ó, nagyon édes, meg nagyon szeretik a meg macskák.
2: Nagyon sárga, és nagyon szeretik a majmocskák.
1: Ja, majmocskák! Uh-huh. Akkor ez banán lesz.
2: Ez a banán, így van! Ugye, hogy nem volt nagy ördöngösség?
1: Nem, csak a vége kavart, meg azt félreértettem.
2: Igen, ott egy picit hadart, de hát ezért mondtam én is azt, hogy pici káosz is van benne, de azért megfejthető, aranyos volt. Oké.
1: Okay. Igen, nagyon aranyos volt.
2: Nagy esélyed van, 5 óra előtt fogok sorsolni.
1: Ó, de jó lenne, nagyon örülnénk neki.
2: Jó, addig pici türelmet és húzódj a hűvösbe.
1: Rendben, igen.
2: Oké, szép napot, szia.
1: Szia.
2: Oké, érem szépen, szemmel látható, akarom mondani, füllel hallható, hogy abszolút megfejthetőek ezek a feladványok, úgyhogy ha valaki szeretne plusz örömet szerezni gyermekének, akkor viheti nyereményeinket. Hogy hogyan és miképp, néhány perc múlva, amikor visszatérek, elmondom, egy újabb zenei órában, amit majd egy fesztivál himnusszal indítunk, Accent, Sera és Misha Miller következik a Don't Leave-vel. Én is ezt mondom. Mindenki, maradjon velünk!

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával. Az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
3: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Beth és Rip visszatértek. Dutton Birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
7: Ez itt Texas, drágám.
6: Új föld.
8: Jó lesz itt élni, nem igaz?
7: Majd teszünk róla.
6: Új ellenfelek.
8: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
6: Új szabályok.
9: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
7: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
8: A béke még odébb van.
6: Dutton Birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
10: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
14: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
15: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
16: Gyereknap csoki nélkül?
17: Na, ezt mi sem gondoltuk komolyan.
16: Május 31-én egy gyereknapi csoki vásár a HMMMM csoki gyárnál.
17: Kukkancs be a gyárba, pattanj az ugrálóvárba, vagy nevezd be a palacsinta evőversenyre.
16: Lesznek kóstolók, nyeremények, akciós csokik és sok édes meglepetés. Részletek a HMMMM csoki Facebook oldalán.
17: Ez már csoki.
18: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az AquaWorld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
19: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Rizburger. Is villámgyorsan kész. Brutál smash burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Rizburger. Csáky utca 18, a piac mögött.
20: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
21: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben!
22: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
21: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
22: Martfő Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
21: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
23: Gépjárművek forgalomból kivonása

0: Bontásigazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipoparc Kft.
1: Elegem van a belvárosból, de te nagyon hiányoznál, Erzsike.
2: Hallottad, hogy Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark negyedik üteme idén elkészül, és még vannak szabad lakások? Ráadásul most 5% rozsdaövezeti kedvezménnyel.
1: És mi lesz veled?
2: Mi már költözünk. Nézz utána te is. borokapark.hu. Finomíts.
3: Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg.
4: Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
5: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak.
6: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára.
7: Kis városi cirkáló, közepes családi SUV,
6: benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel.
7: Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások.
6: Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
7: www.mgmotor.tormasi.hu.
4: Reklámot hallottak.
8: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
9: Okos öntözéssel és vadvirágokkal újulnak meg Kecskemét zöld területei. Komoly következménye lehet a biztosítás nélküli elrollerezésnek. Milliónyi facsemetével újítják meg Gemenc erdeit. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Egyre több helyen jelenik meg a természetközeli szemlélet Kecskemét zöld felületeinek megújításában. A városüzemeltetés már nem csak a látványra, hanem a talajélet megőrzésére, a víztakarékosságra és a klímavédelemre is kiemelten figyel. A főtéren, a Rákóczi út környékén és a Mogyorós ligetben már jól láthatók az új szemlélet eredményei. A fejlesztések részeként okos öntöző rendszereket telepítenek, amelyek az időjárás és a talajnedvesség alapján szabályozzák a vízellátást. A városüzemeltetés közlése szerint jelenleg mintegy 40 ezer egynyári virág kiültetése zajlik Kecskeméten, miközben folytatódnak a faápolási és öntözési munkálatok is. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, hogy ilyen esetekben a MABISZ ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
10: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a rollervásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméter kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
9: Folytatódik a gemenci erdők megújítása. Az erdészet az elmúlt ősszel és tavasszal összesen 1 millió 700 ezer facsemetét ültetett el. Emellett több mint 40 tonna makkot vetettek el. A Gemenc ZRT célja, hogy az idegen fafajú ültetvényeket fokozatosan ismét őshonos erdők váltsák fel. A természetközeli erdőgazdálkodási program már közel 30 éve tart. A társaság tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban 10 hektárnyi mezőgazdasági területen alakítottak ki új őshonos erdőt. A szakemberek ugyanakkor továbbra is komoly kihívásként említik az aszályt és a csapadékhiányt, amelyek megnehezítik a fiatal erdők fejlődését. Sok napsütésre és kánikulára készülhetünk ma is, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik, élénk főként az ország északi felén erős északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Holnap is napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű, 27-28 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
4: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
11: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez továbbra is a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek, a következő két órában a mikrofonnál Király Andor. Bízom abban, hogy a ma délutánon is a zene ott van mindenkinél, ahogy mi is, hiszen szerintem fontos, hogy valami szóljon a háttérben, ami jobbá teheti a pillanatot. Az elmúlt órában tudom, hogy már jó néhány programot ajánlottam, de van itt még valami, ami nagyon különleges, nincs messze, és anyagilag sem terhel meg senkit. Nem sokára beszélünk róla, most viszont a játékról, hiszen ezen a héten ez a gyerekszáj. Egy apró kis kollégánk ebben az órában is jól körülír valamit, és ki kell találni, hogy miről beszél. Néha aranyos, néha teljes a káosz, de pont ezért szeretjük. Úgyhogy várom a jelentkezéseket SMS, illetve Viber számukon a 2094410-20. Lego és csoki csomag, ami cukormentes, ezek nyerhetők a mai nap végén, 5 óra előtt fogok sorsolni, addig még van lehetőség jelentkezni. Én nagyon fogom figyelni az üzeneteket, itt vagyok folyamatosan. Ma is a munkatárs, aki társa munkában. Hogy valóban kellemesebben teljen a délután, ehhez pedig most Alex Warden járul hozzá, úgyhogy még mielőtt felpörgetném a tempót, játszom tőle az Ordinary-t, ezzel kívánok további jó rádiózást! They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy. Az elmúlt órában tett programok ajánlása után itt van még egy, ami idehaza van különleges. És apropóként azért kaptam elő, mert május 27-e lévén 16 évvel ezelőtt 2010-ben ezen a napon a felújított tihanyi szabadtéri színpad felvette Bújtor István nevét, és ez nem csak egy névadás volt, hanem tisztelgés egy igazi balatoni legenda előtt. Bújtor István, aki nem csak színész és rendező volt, hanem a tihanyi szabadtéri játékok egyik megálmodója is. A magyar Piedone, aki volt Ötvös Csöpi is, a magyar filmek ikonikus arca, Tihanyban ma is őrzi a nevét és a hangulatát a színpad a belső tó partján, és hogy milyen remek előadások lesznek, mindjárt mondom. A legnépszerűbb darabok, a legnépszerűbb szereplőkkel, színészekkel, és szerintem nincs olyan nyár, amikor valaki egyszer legalább nem menne el a tóhoz. Úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt, zenében pedig Kashmir új dalával, ez a Wild Ride, ami hozza az energikus, mégis érzelmes EDM vagy EDM világot, ami alatt az Electronic Dance Music világát értjük, vagyis az elektronikus tánczenék stílusát és hangzását, erős vokállal, lendületes dropokkal, tökéletes választás autózáshoz és a nyári fesztivál hangulathoz, hiszen a fesztivál időszak is kezdődik, szinte minden második héten lesz valahol az országban, de nézzük csak, illetve hallgassuk, hogy az említett dal hogyan is hangol erre.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Ahogyan említettem, egy különleges program ajánló, hogyha valaki egy unalmas nyárestén kiszabadulna a hétköznapokból. Tihany idén nagyon erős programmal készült, vígjátékokkal, zenés estekkel, ismert színészekkel. Ráadásul mindez a Bújtor István szabadtéri színpadon, ami önmagában is ikonikus helyszín. Tökéletes nyári kikapcsolódást ígérnek a Balaton partján, és hogy mik lesznek láthatók? Például a Menopauza, Hernádi Juditta, Falusi Mariannal, Tóth Enikővel, a Séf, Nagy Sándorral, Járai Mátéval, Peller Annával, Gubik Petrával, Szerednyei Bélával, az Aranylakodalom szintén velük, a Miniszter félrelép, Gubás Gabival, Szabó Győzővel, Szervét Tiborral, Szabó Erikával, a Legény Búcsú, a szereplők Kárpáti Rebeka, Kovács Panka, Csonka András, Nagy Sándor, Járai Máté, de a gyermekekre is gondoltak, lesz az Úza Nagyvarázsló, az Aladin és a Csodalámpa, Pán Péter, Hamupipőke, és még sorolhatnám. Na és a Pletykafészek, Simon Kornél, Molnár Györgyivel és Nagy Sándorral. Úgyhogy az üzenet annyi, XOXO, vagyis puszi és ölelés a remek kikapcsolódáshoz. Most viszont visszatérünk a nyereményjátékhoz, hiszen ez a gyerekszáj, már is mutatok egy példát, milyen definíciók várnak is megfejtésre.
2: Barna, fehér és szögletes kerek, szeretik a gyerekek, és nagyon finom.
1: No meg persze édes, csoki. Ilyet mi is tudunk adni nyereményeinkben, meg egy doboz legót is, úgyhogy tessék szíves jelentkezni. SMS és Fiber számunkon a 29 414 020. Addig viszont zenélünk tovább. A fiatalságra emlékezve, no meg egy régi dalra, a Logical Songra, jön a When We Were Young, David Guettától és Kim Petrastól. Mindjárt itt a Rádió Egyen.
3: Szám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy gyrosz? Egy kat és vacsora. Lokálpizza és grill. www.localepizza.hu.
6: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az Aqua World Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
7: Egy nap, amikor a galaxis Kecskemétre érkezik, gaming, cosplay, Star Wars és legendás hangok, Anger Zsolt, Bogdányi Titanilla, találkoz youtuberekkel, szerez ritka cuccokat, és lép be a galaxisba. Június 13. Kecskemét, Ikona Neumann János Egyetemen, ott találkozunk.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
11: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
12: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
11: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
13: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
14: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: azért hallgatja a Rádió Egyet.
1: Ez a kedvencem, ezt szeretem a legjobban. Fiatalos zenék mennek, ugye, és nekem ez bejön.
2: A lendület is, ez szerintem nagyon jó.

0: Kiszálltam.
1: De kihangosítóval vagy, ez mindenképp igen. Jó, így kell, ezt így van. Ha megállsz, akkor jobban tudsz figyelni, ez is igaz?
0: Igen, itt vagyok, hallgatok.
1: Munkába vagy munkából hazafelé?
0: Hát, egy kis ebédnél volt.
1: Ilyen későn?
0: Hát, igen, így alakult.
1: Most került rá sor, és meddig folytatódik a meló? Ajajajajajaj. Na, egy pár perc kikapcsolódást tudok neked nyújtani. Egy játék kedvéért mit szólsz?
0: Rendben,
1: gyermekek vannak-e?
0: Unokák.
1: Aha, hát akkor gyermekek is természetesen, de akkor az unokákra gondolsz. Unoka. Kis kollega, mit mond ez a kérdés? Figyelj nagyon!
2: A fáról esik leveleket, orsónyaka, és nagy, és pöttyös.
1: Na kérlek.
0: Hát ez zsiráfa?
1: Hát ez a zsiráf, ugye, könnyen kitalálhatóak ezek. Üzenjük a többieknek is, ugye?
0: Így van.
1: Nem nehezek ezek a feladványok. Ez azt jelenti, hogy te is bekerültél a sorsolásunkba, és már egy órán belül ki is derült, te nyersz-e.
0: Ó, ez remek.
1: Hát bízom benne, hogy fortuna melléd áll, de drukkolok én mindenkinek.
0: Köszönöm.
1: További jó utat, vigyázz magadra, és figyelj bennünket.
0: Köszönöm.
1: Szia. A helyzet pedig az, hogy a mai alkalomra elfogytak a lehetőségek, hiszen nem sokára sorsolok, de holnap újból folytatjuk, természetesen 10 órától és egészen vasárnapig, a gyermek napig tart a játék. Persze minden napra megvannak a nyereményeink. A mai alkalommal egy csoki csomag cukormentesen és egy nagyon klassz doboz Lego, szerintem sok gyermek vágya, úgyhogy holnaptól ismét be lehet majd kapcsolódni a játékba, ezt is javaslom. Most viszont azt, hogy még az utolsó órát is töltsük együtt, hiszen néhány perc múlva sok a kedvencével folytatom, ez lesz Hypeton új felvétele, de mégis ismerős dallammal, Kylie Minognak köszönhetően. És ez lesz az Out of My Head, itt a Rádió egy gongom.
3: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Gyerekszáj a Rádió egy gongon.
2: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
4: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a Rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
7: Gyereknapi játékvásár a régiójátéknál.

0: Áll. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes régiójáték áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régiójáték. Minden nap gyereknap.
1: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a miénk. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
2: Szállj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timberland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
3: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
5: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk hétfőtől péntekig gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili lángos, harapj a jó kedvbe!
6: Ha jogosítványt szeretne, a Kármen Autós Iskolát keresse. Kármen Autós Iskola Kecskemét, Munkácsi utca 19. www.carmenautosiskola.hu.
7: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
8: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
9: Pünköst hétvégén is nyitva. Az UVR élmény aréna Kecskeméten. UV minigolf, kézműves foglalkozás, VR szabaduló szobák és világító UV koktélok. Foglald le helyed még ma! www.uvrélményaréna.hu.
10: Hány óra?
11: Hajnal 2.
10: Megint nem alszol?
11: Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
10: Próbáld ki te is a Sedakurt.
12: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
10: Alszol?
12: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Reklámot hallottak.
14: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: Több nagy útfejlesztésre készül Kecskemét. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovas terápiához. Élő történelemmel idézik meg Kiskunfélegyháza múltját. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagyobb léptékű útépítések indulhatnak a következő időszakban Kecskeméten. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb beruházás a Mátyás Király körút fennmaradó szakaszának fejlesztése, ez már nyáron elkezdődhet. A tervezés a Daróczi köz és a Ceglédi út közötti részre hamarosan lezárul. A belvárosban a Kiskörút felújítása is napirenden van. Az önkormányzat tervei szerint a belvárosi fejlesztés 2027 nyár végére készülhet el, várhatóan az iskolai szünet időszakában. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovas terápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovas Terápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
16: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozás, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
15: Különleges helytörténeti programokkal várja az érdeklődőket a Kunfélegyházi kör. A kezdeményezés célja, hogy korhű jelmezekkel és dramatizált előadásokkal hozza közelebb a közönséghez Kiskunfélegyháza múltját és a városhoz kötődő ismert személyiségeket. A résztvevők egyfajta időutazáson vehetnek részt, ahol történelmi alakok élednek újra, és saját történeteiket mesélik el a látogatóknak, írja a Féregyházi közlöny. A szervezők szerint nem száraz történelmi előadásokat szeretnének tartani, hanem élményszerű és szórakoztató formában mutatják be a város értékeit. Az idei Móra ünnepséget július 18-án rendezik meg a Móraház udvarán, Móra Ferenc születésének 147. évfordulója alkalmából. Sok napsütésre és kánikulára készülhetünk ma is, de késő délután észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik, élénk főként az ország északi felén erős észak-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérséklet a térségben napközben 30 és 35 fok között alakul. Holnap is napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű, 27-28 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
17: A műsor támogatója a Formont Automobil kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most Rádió egy gong.

Itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy. Az utolsó órát tölthetjük együtt a mai napon, május 27-én. Üdv mindenkinek, én Király Andor vagyok, és ez az a nap, amikor pontosan 90 évvel ezelőtt 1937-ben San Franciscóban átadták a Golden Gate hidat. És pontosan 34 évvel ezelőtt 1992-ben alapították meg az angol labdarúgó bajnokság első osztályát, a Premier League-et. Na de most senki nem erre figyel, hanem a BL döntőre, majd szombaton, de azért remélem most még van valaki, aki ránk is, hiszen nem sokára mai nap fődíjának sorsolása következik, nyeremények a gyermeknap közelettén, gyermekeknek. A hét legmelegebb napja van, 31 fokkal, sokan lemerülnek ilyenkor, de hogy ez mennyire befolyásol bennünket, és tulajdonképpen mennyi energiánk van ilyenkor, erről is nem sokára szó lesz. Most viszont a pillangókról, mégpedig Martin Garrix, Matisse és Szatko jóvoltából, hiszen ez következik most a klubslágerek közül. Ezzel kívánok további kellemes délután!

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Habár Budapesten élek, de mindig Kecskemét jut eszembe a Rádió 1 gongról.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi, ma is láger megy, folytatjuk is mindjárt. Ez a szerdai nap, a hét legmelegebb napja, 31 fokot mérünk. Holnap és holnap után 25-26 lesz a maximum, de hétvégére ismét elérhetjük a 30 fokot. És ez nem is csoda, hiszen kettőt pislogunk, és eltelik a május is, és meteorológiai értelemben hétfőn, június 1-én elkezdődik a nyár, és már csak 3 hét, és elkezdődik a csillagászati nyár is június 21-én. Ez lesz a leghosszabb nappal az északi féltekén, tehát június 22-től egyre rövidebbek lesznek a nappalok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Remek lehetőség tehát a természetes D-vitamin beszerzésére. A délutáni csúcsforgalomban azonban óvatosan, hiszen ilyen hőségben hamarabb elfáradunk, lankadhat a figyelem, de mennyi energiánk is van valójában? Sokszor hallani, hogy az emberi testben akkora energia rejlik, mint több hidrogén bombában. És ez részben igaz is. Einstein híres képlete alapján, ha egy 70 kilós ember teljes tömegét energiává alakítanánk, az nagyjából 15-30 hidrogén bomba erejének felel meg. Persze ezt az energiát nem lehet csak úgy kinyerni az emberi testből, ez inkább a fizika egyik elképesztő érdekessége, de attól még döbbenetes belegondolni, hogy maga az anyag, amiből mi is felépülünk, ilyen mennyiségű energiát rejt, úgyhogy fel a fejjel. A felüdüléshez pedig a Faithless egykori dalának szemplingjét felhasználva szolgál nekünk Bibi Rexa a New Religion című felvétel. Ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, némi információ az autósoknak, hiszen az ötös úton Kiskunfélegyháza után Szeged felé rendőri ellenőrzésben lehet futni, csak úgy, mint az ötös úton szintén Táborfalvánál. A nagy melegben különösen óvatosan, mindenkinek jó utat!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Most pedig az utolsó negyed órának ugrunk neki, és megígérem, legközelebb már csak akkor szólalok meg, amikor tárcsázom a mai nap fődíjnyertesét. Úgyhogy most egy kis break, aztán pedig Dua Lipa felvételével folytatjuk. Training Season, ez lesz a dal, mindjárt itt a Rádió 1.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
7: Azt hittem már nem kell tüzet oltanom.
5: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
8: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
9: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl. Igazán megéri.
11: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
12: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu/matricagyűjtés oldalon.
13: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Localepizza.hu.
14: Jó, óriási attrakció gyereknapon a Malom Központban. Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
15: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak.
16: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára.
17: Kis városi cirkáló, közepes családi SUV,
16: benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel.
17: Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások.
16: Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
17: www.mgmotor.tormasi.hu.
18: Drága mennyasszonyok!
19: Sisi, már nem csak a mennyasszony szólunk.
18: Igaz, mert a Sofia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
19: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Minőség megfizethető áron, díjtalan ruhapróba. Sofia Loretta esküvői ruhaszalon.
18: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szélkop mögött.
20: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home generált kiviteleződ Kecskeméten és vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
21: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repedhet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
0: Hello Kecskemét, viszlát kőfelverődés. Keresse a Carglass-t Kecskeméten az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
1: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy a mai alkalommal is. Elérkezett a pillanat, hogy valakinek, akár a gyermekének örömet szerezzünk.
1: Igen, tessék.
0: Király Andor vagyok a Rádió egy gongból.
1: Andor, Linda vagyok.
0: Szia. Ha jól sejtem, akkor ismét megleptelek.
1: Nagyon, most jöttem pont a kislányomért az óvodába.
0: Na tessék, egy valamit ígérhetek, többször nem hívlak.
1: Ó, de akkor gyanítom, hogy mi lehet az ok.
0: Majd legfeljebb egy másik játékban. No, akkor áruljuk-e mindenkinek, mi lehet az ok? Mit sejtesz?
1: Megnyerhettem a napi nyereményt.
0: Bizony, finom, jaj, finom.
1: Nagyon örülök.
0: HMMMMM, csoki csomag, illetve egy Lego készlet.
1: Jó, nagyon örülünk neki. Pont itt van a kislánya, úgyhogy biztos, hogy nagyon örülő is neki.
0: Hallja is, amit beszélünk?
1: Igen.
0: Köszön nekünk?
1: Egy pillanat, nyertünk csokit, meg Legót. Köszönöm szépen. Egyenlős egy kicsit.
0: Picit felnő, akkor már ő is játszhat, megbarátkozik velünk. Remélem, és hallgatni fog bennünket. Remélem, te is így teszel, látod, érdemes.
1: Igen. Nagyon örülünk neki.
0: Sok örömet.
1: Köszönjük.
0: Sok örömet a gyermeknaphoz, és örülök, hogy megajándékozhattunk.
1: Nagyon szépen köszönjük még egyszer.
0: További kellemes napot, szép hétvégét, szia!
1: Szia!
0: Holnapra pedig azt javaslom, hogy senki ne legyen szégyellős, 10 órától ismét lehet jelentkezni, hogy a gyermekeknek általunk is nagy örömet lehessen szerezni. Délelőtt majd Miki prezentálja a definíciókat kis kollégánk jóvoltából, délután ismét érkezem én, remélem, hogy akkor is együtt töltjük az időt. Hamarosan 17 óra jön a Rádió egy live mix, ehhez is jó rádiózást kívánok. Az elmúlt 3 órában én Király Andor voltam. Mindenkinek további kellemes napot, szép estét, jó pihenést, a holnapi

0: Rádió egy gong.
1: Csak igazi mai sláger.
2: Műsorajánló. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Gyerekszáj a Rádió egy gongon.
3: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
0: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a Rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő.

0: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
1: J-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
2: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
3: Önnek a Protexin kell.
4: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
5: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
7: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
8: Intersilver Keskeny, élelmiszer,
9: kattintson webshopunkra, intersilver.hu.
10: Van valami jó befektetési tippet?
11: Persze. Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark negyedik üteme még idén elkészül. Többféle lakásból választhatsz. Ráadásul most 5% rozdaövezeti kedvezménye.
12: Azt hittem már mindet megvetted.
11: Nézd csak körbe itt. borokapark.hu.
13: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
14: Citroen nyereményjáték a Hoványnál. Vásároljon új Citroen személygépkocsit 8 év garanciával 2026. május 18-a és június 15-e között a Hovány Citroennél, és már is megajándékozzuk egy 4 fős Balloonfly családi jeggyel a Városligetbe. A játék fődíja egy felejthetetlen 4 fős családi hétvége az AquaWorld Resort Budapest szállodában, félpanziós ellátással és korlátlan élményfürdő belépővel. Részletek citroenhovány.hu.
15: Jutalom a nyomra vezetőnek. A Plazma Center keresi azt a rég elveszett plazmadóját, akit már több mint 6 hónapja nem láttak a center környékén. A jutalom pedig nem más, mint egy jobb világ, és a sikeres újraalkalmasítást követő első 4 plazmadással bezsebelhető 79.000 forint. Csak nem téged keresünk. Akkor irány a plazmacenter.hu és a nagy visszatérés.
16: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
17: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
20: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
21: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
19: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most!
23: Rádió
22: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
24: Tű pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől szokás szerint két lemezjátszóról szólnálunk az élő adás. Mellettem a Lotfi Begi, a Rádió 1 Live Mixben.
25: És szól?

0: nem, de majd
1: elbeszélgettem az időt kint, Geri, mindig ez van. Mindig
0: és akkor
1: hogy hány
0: a sztoriban
1: perc.
0: Vagyunk.
1: Mindig megkérdezem, hány perc, és 20 másodperc.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Nem pihentük még ki ezt a vasárnapot.
1: Elképesztő volt, elképesztő jó buli volt. Tényleg csodálatos volt az időjárás, csodálatos volt a közönség, és hát szerintem minden fellépő oda tette magát, ahogy kell, úgyhogy emlékezetes volt a Rádió 1 születésnapi fesztiválja Budapest Parkba. Én ugye 17:30-tól játszottam 6-ig az első játékban, és utána 11-től éjfélig nem tudnám eldönteni, hogy melyik volt a jobb. Mind a kettőnek megvolt a pozitívuma, úgyhogy elképesztően jól éreztem magam. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki ott volt.
0: Óriási buli volt, óriási közönséggel, tényleg hála, köszönet mindenkinek, aki részt vett a bulin, aki nézte, hallgatta az élő közvetítést, és hát hamarosan folytatjuk közösen veletek a fesztiválozást, majd erről dumálunk, később induljunk el.
1: Az első dal ebben az órában az a Tóth Abigail, aki szintén föllépett a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és hát én összefutottam vele a backstage-be, és de inkább ezt nem is mondom.
0: Imádjuk Abigailt!
1: Érkezik a Sugar Daddy, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 6 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Nagyon-nagyon-nagyon jó zenék érkeznek mostanában, nagyon jó új zenék, ilyen volt ez is az Another és a Talk to You a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Mellettem a Lotfi Begi élőben a lemezjátszói mögött. Két nagyon fontos közlekedési információ. Baleset az M0-áson a keleti szektorban, az M5-ös felé az M3-as, nem, az M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as felé vezet oldalon a 33-as kilométernél 5 kilométeres már a dugó. Tehát még egyszer elmondom, az M0-áson mindez az M5-ös csomópontja után az M3-as felé, és összeütközött két autó a fővárosban is az Etele úton, a Hadak útjánál. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! SMS-ek, sziasztok, ma is ti vagytok a legjobbak, mint mindig a legszuperebb műsorvezető, valamint a legtehetségesebb Rádió 1-es DJ, és Beginek üzenem, hogy továbbra is hajrá, Fradi! Üdvözlete, Évi!
1: Köszi, Évi, természetesen hajrá, Fradi, és köszönjük a dicsérő szavakat.
0: Begi, mi volt a harmadik dal? Csak a végét kaptam el, imádtam. Hát ez az új Ultra Né track volt, aminek baromi érdekes a sztoria.
1: Igen, hát tényleg érdekes a sztori, mert hogy egy hobbi zenekészítő hölgy Angliában csinált egy alapot, és aztán ezt ő megjelentette, amit aztán valahogy a Facebook vagy a TikTok Hugel elé csodort, és aztán annyira megtetszett neki, hogy felajánlotta neki, hogy akkor ő kiadná, és behívná a dalba Ultra Nét énekes nőnek, és hát aki készítette az eredeti dalt, az is ott van az előadók között, tehát hogy ez egy sikersztori.
0: Elképesztő. Hát ilyen világot élünk 2026-ban, most pedig jön egy régi nagy klasszikus új kabátban.
1: Így van, a Mojo Lady-ét Oliver Heldens értelmezte újra, és ezt játszom nektek itt a Rádió 1-en a Live Mixben, egészen 6 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket. We'll be right back.

0: Na ilyen zenék is csak nálunk szólnak, a Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix veletem, Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, néhány üzenet, mert hogy rengeteg érkezik. Sziasztok, szuper zenéket adtok, táncolva főzök. Köszönöm az élményt, Judit.
1: Én pedig táncolva zenélek. Köszönöm az élményt, Judit.
0: Na jó gyerekek, Mojo Lady, ez számomra a top, top, top, és hogy itt hallom a Live Mixben, ez óriási. Királyok vagytok amúgy is, de ma kivált kép üzeni Viktor, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük, köszönjük. Valaki valami vízpartról küldött képet, nem?
0: Igen, ő az Viktor, aki ezt a képet küldte, meg ezt az SMS-t írta. Hát Viktor, így szépek könnyű a lábkörmeid.
1: Ások ahol, sehol.
0: Gyönyörű helyen van, Viktor, élvezd a napsütést és a vizet, megyünk közben tovább.
1: Egy újdonságon megyünk tovább, érkezik Teddy Swims és a vadonatúj kislemeze, aminek a címe Mr. Know It All, itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben egészen 6 óráig a mikrofon, és a lemezjátszók mögött Lotfi Begit és Juhász Gerit halljátok.

0: emlék marad. Nagyon szépen köszönöm még egyszer nektek, ezt Csillától kaptuk. Mi köszönjük.
1: Köszönjük, Csilla, hogy írtál, és hogy ott voltál velünk.
0: Most szombaton ne feledjétek, BL döntő Budapesten a Puskásban, ez egy óriási dolog, és lesz egy csomó ahhoz kapcsolódó rendezvény, meg buli, ahol érintett vagy te is, Begin.
1: Így van, pénteken fogok zenélni Aleph Farben előtt a Vajdahunyadvárában, ez is egy,
0: wow,
1: egy BL-hez kötődő rendezvény, illetve szombaton a meccset megelőzően nagyjából délután 4 órától lépek a színpadra a Hősök terén, úgyhogy focilázban fog égni nem csak Budapest, hanem az egész világ is.
0: Yeah, úgyhogy mindenkinek jó szórakozás, Begi, neked nagyon köszi, mi még a BL döntő előtt találkozunk egyszer itt a stúdióban, a World is My Radio Show-ban pénteken.
1: Így van, ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az Élő Kívánság műsor Gerivel, én pedig leléptem, szavaztok.
0: Azonnal élek el, kamrád! Innentől tehát ti válogatjátok a dalokat a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőt!

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energián, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
8: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
7: Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
9: A csirke szárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
13: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
14: Van. Micsoda aroma?
15: Olyan, mint Olaszországban.
14: Ez az igazi kávé.
16: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
17: Shell. Go well.
18: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
19: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
20: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban. Aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sanderónak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sanderót választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
21: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
0: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. gyko.hu.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
22: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
23: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
24: Várod már a nyár

0: Igen, Filippi, ne keresd se tovább. Filippi Lámpa Áruház, hogy minden világos legyen. Kecskemét, Szolnoki út 10, az aluljáró után balra.
1: Finomíts, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
2: Csak figyelmetlen, majd kinövi. Ha te is úgy érzed, hogy gyermeket kilóg a sorból, és a hagyományos nevelési receptek nem működnek nála, gyere el június 4-én este 6-kor Kecskeméten az Otthon moziba, a Hello Szülő Roadshow ingyenes estjére. Élményszínház vár Hegyi Barbarával és színésztársaival, majd szakértők adnak tanácsokat a békésebb családi hétköznapokhoz. Regisztrálj a rendezvényre a hellószülő.hu oldalon.
3: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
4: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
5: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
8: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak pak! A szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
7: Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
6: Rádió
10: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Ez Geri, ha szeretnétek valakinek egy dalt, egy üzenetet vagy egy meglepetés hívást, szokás szerint ma is számíthattok rám. Halló, halló!
1: Szia, Messi vagyok. Azért telefonáltam, mert Szemfeldet szeretném kérni.
0: Hello Messi, és Szemfeld ugye fellépett a rádió egy születésnapi fesztiválján. Ott voltál?
1: Igen, a Szemfelden nem voltam, viszont a Szilvére már odaértünk, sőt, legalábbis láttam.
0: Na és hogy érezted magad, milyen volt a buli?
1: Nagyon jó volt, nagyon felgeteges volt, iszonyatos, nagyon sokan voltunk, el is kevertük egymást. Csatlakoztam így egy négy tagú lánycsoporthoz, mondták, hogy ne áldogáljak ott egyedül. Nagyon jó volt.
0: De jó fejek. És akkor kinek menjen Szemfeld?
1: Ezeknek a barátnőknek, hát meg mindenki, aki ott volt a buli. Nektek, meg duplán, meg neked.
0: De drága vagy Messi, nagyon szépen köszönjük. Jön akkor Szemfeld itt a Rádió 1-en. Heart Like Mine.

0: A Rádió Egyet halljátok, vannak friss közlekedés információim, két baleset is történt a fővárosban nemrég, az egyik az Erzsébet hídon Budáról Pestre, a másik a Róbert Károly körúton a Honvéd kórházhoz közel, a Lehel utca felé, és erős a forgalom a koraesti csúcsban, az M0-as autóúton Pécelnél, a Megyeri hídon a 11-es főút irányában, illetve az M2-esen, Vác elkerülő szakaszán a 2-es főút felé. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Ibolya, adásban vagyunk, parancsolj!
1: Csókolytól kérnék egy számot.
0: Oké, és kinek menjen?
1: Küldeném a lányomnak és a fiamnak, aki jelenleg Koriban van.
0: Üzensz nekik valamit?
1: Mi nagyon szeretem őket, és várom haza a fiamat, mert a lányom velem van.
0: Csókori, stay a little longer, ez ma este akkor a tiétek itt a Rádió Egyen. Szuper nyarat kívánok!
1: Köszönöm, viszont!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mert egy szuper rövid hetet kívánok mindenkinek. Holnap egy kicsit visszavesz a kánikula, 28 fok lesz a csúcs. Esni nem fog.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
2: Laura vagyok, és egyszerűen szeretném kérni az Azizamot.
0: Hello Laura, kinek menjem?
2: Zitának és Mórinak.
0: És ők kicsodák, barátnők, kollégák?
2: Barátaim éppen körmeznek.
0: Jó munkát kívánunk nekik, Ed Sheeran és az Azizam, hamarosan tehát a tiétek. Előtte pedig megmutatom, hogy a jövő héten milyen játék lesz itt nálam adásban, figyeljetek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A Rádió Egy bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
4: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással. Csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
5: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszórúval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: You shot me, then you pop, and I'm like, damn, yeah, bum, bum.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Csak igazi mai slágermegy, és hú, egy mély levegő, mert ez most egy nagyon-nagyon fontos hívás lesz.
1: Halló.
0: Szia, Juhász Geri vagyok a Rádió 1-től. Anna Marit keresném egy nagyon fontos ügyben. Megtaláltam?
1: Igen, tessék.
0: Megbízásból hívlak. Normál esetben ilyenkor úgy szokott történni, hogy valaki küld nekem SMS-ben pár sort, hogy azt olvassam fel az illetőnek. A te esetedben most egészen máshogy működik, mert hogy valaki más is van még itt a vonalban. Halló.
2: Szia, Gábor vagyok. Szia, Anna Mari.
1: Na, szia.
2: Mondhatom is a mondókámat, vagy akarsz még valamit mondani?
0: Gábor, csak azt tisztázzuk, hogy ti egy pár vagytok.
2: Igen, egy pár vagyunk, okay. Már 2 éve.
0: Nagyon jó. Gábor, innentől akkor átadlak Anna Marinak.
2: Anna Mari, drága szerelmem, én csak annyit szerettem volna neked mondani, hogy már 2 éve elviseled minden hülyeségemet, mert már nagyon sok mindennek keresztül mentünk, és amiről már beszéltünk is, szeretném, hogy a feleségem legyél, és szeretném megkérni a kezed.
1: Jó Istenem, mit mondjak én erre?
2: Hát egy igen, vagy egy nem ez.
0: Anna Mari, mi a válasz?
1: Még gondolkodni szeretnék rajta.
2: Egy igen, vagy egy nem?
1: Legyen igen.
0: Yeah! Éjjel az ifjú pár!
2: Köszönjük szépen!
0: Anna Mari, hát azért egy kicsit átgondoltad.
1: Igen.
0: De biztos vagy a dolgodban, nyugtass meg minket.
1: Biztos.
0: De szuper, mit üzensz vissza Gábornak?
1: Az, hogy legyen jó, legyen hűséges, legyen őszinte hozzám, legyen kedves, mindig, mint amilyen szokott lenni, és akkor nem lesz semmi gond.
0: Nagy Bogi, Delsésről jól leszek újra a Metzger Victoria remixében nektek szól most itt a Rádió 1-en. Nagyon örültem, hogy beszéltünk, gratulálok a lánykéréshez, és nagyon sok boldogságot kívánok.
1: Nagyon szépen.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Szia, Robi vagyok, szeretném a sáuszt.
0: Hello, Robi, akkor megkapod a sáuszt. Kinek menjen?
1: Menjen a feleségemnek, és

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A férjemnek üzenem, hogy szeretem és nagyon hiányzik. Ezt Vivientől kaptuk Viberen. Halló, halló!
1: Victoria vagyok, és Lady Gagától szeretném kérni az Abrakadabra című számot, és szeretném küldeni a férjemnek, aki most éppen focizni van, hogy rúgjon gólt.
0: De jó, barátokkal fociznak?
1: Igen, ez ilyen kis pályás barátságos.
0: Megtámogatjuk őket mindjárt Lady Gagával és az Abrakadabrával. És közben a további kéréseket is várom, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
6: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
3: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
4: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban.

0: sport.hu.
1: Micsoda aroma?
2: Olyan, mint Olaszországban.
1: Ez az igazi kávé.
3: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
4: Shell. Go well.
5: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
8: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
12: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüvegkampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
13: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tiéd. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
14: Milyen otthonra vágy, szerelmem?
15: Legyen kertes, vagy legalább teraszos, közel a természethez.
14: Ne is mondd tovább! Kecskeméten a Homokbánya területén a Boróka lakópark 4. üteme idén elkészül, és még vannak szabad lakások. Ráadásul most 5% rozsdaövezeti kedvezménnyel, és akár 3%-os otthonstart hitellel is a miénk lehet.
15: Rákerestem, meg is van! borokapark.hu.
16: Egy apró kőfejverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák! És a szélvédő tovább repethet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a CarGlass-nál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
17: Hello Kecskemét, Viszlát kőfelverődés. Keresse a CarGlass-t Kecskeméten az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
18: CarGlass javít, CarGlass cserél.
19: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról. Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland, és te, dejavufesztivál.hu.
20: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong.
10: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: És most!
18: Rádió
19: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerek.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Rádió 1 kívánság műsor. Hello, hello.
1: Timi vagyok, a kamrádot szeretném.
0: Hello Timi, és kinek menjen kamrád?
1: Kislányomnak.
0: Hogy hívják őt?
1: Fanni.
0: Hát akkor egy nagy-nagy ölelést küldünk mind a kettőtöknek. Jön a Hug Yourself kamrától itt a Rádió 1-en. Szuper nyarat kívánok.
1: Neked

0: És ma is nagyon sokan hívtok itt a Rádió 1 Kívánság műsorban. Halló!
1: Szia, Geri Andi vagyok.
0: Hello, a barna teljes kávé hangú Andi.
1: Igen, csak tőke vagyok.
0: Mondták már ezt, hogy ilyen kávé barna a hangod?
1: Szeretik általában, nagyon sokan szeretik is hallgatni.
0: Megértem.
1: Beszélgetni is, úgyhogy nagyon örülök.
0: Milyen dalt szeretnél, Andi?
1: A Bambolét szeretném kérni.
0: Alex Kenji Bambolé, még soha nem szólalt meg itt nálam a Rádió 1 Kívánság műsorban. Nem, hát a legnagyobb volt. Örömmel készítem elő. De Alex Kenji...
1: Ez itt a World is Mine show-ban, sokszor van.
0: Bizonyám, hát a DJ-ink hosszú-hosszú hónapok óta játszák. Alex Kenji egy olasz DJ egyébként, 46 éves idén, egy időben nagyon sokat járt Magyarországa fellépni, és most visszatért egy elképesztően jó dallal, nagyon rádiós, nagyon nyári és nagyon egyszerű, nyári. Ezt a szó legjobb értelmében mondom. Kinek menjem?
1: Hát majdnem mondtam valamit.
0: Csak de nem a tiltott mondatot.
1: Volna, de...
0: Örülök, hogy ez nem jött ki belőled. Kinek küldjük
1: aki
0: tehát?
1: Aki ott volt veletek bulizni. És nektek küldöm szeretettel, és imádlak titeket nagyon.
0: Mi is téged. Nagyon köszi, Andi. Figyeljetek, ez is óriási sláger lesz idén nyáron. Alex Kenji jön tehát itt a Rádió 1-en. És a Bambolé.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Kitartást kívánok mindenkinek, akik ebben a melegben dolgoznak. Üzeni nekünk SMS-ben Judit. Holnap ekkora kánikula már nem lesz. A Balatonnál csütörtökön maximum 28 fok várható, szikrázó napsütéssel, eső nélkül.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Szia, Lili vagyok, és Accent-től szeretnék kérni egy zenét.
0: Szia, Lili, jön akkor Accent. Fantasztikus volt a Rádió Egy születésnapi fesztiválján múlt vasárnap. Kinek menjem?
2: Menjen a páromnak, és azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem.
0: Na ez akkor hamarosan nektek szól. A további kérések pedig jöhetnek még este 8-ig SMS-ben, telefonon vagy Viberen 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hajnó. Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró róló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
7: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
9: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason, május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Zsuzsi, kitől kérsz dalt?
1: A Faithless-től.
0: Faithless, úristen de jó! Érkezett most egy új változat az egyik legnagyobb 1995-ös klasszikusukhoz. Kinek menjem?
1: A páromnak, Martinnak.
0: És mit üzensz neki?
1: Csak szimplán, hogy szeretem.
0: Nagyon sok boldogságot kívánok nektek, és azt is mondhatnám erre a dalra, hogy Insomnia 2026. Jön tehát a Faithless, Bibi Rexával itt a Rádió Egyen. Ez a New Religion.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia, Misi!
1: Szia, a Martin Garrix-től kérnék valamit a páromnak.
0: Hogy hívják őt?
1: Bianca.
0: Na, akkor már hozom is nektek Martin Garrix első nagy átütő slágerét, ez az Animals, és ne feledjétek, Martin Garrix játssza a guest mixünket a World Is Mine Radio Show-ban, most szombaton éjféltől.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Lassan átadom a stúdiót a diszkósétnek, aztán pedig jövök vissza. 9-től egy csomó friss zene vár rátok Jaminával és Pure Beat-tel a World is Mine Radio Show-ban. Akkor találkozunk újra, Juhász Geri kijelentkezik. Várlak titeket 1 óra múlva. Jó pihenést, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj!

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Lépj be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
6: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
7: Skoda.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar TV paprika kilója csak 999.

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Sinszé és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Kecskeméten, a Talfája utca egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
2: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál! Június 10-13. Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
3: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben.
4: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
3: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
4: Martfű Gesztenyesor 1, a cipőgyár területén.
3: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
1: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak, íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Soha többet tanga, vagy soha többet magas sarkú.
6: Rárvándékok vagytok.
5: Szemüveges leszel, vagy elhízott?
7: Ez nagyon fáj.
6: Hát így rátok
5: nézve. Magam is vagyok benne a dologban, tehát nem éreztem, hogy ezzel bárkit is megsértenék.
6: Szemüveges. Fornetti üzletet újra megnyithatnám, hogy metró megállóba, vagy Wundersön, kérdezi Sanyika. Fú, nem, Wundersön soha többet. Akkor inkább bevállalom, hogy még egyszer bukok a Fornettival. Tessék,
7: mi
6: minden.
5: Nem értették, ez nagyon előremutató volt.
6: Nem volt még felkészülve rá a tévénéző közönség a Wundersön és Szuperszexire. Nem, akkor inkább az, hogy még egyszer nyissunk egy nem létező üzletet egy nem létező metró megállóban. Abszolút.
7: Azt kérdezik, hogy sörhas vagy vízfej?
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
9: Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco!

0: Élőben vagyunk, DJ Junior, Hanvai Picsi és Bárány Attila, indul a Diszkosit Radio Show.
1: Neccesen szoktuk átmenni, de ilyen necces még nem volt. Egy biztos, hogy ladies and gentlemen, my dame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt negyedemű publikum. Jó magam, Hanvai Picsi vagyok, és itt leszek este 9-ig, és lesz egy exkluzív extra vendégünk. Egy hölgy, amely aki AI-jal kreál dalokat, és egészen valószínű, hogy hát létrehozta a párjával egyetemben egyébként Magyarország első világslágerét.
0: Én pedig DJ Junior vagyok, köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és vasárnap pizzakóstoló a Diszkosittel. Pátyon találkozhatunk, úgyhogy erről is fogunk ma este beszélni meg. Lesz új Diszkosit dal is, amelyet innentől kezdve folyamatosan gőzerővel játszunk a Rádió 1-en.
2: Most pedig kezdünk még hozzá Ed Sheeran dalával, a kamerával köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, be is kapcsoltuk, mindjárt jön egyébként a TikTok is, úgyhogy jó szórakozást mindenkinek!

0: Mert voltunk legalábbis szombaton délután, mindenféleképpen este 6-tól fél hétig, mert ott voltunk a rádió egy nagy színpadán, bemutattuk a Sorry című dalunkat, amely nem sokára lesz majd itt a rádió, egyen pörgeti majd Bárány Attila, és ez a videó kikerült a szettünk 28 perc, a Diszkósít adások YouTube csatornájára, nézzétek meg!
1: Gyerekek, én leugrottam, levetettem magam a magasból.
0: Az durva, de tudod, mi meg

6-kor kezdünk, és egészen este 7-ig ott leszünk. Meet and greet and eat, ez annyit jelent, hogy meg is kóstolhatjátok a pizzát, bulizhatok velünk, mert hogy zenélünk is. Hamarosan hívom Armin Angel-t, ugyebár Gangó Bernadettet, aki hát 2 hónappal ezelőtt kezdett el dalokat csinálni saját használata AI-jal, méghozzá lélekgyógyászati célokra, és hát most az van, hogy ha jól tudom, akkor már második a világ legnagyobb DJ csártyán ez a dal, amelyet átvett tőlük, illetve együtt megjelentettek Hugo-lel és Ultimate-val.

0: írt magának lélekgyógyászati célokra egy dalt, és hát a világ egyik leghíresebb lemezosztása, Hugh Girl, kiadta ezt veletek közösen. Mi volt az első, amikor Hugh Girl rátok írt? Mit gondoltatok? Tudtátok, hogy ő kicsoda?
1: Nem tudtunk róla egyébként igazából semmit. Ugye értük a hétköznapi életünket, és hát amikor utána néztünk, hogy ő kicsoda valójában, hát akkor ért minket a legnagyobb meglepetés, és hát nagyon-nagyon örülünk, hogy az ő kezek alá került a mi zenénk.
2: Én annyit szeretnék csak kérdezni, ez hihetetlen egyébként, hogy mikor készült ez a dal, és mire készült ez a dal valójában?
1: Igazából ez a dal, képzeljétek el, március 25-e körül, ha jól emlékszem, március 25-e volt az a nap, amikor ez elkészült, és mi manifestálásra, igazából először úgy saját magunknak gondoltuk, hogy hát a zenén keresztül akkor bemanifestáljuk azt, amit mi szeretnénk, és hát ezért készült.
0: És
1: ezért
0: egyébként készült, ugye azért...
1: Igen.
0: És ezeket azért mondod többes számot, mert ugye Gyula a párod, akivel már 10 éve vagytok együtt, és kint éltek Angliába egy városkába. Fábián Gyula, közösen csináljátok ezeket a projekteket.
1: Abszolút, abszolút. Mi így vagyunk egy egész, és mi így tudunk nagyon-nagyon jól összedolgozni, és hát igen, jó dolgokat csinálni, és ezt szeretnénk eljutatni mindenkinek a világon, akinek csak tudjuk.
3: Bernadett, figyelj ide!
1: Arra, hogy ők csodák.
3: Hagyd mondjak neked valamit. Mielőtt az egész csoda megtörtént volna Hugh Girl-lel kapcsolatosan, nekem 5 különböző ismerősöm, név szerint tudom mondani, elsőként Gereben is Emese a fodrászom, aztán a Wallace Misi, előtte azt hiszem a Stuka, és aztán a Hajda, egymás után csörgött a telefon, hogy figyelj, Ati, csinálj már ebből a dalból egy verziót, mert egyébként én mindig sokkal erősebb zenét csinálok és játszom a bulikban, mint amilyenek azok általában, de hogy annyira tetszett az embereknek a dalotok, hogy folyamatosan engem csesztettek, hogy nyúljak már hozzá.
0: Egyébként nagyon sokunknak írtak szerintem ezzel kapcsolatban.
3: Várja, és mondom a lényeget. Kint voltam Barcelonában múlt héten. A repülőtéren ültem, amikor megcsináltuk ezt a verziót, és amikor elindítottam a laptopon, amikor már készen volt, akkor holland turisták, fiatalok jöttek velünk szembe a folyosón, és magasba emelték a kezüket, és üvöltöttek, mint az állat.
0: Magyarán, amit csináltatok, az világsláger, ha Hugh Girl, ha Ultranati, és van egy jó érem, egyébként nem tudom, hogy a világ legnagyobb DJ letöltő oldalán, Beatporton jelen pillanatban a második helyen vagytok, és szerintem leszek number one, gratulálunk!
3: Embertelen! Ez ilyet, komolyan!
0: Kirázott a ideg, amikor ezt kimondtam.
3: Engem is kivételesen!
0: Én a legjobban ahhoz gratulálok, hogy az az érzés, amit beleteszel ebbe az egészbe, ez most teret hódít, és tényleg meg tudom mutatni, hogy mennyire fontos, hogy bármiben is érzés legyen. Egyébként ugye bármi, a Bernadettel beszélgettünk egy 3 órát a héten TikTokon, amiről készült videófelvétel, és ez ki fog kerülni majd a YouTube csatornámra, csak ugye majd elküldöm a Bernadettéknek, hogy hallgassák végig, hogy mindenki mehet, mert nagyon-nagyon durva dolgokat meséltek a történetről, meg az egész életük sztoriáról, és akkor tényleg még egyszer gratulálunk neked.
3: Egy pillanat még, szeretném megkérdezni, hogy kell kiejteni a nevet? I'm an angel. Akkor most figyelj, mindenképpen hallgasd az adást, ugyanis ez a múlt héten csütörtökön a barcelonai reptéren elkészült Bissensel Mix a dalból, amit ti csináltatok egyébként eredetileg, úgyhogy jön I'm an angel, és a To The Sun itt a Rádió Egyen a Diszkosítben az igazi mai slágerek között. Gratulálunk, Bernadett! Köszönjük szépen!
1: Köszönöm,
0: magyar világsláger!
3: Szia! És akkor most hallgassátok, magyarok!

0: és ezen a héten még csütörtökön és vasárnap itt a Rádió Egyen 8 és 9 között a Diszkós Hitben. Ezzel búcsúzom, DJ Junior voltam, szevasztok!
1: Én köszönöm szépen, hogy Bernadett fölvette nekünk, és tudtunk beszélgetni az I'm an Angel produkcióról. Hogyha valaki szeretné meghallgatni a dalt, hogy hogyan szólt a Rádió születésnapi fesztiválján, akkor nézze meg a TikTok csatornámon, ugye én ezzel kezdtem. És hát ezzel a dallal megyünk tovább, illetve én azt mondom, ezzel a dallal kapcsolatos, hogy tényleg legyen az, hogy mindenki ezt ossza, lájkolja, és mindenkit rávesz arra, hogy hallgassa meg és szeresse.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Lesz egy csomó friss megjelenés, amit elsőként mi mutatunk be nektek. Készültünk zenehírekkel is, Jamina pedig már itt van mellettem a Rádió 1 stúdiójában. A lemezjátszóknál kezdjük el.
1: Kezdjük a mai két órát, tehát itt vagyunk a World Is Mine Radio Show-ban. Hello lányok, fiúk, én Jamina vagyok. Remélem ti is felkészültetek. Ez pedig Sam Felt és a World Is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió 1-en. 11-ig Jamina, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött. Mind a ketten szenzációsak voltak múlt vasárnap a rádió egy születésnapi fesztiválján, és ugye ezt az iménti dalt, a Holograms-t élőben is meghallgathattuk veletek együtt. Sophie élőben énekelt el. Most viszont lendülünk tovább, jön egy vadi új megjelenés a Medúzától.
1: Így van, Medúzától szerintem megszokhattuk már ezt a hangzásvilágot, és én most sem csalódtam. Medúza is egy az olyan sok előadó közül, akiről meg lehet mondani, ha nem is tudod ki az előadó, hogy ez biztos, hogy Medúzának van hozzá köze. Úgyhogy ez a dal is szerintem ilyen lett, ez a Don't Wanna Go Home, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, és benne minden, ami elektronikus zene, Jamina a lemezjátszói mögött. 1995-öt írtunk, amikor megjelent a most érkező dal eredeti változata. Hát érett már nagyon ez a feldolgozás.
1: Így van, szerintem ennek a dalnak mindenképp köztudatba kellett kerülnie. Ez egy annyira jó átgondolás lett, és az, hogy ehhez Bibi Rexa nyúlt hozzá, aki a mostani tini lányok atya úristene, tehát hogy ez egy olyan kettősség, egy olyan dolog állt itt össze ebben a dalban és az előadóval karöltve, hogy ennek a dalnak szerintem mindenképpen teret kellett adni itt a rádióban is, úgyhogy jön Bibi Rexa és a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: és a World Is Mine Radio Show. Jamina a lemezjátszói mögött, Gordó jön a Loco Locóval, ott van mindenhol a slágerlistákon, a rádiókban, és persze az online térben.
1: Szóval igen, Gordó és a Loco Locó, amit minden Insta story-ba, TikTok videók alatt, tehát mindenhol ez a dal szól. Én kérdeztem is talán Geritől, hogy ő neki miért tetszik ez a dal, és miért jó ez a dal. Ebben van tényleg valami sejtelmesség, egy ilyen becsukod a szemed, és nyár van, és most

0: Nálatok a rádió és szól is benne a World is Mine Radio Show. Jamina a lemezjátszói mögött, 10 után pedig vadi új David Guetta és vadi új Speech Disco zene is lesz. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztári.

0: fel a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A rádió

0: este 10, hello mindenkinek, gyertek, indítjuk a mai második szettet teli energiával és isteni zenékkel, hajrá, Jami!
1: Kezdünk egy Ed Sheeran Camera Cyril remixel, és ezzel indulunk itt a Word is Mine Radio Show-ban.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Word is Mine Radio Show.
3: És

0: Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show szerda este, Jamina lemezjátszói mögött egy fantasztikus közös dal David Guettától és Jennifer Lopeztől. Ideje volt már, hogy kollaboráljanak.
1: Hát amúgy igen, egyrészt korba vannak, mind a ketten tök jól egymáshoz illenek, abszolút. Jó viccen kívül.
0: De egyébként ez igaz.
1: Igen. És

0: mennyire tökéletes ez a duó, úgyhogy köszönjük szépen, hogy jóban vannak és egy ilyen csodálatos dalt csináltak.
1: És most jön egy másik fantasztikus duó.
0: Hát ez még fantasztikusabb. Igen, tehát a legújabb saját dalomról van szó, amit Tolvaj Renivel közösen készítettünk, ez pedig ugye a Feel the Fire. Köszönöm, ha szeretitek, köszönöm, ha megnézitek a videoklipet. Úgyhogy jön a dal, Feel the Fire, Jamina és Tolvaj Reni, ezen megyünk tovább itt a rádió.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió 1-11-ig Jamina, aztán 11-től szokás szerint Pure Beat a lemezjátszói mögött, ilyenkor szerdánként mindig ők az állandó rezidenseink. Még egyszer egy óriási köszönet mindenkinek, aki velünk bulizott múlt vasárnap a rádió egy születésnapi fesztiválján. Én azt gondolom, mindegyik fellépő kitett magáért. Itt van közülük az ausztrál nagyágyú Cyril, akit ugye már másodjára láttunk vendégül.
1: Tavaly is itt volt Cyril, és nagyon-nagyon szerettétek, nagyon szerettük mi is, és elképesztő, hogy mint egy barát kávé jön vissza hozzánk a rádió egy családjához. Úgyhogy Cyril remixel megyünk tovább, ez pedig Sonny Fodera és a Think About Us. Folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Felkészültél?
1: Felkészültél.
0: Védj egy nagy levegőt.
1: Védj egy nagy levegőt.
0: Indulunk!
1: Are you ready?
0: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Mind Radio Show starts now. Elmúlt este 11, megyünk tovább full élőben. Itt mellettem Imer Pure Beat, a lemezjátszói mögött. Szevasz, Pure Beat.
1: Csoki, szavattos játszok. Hello, Gerikém, szép estét mindenkinek.
0: Na, milyen volt a múlt hét vasárnap? Hogy érezted magad a születésnapi fesztiválunkon?
1: Fú, gyerekek, hát nem tudom, ez hanyadik születésnapi fesztivál volt. Hanyadik volt az, Geri?
0: Ötödik
1: volt. Hát nekem ez volt az eddigi legkomolyabb rádió születésnapi fesztivál, ahol felléphettem. És még egyszer köszönöm a rádióinak is, és a kedves közönségnek is, mert ilyen hangulatot, amit ott hajnal kettőkor produkáltak, hát ez valami fantasztikus. Minden zenére sikítás, fönn a kéz.
0: De tényleg jó.
1: Esküszöm, hogy én ugye mindig zárni szoktam, háromtól szoktam lenni, általában, és most ugye egy órával hamarabb zenéltem. Hát az egy óra, ez nagyon sokat számít egyébként. Tehát azt kell mondjam, hogy itt 2 óra, akkor még fejem pörgés volt.
0: De komoly, sztorizunk majd erről még mindenféleképpen. Tudtok nézni is minket. Élőben megyünk a YouTube csatornánkon, azt beszéltük meg Pure Beat-en, nagyjából 5-6-7 perc múlva egy TikTok live-ot is elindítunk. Kezdjük el.
1: Így van, hát kezdjünk is bele, slágergyárosokkal kezdünk. Érkezik Robin Schulz és Szigálák közöse, ez nem más, mint az AM2PM. Ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: élőben megyünk a Rádió egy hivatalos TikTok csatornáján is. Még egyszer egy nagy-nagy köszönet mindenkinek és egy nagy pacsi, aki ott volt velünk a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Ez megint egy fantasztikus buli volt, fantasztikus közönséggel, és aki erről igazán nagyon autentikusan tud nyilatkozni, de az pontosan Pure Beat.
1: Így van, ahogy mondtam itt az adás elején, én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megvártatok, és hát, hogy ilyen fantasztikus közönség vagytok. Ugye hajnal 2-kor kezdtem, most egy olyan különleges, tényleg hype övezte az egész fellépésemet, egy sikitozás, minden zenére tényleg megőrülés volt. Én azt gondolom, hogy talán tényleg kijött most az, hogy ez a Pure Beat stíl, ez ott akkor hajnal 2-kor tényleg nagyot robbant, azt kell mondjam.
0: És végig fantasztikus volt a közönség, nagyon korán már nagyon-nagyon sokan voltunk, már ezerrel vágjuk az After Movie-t, képzeljétek el, úgyhogy hamarosan viszont láthatjátok magatokat egy nagy képgalériában, meg az After Movie-ban.
1: Na, hát azt nagyon várjuk.
0: És természetesen az egész nyarat végig fogjuk veletek együtt fesztiválozni, ezzel kapcsolatban majd jönnek a részletek hamarosan. 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Hát egy különlegességgel megyünk tovább, mondhatom, hogy megérkezett a Dance világ egyik legizgalmasabb új kollabja. Faithless és Bebe Rexha közösen hozták ki az új dalt, aminek a címe New Religion, és hát a track különlegessége ugye nem kell szerintem bemutatni senkinek, mindenki fel fogja ismerni. A legendás 1995-ben megjelent Insomnia hangzás hozza vissza ugye a Faithless-től, és hát azt kell mondjam, hogy a dalt már most tényleg nagyon komoly klub és rádiós hype övezi, és az eredeti ikonikus bassline is megmaradt a dalban, és az a híres I Can't Get No Sleep vokál részlet is visszaköszön majd a dalba. Szóval ez egy teli találati nyáras, rácok, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Varizmán Radio Show-ban, a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show. Élőben mellettem a lemezjátszói mögött Pure Beat, mint mindig, ilyenkor szerdánként 1 órában 11 és éjfél között. Szevasz Pure Beat még egyszer.
1: Csak én szevasztok, srácok, hello Gerikém.
0: Atya úristen, mi volt ez a track? Kérdezi tőlünk a TikTokon Hajdúsztik. Hát képzeljétek el, ez Wilcox kollégánk, jó barátunk egyik friss megjelenése volt, az Empty Streets. Neked hogy tetszik Pure Beat?
1: Zseniális, nagyon különleges, tehát én ezeket a hangzásokat hiányolom egyébként mostanában, tényleg így, amiket kapok promókba dalokat, tehát hogy ezek különleges dal, nem lehet hasonlítani semmihez, tök egyedi az egész groove, tökre előremutató, szóval le a kalappal Wilcox előtt, ez nagyon betalált.
0: Valóban, tehát még egyszer, ez Wilcox volt és az Empty Streets. Istenem, azok az arany kezek, üzeni Roxika.
1: Szia Roxika, köszönjük.
0: A Rádió egy hivatalos TikTok csatornáján nézni is tudjátok élőben a World is Mine Radio Show-t, egészen éjfélig szokás szerint. Megyünk tovább.
1: Hát amúgy még mindig nagyon aktuális, szóval nem hagyhattam ki ezt a mai mixből. Érkezik a pop királyot, tudjátok, ha én itt vagyok. Én mindig találok új Jacko verziót, meg kapok új Jacko verziót, szóval hozom a legfrissebbet. Most egy ikonikus dal, a Blood on the Dance Floor érkezik. Az eredeti ugye 97-ben jelent meg, a History in the Mix album címadó dala volt, és hát ez egy különleges kiadvány volt, mert ugye öt új Michael Jackson dal szerepelt a kiadványba, és hát egyébként ez a Blood on the Dance Floor track, ez több országban is lista vezető lett, és sokan egyébként Michael Jacksonnak a legundergroundabb dalának mondják, valószínűleg ugye az egész stílje miatt, a hangzása miatt, az ének miatt, és hát én hoztam belőle most egy nagyon jó kis klub átiratot, méghozzá Danny remixében, szóval jön a Blood on the Dance Floor, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió, egy szól is benne a World is Mine Radio Show élőben. Mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött, és ez volt az a dal, amiről a fél DJ szakma beszél itthon mostanában.
1: Igen, Imál Angel, azaz Fábián Gyula, egyébként polgári nevén. Ugye a dal értekessége, hogy az egész vokált egyébként IA-jal, meg a dalt is IA-jal készítette, és ugye Hugellel közösen ugye most kihozták a dalt, hogy annyi változás történt, hogy ugye újra lett énekelve a dal az Ultranate-nek köszönhetően, de hát azt gondolom, hogy ez egy mérföldkő, hogy ilyet valaki, én csak úgy szoktam mondani, és bocsánat a kifejezés, hogy a kis szobában megcsinál valaki egy ilyen dalt, és utána egy világsztár egyszerűen így megveszi a dalt, és közösbe kihozzák. Én nem is találok erre. Nem is tudom, hogy volt-e ilyen így a történelemben, így a, vagy nem, lehet, hogy volt, de nem mostanában az biztos.
0: Igen, tehát, én először azt hittem, ez egy átverés.
1: Én is. És képzeld el, hogy a TikTokon egy csomó nagy zenei portál így hozza le, hogy Magyarországon, tehát hogy egyszerűen ez hihetetlen.
0: Tök jó.
1: Hihetetlen.
0: A sztori az óriási.
1: Igen.
0: Pure Beatnek mi a véleménye arról, hogy Drake megvette Michael Jackson kesztyűjét? Kérdezi tőlünk a TikTokon Kevin. Ha valaki nem tudná, miről van szó, Drake-nek megjelent az új albuma, Iceman, ez a címe pont 2 hete jött ki, és Michael Jackson kesztyűjét viseli ennek a lemeznek a borítóján, és 120 ezer forintért vásárolta meg ezt a Michael Jackson kesztyűt, ami átszámítva nagyjából 37 millió forint.
1: 120 ezer dollár.
0: Dollár, bocsánat. Okay, jó. 120 ezer dollár, 37 millió forint.
1: Na hát ezzel azt akartam, a véleményem az, hogy Drake-nek akkor valószínűleg sok pénze van.
0: Nyilván.
1: Ez biztos. Hát nyilván egyébként, hogyha nekem ennyi pénzem lenne, biztos, hogy én is vennék egy-két ilyen erekét, szóval ez számomra, ez szerintem ez felbecsülhetetlen, ez még ennél is többet ér. Nyilván, ha valakinek erre van affinitása, anyagi lehetősége, akkor hát figyelj, mondom, én ugyanúgy ezt tettem volna, nem tudom. Te kinek a valamiért vennéd meg, hogyha tehetnéd, de ez egy nagyon nagy dolog. Tehát az, hogy tényleg egy Jackpotnak a kesztye ott van rajta, ez
0: óriási.
1: Óriási dolog.
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Lendülünk tovább, és ez már a mai finálé. Jön az utolsó jó feszes 10 perc.
1: Így van, ismét hozom a magyar DJ producerek újdonságait, most két kollégám, az elkövető méghozzá az After szekcióból, Ramit és Gold Sound érkezik. És hát a dal érdekessége, hogy Gold Sound nem csak a produceri munkába vett részt ebben a dalban, hanem ő énekel, tehát sokan nem tudják, igen, hogy Gold Soundnak remek hangja van, régen még egyébként egy együttesben is énekelt a 2000-es évek elején, és hát a dal címe pedig Love Song, szóval egy igazi afteros, hát ez egy igazi after bomba, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a rádió, egy Never Is My Radio Show-ban. And the turntables now. Pure Beat.

0: loser. Lights, camera, action. I get satisfaction from the lily fashion or the way you move your body. Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, mindjárt éjfél, mára lassan lepereg az időnk. Ez volt a Loser, egy különleges dal, amit Pure Beat-től mindig követelnek a hallgatók szerdánként.
1: Így van, pont itt a TikTok live-ban mondtam, hogy ugye ez Ramittal közösen idén hoztuk ki ezt a tracket, ez a Loser, és pont arról is beszélgettünk itt adásban, hogy egy kicsit megújulni, megfrissülni egy hangzásba, és ez a dal például abszolút az a track idén, ami magunktól a személyes kedvencem, egy különleges, nem lehet hasonlítani semmi, ez tök jó a vokál, kicsit más az egésznek a felépítése, szóval remélem, hogy tudunk összehozni ilyen dalokat még.
0: Perfekt, tényleg. Hol lesznek még Pure Beat bulik a héten?
1: Hát péntek, szombat lesznek a fellépések, pénteken Nagykanizsán leszek megtalálható, utána pedig Budapesten, szombaton pedig Ózdon, és utána megint Budapesten.
0: Szép menet lesz azért még a héten. Pure Beat, nagyon köszi ezt a ma estét, isteni volt, jövő héten találkozunk.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lettem, jövő héten találkozunk, csoki, sziasztok!
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap csütörtökön jövünk megint élőben 9-től. Jó éjszakát, szép ávakat, ciao.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hi, I'm Joel Curry, and you're listening to Radio 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most a 14-szeres Grammy-díjas szupersztár Taylor Swift. Ha valaki azt mondja, hogy a tökéletes rádiózene nem létezik, akkor Taylor Swift azt mondja, hogy fogd meg a mikrofonom, és megmutatja, hogy igenis. A szívemnek nagyon kedves lett egyébként a hozzá készült videoklip, mert több személyes kedvenc hírességem is feltűnik benne. Például Louis Capaldi, Cillian Murphy, Graham Norton, ír humorista, Taylor Swift volt egyébként a rendező. Ez az Uplight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Most az a Sam Feld Hollandiából, a Star DJ producer, aki megtáncoltatta a pünkös vasárnap a Budapest padban a Rádió egyeseket. A születésnapi fesztiválunkon is beszélgettünk természetesen egy kicsit vele a backstage-ben, Cyrillel is, a Switch Discoval és Accent-tel is, és ezeket a beszélgetéseket most hétvégén lehet majd hallani a Top 50-es listánkban. Szombaton délelőtt 10 és dél között, vasárnap pedig 3 órától lesz majd az ismétlés. Jön Sam Feld!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 100.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ray például, a brit énekesnő, dalszerző, producer, és a Where is my husband egy teatrális, mindenki által átélhető könyörgés az univerzumhoz, amiben hát egy férjet rendel magának. Még azt a kikötést is elmondja, hogy gyémánt gyűrűt szeretne, ha házasságra kerül a sor. Szerintem picit előre szaladt Ray, így a manifestációban, de reméljük, hogy összejön neki az álomfér. 7 Brit Award díj már összejött, 2 Ivor Novello, és ez még, ahogy mondani szokás, csak a kezdet. Jön már is Ray!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország!